Hey, we could rush on, but let's just wait for a moment, okay?

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Szansz műsorán.
3: 75. Zsoltár. Az éneklőmesternek, Aszáv Zsoltára. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk. A neved közel van, és hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged. Én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek. A gonoszoknak ne emeljétek föl szarvatokat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, és ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, és nem napnyugattól, s nem is a puszta felől támad a fölmagasztalás, hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást fölmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, tele van, ha tölt belőle, még a söprőjét is issza és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákob istenének, és a gonosznoknak szarvait mind letördelem, és az igaznak szarvai pedig fölmagasztaltatnak.
0: A 75. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Szansz.

0: ennek a megcselekvője is. Ebben van az áldás, hogyha megcselekszed Isten beszédét. Ha az ő szavának megcselekvője vagy, az azt jelenti, hogy figyelsz a Szent Szellem vezetésére, intésére, és megfogadod az ő vezetését, hogy figyelsz az ő szavaira. Ahogy az ő szavát beépíted a szellemedbe elmélkedés által, ez le fogja rombolni a betegséget, és megfertőzhetetlenné tesz. Életet és egészséget fog termelni számodra, ellenálló képességet a betegségekkel szemben. Egy másik helyen, a Zsoltárok könyvében az van megírva, hogy kibocsátotta az ő szavát, és meggyógyította őket, és kimentette őket az ő vermeikből. Hogyha betegség van a testedben, vagy fájdalom, javaslom, hogy keres ilyen és ehhez hasonló ígéreteket a Bibliában. Nagyon sok ígérete van Istennek a gyógyítással kapcsolatban. Az Ézsaiás 53:4-nél az van megírva, hogy betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől, és ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel meggyógyultunk. Táplálkozz Isten beszédével, elmélkedj ezeken. Lehet, hogy nem érzed, hogy bármi is történne, de Isten beszéde megcselekszi. Az egészség, amit megszerzett a kereszten Jézus Krisztus, ez teljessé válik a te testedben, a te életedben. A gyógyulás az végbe megy. Ha szeretnéd, mondd el velem ezt a megvallást. Isten beszéde élet számomra és gyógyszer testemnek. Naponta felfrissít és megfiatalít engem. Isteni védőoltással vagyok ellátva minden betegség és fertőzés ellen, mert Isten beszédének az életereje gazdagon lakik bennem, és elárad.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
2: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónak. Ma reggel a példabeszédek könyve 4. rész 20-22-es részét fogom felolvasni. Fiam, az én szavaimra figyelmez, az én beszédeimre hajtsd füledet. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te szívedben. Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség. Az előbb elhangzott részben található egészség szó a héber márpi szóból származik, aminek a jelentése egészség, gyógyulás vagy orvosság, a másodlagos jelentése pedig életerős, erőtől duzzadó, jó állapotban levő, vagy az, aminek gyógyító képessége van. Máshogy fogalmazza, Isten beszédének gyógyító, megújító képessége van. Gyógyszer a testet számára. Gyógyulást és életerőt hoz. Ezért olyan fontos, hogy átad magad teljesen Isten beszédének. Szentelj figyelmet az ő beszédének. Olvasd azt, és legyél az ő beszédének.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 76. Zsoltár. Az éneklőmesternek a Száv Zsoltára. Ismeretes az Isten Júdában, nagy az ő neve Izraelben. Mert hajléka van Sálemben, és lakhelye Sionban. Ott törte össze a kézív nyilait, a pajzsot, a szabját és a hadsereget is. Ragyogó vagy te, felségesebb, mint a zsákmányt adó hegyek. Kifosztattak a bátor szívűek, álmukat alusszák, és minden hős kezének ereje veszett a te dorgálásodtól, ó Jákob Istene! Megzsibbadt mind a szekér, mind a ló. Uram, te rettenetes vagy, és ki állhat meg a te orcád előtt, mikor haragszol. Az egekből jelentetted ki ítéletedet, a föld megrettent és elcsendesedett. Mikor fölkelt Isten az ítéletre, hogy megszabadítsa a föld minden nyomorútját. Mert az emberek haragja megdicsőít téged, miután fölövezed végső haragodat. Tegyetek fogadást és adjátok meg azokat az Úrnak, a ti isteneteknek, mindnyájan, akik ő körülötte laknak, hozzanak ajándékot a rettenetesnek. Mert a fejedelmek gőgét megtöri, rettenetes a föld királyaihoz.
4: A 76. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónak. Ma reggel a példabeszédek könyve 4. rész 20-22-es részét fogom felolvasni. Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsd füledet. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te szívedben. Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség. Az előbb elhangzott részben található egészség szó a héber márpi szóból származik, aminek a jelentése egészség, gyógyulás vagy orvosság, a másodlagos jelentése pedig életerős, erőtől duzzadó, jó állapotban levő, vagy az, aminek gyógyító képessége van. Máshogy fogalmazza, Isten beszédének gyógyító, megújító képessége van. Gyógyszer a testet számára, gyógyulást és életerőt hoz. Ezért olyan fontos, hogy átad magad teljesen Isten beszédének. Szentelj figyelmet az ő beszédének, olvasd azt, és legyél az ő beszédének a megcselekvője is. Ebben van az áldás, hogyha megcselekszed Isten beszédét. Ha az ő szavának megcselekvője vagy, az azt jelenti, hogy figyelsz a Szent Szellem vezetésére, intésére, és megfogadod az ő vezetését, hogy figyelsz az ő szavaira. Ahogy az ő szavát beépíted a szellemedbe elmélkedés által, ez le fogja rombolni a betegséget, és megfertőzhetetlenné tesz. Életet és egészséget fog termelni számodra, ellenálló képességet a betegségekkel szemben. Egy másik helyen, a Zsoltárok könyvében az van megírva, hogy kibocsátotta az ő szavát, és meggyógyította őket, és kimentette őket az ő vermeikből. Hogyha betegség van a testedben, vagy fájdalom, javaslom, hogy keresd ilyen és ehhez hasonló ígéreteket a Bibliában. Nagyon sok ígérete van Istennek a gyógyítással kapcsolatban. Az Ézsaiás 53:4-nél az van megírva, hogy betegségeinket ő viselte és fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől, és ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességnek büntetése rajta van, és az ő sebeivel meggyógyultunk. Táplálkozz Isten beszédével, elmélkedd ezeken. Lehet, hogy nem érzed, hogy bármi is történne, de Isten beszéde megcselekszi. Az egészség, amit megszerzett a kereszten Jézus Krisztus, ez teljessé válik a te testedben, a te életedben. A gyógyulás az végbe megy. Ha szeretnéd, mondd el velem ezt a megvallást. Isten beszéde élet számomra és gyógyszer testemnek. Naponta felfrissít és megfiatalít engem. Isteni védőoltással vagyok ellátva minden betegség és fertőzés ellen, mert Isten beszédének az életereje gazdagon lakik bennem. És
3: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
4: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.
5: És most szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
6: Feri, köszöntelek itt a stúdióban.
7: Én is köszöntöm a kedves rádióhallgatókat.
6: És két vendégünket is köszöntöm. Csonó Rolandot, aki iskolalelkész, és Bányik Rolandot, aki börtön misszionáriusként tevékenykedik. Az iskolai erőszak, illetve iskolai bántalmazás volt az elmúlt rovatban a témánk. Megígértük, hogy ott folytatjuk, hogy vajon hogyan kell kezelnünk a bántalmazót, vagy a bántalmazó gyermeket, de előtte beszéljünk még egy kicsit a tünetekről. Roland, te iskolalelkészként dolgozol, de gyerekkorodban téged is bántalmaztak, és azt mesélted nekem egyszer, hogy voltak neked is konkrét tüneteid.
8: Igen, nekem is. Én minden hétvégén hánytam. Annyira sok feszültség jött föl bennem a hét közben, hogy minden péntek este az volt a műsor, hogy én mire hazérek a suliból, végighánytam.
6: És keresték, hogy mi a problémát, hogy biztos beteg vagy? Vagy mi,
8: nem tudtuk, nem tudtuk sokáig, hogy mi a probléma, azt hittük, hogy elfáradtam. És közben kiderült, hogy nem a fáradtságtól hánytam, hanem a belső felgyülemlett stressztől. Nyilván ez, megmondom őszintén, nekem keresztény családom van, keresztény háttérből jövök, és ezt Isten mutatta meg édesanyámnak, hogy én azért hányok, mert olyan feszültség és olyan stresszben vagyok az iskolában, ami miatt hányok minden egyes hétvégén.
6: És akkor utána ő segített abban, vagy ő utána ment annak, utána ment, hogy igen, mi a probléma, és hogy te egy bántalmazott gyermek vagy?
8: Ilyen szinten igen. Uh-huh. Igen, hogyha így értelmezik, akkor igen.
6: És akkor mi következett? Egyébként csak akkor már tudjuk.
8: Nem fizikálisan meg, hogy... voltam, aha, bántalmazott, értem, hanem lelkileg, aha, voltam bántalmazott. Elbeszélgetett az igazgatónővel, anyukám elbeszélgetett a tanári karral, az anyukám elmondta, hogy milyen háttérből jövök, hogy engem hogyan lehet kezelni, és a többi, és utána elsimultak a dolgok, és így azóta úgy egész jól el vagyok.
6: Tehát tulajdonképpen, hogyha a szülő, tehát van olyan bántalmazott gyermek eset, hogyha a szülő tényleg kellemesen, gondolom, és nem feltétlenül rátörve az utat, elbeszélget.
8: Nem rájuk döntötte az asztalt, hanem csak, hogy elmondta, hogy milyen csomaggal érkeztem.
6: Aha, mert hogy te állami intézményben és nevelő otthonban kezdted először, igen, és igen, utána igen, a nevelőszülőkhöz került.
7: Megkülönböztethetnénk a bántalmazás helyszíne alapján, beszéltünk családon belüli bántalmazásról, vagy családon belüli erőszakról, amikor családtag vagy családhoz közel álló személy veszi át az agresszor szerepét, és ennek nagyon sokszor a gyerek vagy a gyengebbék, nem a feleség az elszenvedője, bár olyan itt is hallottam, amikor a feleség a bántalmazó, és van már bántalmazott férje klubja is, bármilyen hatalmi helyzet játszma elindul, hogy én többet keresek, mint te, erősebb vagyok, mint te, jobb vagyok, mint te. Tehát ez a hatalmi játszmából indul a bántalmazó és a bántalmazott közötti kapcsolat, és annyira kódependens ez a kapcsolat, hogy a bántalmazó és a bántalmazott, amíg benne marad ebbe a kapcsolatba, addig tudják ezt a táncot közösen játszani. Hogyha az iskolai területre megy ez az erőszak, akkor beszélünk iskolai erőszakról. Van olyan, hogy a diákok szórakoznak egymással, van olyan, hogy a tanár cikiz akár a diákot, és van olyan, hogy az otthonról hozott feszültséget, vagy a játékból, az online játékból hozott feszültséget a diák vagy a tanár felé, vagy a diáktársai felé éli meg, és voltam olyan iskolában is tanítottam, ahol azt mondták, hogy nálunk a tanár volt bántalmazott a diák részéről.
6: Aha, wow.
7: Hát ez nem volt annyira wow, de értem
6: de,
7: a te wow-dat.
6: Igen. De hogy ilyen is van.
7: Voltunk olyan iskolában, ahol kamerák voltak, mert azzal próbálták biztosítani legalább a belső berendezéseknek a biztonságát, vagy a tanárnak az épségét. De mentem be olyan iskolába, ahol fémdetektoron kellett átmenni, mert azt mondták, hogy a kést és egyéb eszközöket így tudják kiszűrni a diákoktól, és ez nem film, nem távol az Egyesült Államok, hanem Magyarországon lévő iskolában konkrétan van ilyen helyzet.
6: És a mobiltelefonokra visszatérve, vagy a rögzítésre, hát az egy külön történet. Nem tudom, Roland, hogy iskola lelkészként találkozol-e azzal, mondjuk egy kis település általános iskolájában vagy iskola lelkész, hogy már mobillal fölvesznek bármilyen jelenetet is a diákok. Vagy elveszik a mobiltelefont sok helyen, ugye már
8: nálunk az a rendszer, hogy el van véve. Most reggel, ahogy megérkeznek az iskola épületében, le kell adni.
6: Igen, de sok helyen egyébként szünetben visszaadják.
7: Nem
6: tehát adják, ott
7: nem,
6: is
7: csak a törvény szerint elvileg.
6: A törvény szerint most már nem.
7: Adott szaktanár kérheti ki külön igazgatói engedéllyel, de akkora macera, hogy már a legtöbb tanár nem is él ezzel a lehetőséggel.
6: Igen, de egyébként parkban, bárhol máshol suli után.
8: Ahogy megoldják, mert visznek másik telefont a zsebükbe. Hát egy kamut leadnak, és az eredetit meg otthon, vagy a táska mélyén, vagy a zsebükbe, vagy valahol.
6: A legfontosabb talán az, hogy mindenképpen valahogy akkor föl kell ismerni azt, hogy a gyerekemnek mi a problémája. Bányik Rolandhoz fordulok, te is a múltkor megbeszéltük, hogy te is voltál bántalmazott, és hogy te úgy kerekedtél ezen felül, hogy akkor azt mondtad, hogy visszaadod, és egy erőszakos stílust vettél fel tulajdonképpen.
9: Igen, nekem hiányzott az a családi háttér, a biztonság, tehát igazából egyik pólusnál sem találtam biztonságot, ezért én elhatároztam, hogy inkább azokhoz tartozom majd, akik menők, mert szemben menők, menőbbek voltak, és akkor elkezdtem így viselkedni. Tehát én nem azért bántalmaztam másokat, akár verbálisan, akár lelkileg, akár fizikai módon, mert nekem ez jól esett. Egy idő után már jól esett, de ebben volt egy megfelelés. Tehát volt, úgy éreztem, hogy feljebb léptem a ranglétán egyet a menők közé.
6: De az iskola éveid alatt felismerte ezt bárki is, vagy egyszerűen csak túléltek téged?
9: Csak túléltek.
6: Aha, tehát nem ismerték akkor még ezt föl, hogy neked mi a probléma. Féltek tőled?
9: Igen. Uh-huh. Igen. Főleg már középiskolában, igen. Uh-huh. Uh-huh. Ott már olyan voltam.
6: Uh-huh. Mit tudnám most azoknak tanácsolni, akik esetleg azzal szembesülnek, hogy az ő gyermekükkel szemben egy legyen fiú, legyen fiú, rendszeresen erőszakosan lép fel. Mi a szülőnek az első kérése általában? Intézzék el, hogy ne egy padban üljön, ne egy osztályban üljön, távolítsák el a gyerekemtől. Nem ez a megoldás?
9: Nem, szerintem nem, de semmiképpen az sem, amit én kaptam a nagypapámtól, hogy védjem meg magam, és jól megvert, hogyha nem védtem meg magam. Hát ez sem volt. Szerintem a szeretet. Tehát én azt gondolom, hogy ha van valaki, aki nagyon szeret, aki ezen átsegít engem, beszélget velem, elfogad, tanácsol és jó tanácsokat ad, akkor az ember meg tudja tanulni kezelni ezeket a problémákat. Tehát ezekből ki lehet talán lépni.
6: De most azt mondod, hogy mondjuk az erőszakos fiú felé szeretettel fordul.
9: Én meg vagyok róla győződve, hogy a szeretet megváltoztatja az embereknek az életét. Nincsen más eszköz. A bántalmazóknak a nagy része, tehát azok, akikhez én utána kapcsolódtam, vagy csapódtam, ugyanolyan utca gyerekek voltak, mint amilyen én voltam. Tehát valami nem volt rendben. Általában alkoholista szülő, vagy börtönben lévő szülő, vagy éppen olyan, hogy reggeltől estig dolgoztak, és a gyerek magára volt hagyva. És ezzel tekintette magát értékesnek. Lehet, hogy a tanulmányaiból nem tudott érvényesülni, vagy sehol nem dicsérték. Egyedül ez az egy dolog volt, amivel ő különnek tudta magát érezni.
7: Nem tudtam engedni a matek versenyt, de arról, hogy mindenki róla beszélt, hogy hogyan megverte
9: tudtuk, hogy matek verseny, nem hogy megnyerni. Tehát ez így.
7: És azt is látjuk nagyon sokszor így a gyerkőcöknél, hogy mindenki szeretne, hogy valamiben beszéljenek rólam, valamiben valamit elérjek. És hogyha ez az agresszivitás, akkor abban tudok. És vagy passzív agresszióról beszélünk, hogy én elszenvedője vagyok az agresszivitásnak, de nagyon érdekes, hogy találkozunk olyanokkal is, akik csak felbújtói. És azt mondják, hogy te csináld meg, és ő az ész, és a másik az erőt képviseli.
8: Hú, látom, ez a legrosszabb.
6: Igen, látom rólad, hogy itt tudnám mesélni. Lehet, hogy még egy rovatot kell majd ennek a témának szentelnünk. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok és beszélgettünk erről, és csak egy végszó, mert nagyon fontos dolgot mondtál, azt gondolom, Roland, a szeretettel. De ezt hogyan tudjuk megfogni? Mi szülők? Értem, hogy szeretettel kéne az erőszakos fiúhoz hozzányúlni, de hogyan? Egy végszót tudnátok ezzel kapcsolatban mondani.
9: Töltsön vele időt. Beszélgessen, érdeklődjön, érdekelje, dicsérje. Én ezeket tudnám felsorolni. Szerintem ezek
6: az erőszakos fiút, ez nagyon nehéz dolog.
9: Nagyon, igen. Itt egy kicsit túl kell látni. Tehát, hogyha a saját gyermekem erőszakos, nekem akkor is a kincset kell benne valahogy meglátnom. És amit látni szeretnék, hogy amilyen ő legyen, erre kell összpontosítani.
8: És ölelje meg. A fiúk vágynak az ölelésre. Az apai, atyai ölelésre, meg az anyai ölelésre, érintésre. Titkolják, mert kemények vagyunk, és de belül sír a szívük, hogy valaki ölelje meg őket, és szeresse őket. Tapasztalat.
7: Ne kapjon cifra kabátot, mint József. Mert amikor a saját apja a saját gyerekei ellen megkülönböztetett módon nyilvánítja ki a szeretetet a családban, az ok lesz arra, hogy a testvérek gyűlöljék egymást, vagy ok lesz arra is, hogy az, aki megkülönböztetett szeretetet kap, az úgy érezze, hogy ő több, mint a másik. És Jézus pedig annyira egyszerű lett, hogy teljesen kiszolgáltatottá vált, ő lett az erőszak áldozatává, azért, hogy mindent, aki erőszak áldozata volt valamikor is, azokat meggyógyítsa, helyreállítsa, és azt mondta Jézus, hogy én azért jöttem, hogy az összetört szívű embert megépítsem, meggyógyítsam. Én azt gondolom, hogy ha valakinek az életébe belép a hit, akkor belép a könyörület is.
6: Nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltatok.
5: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 77. Zsoltár. Az éneklőmesternek, Jedutunnak, Aszáf Zsoltára. Szavamat Istenhez emelem és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem föltartom éjjel szüntelen, lelkem nem akar vigasztalást venni. Istenről emlékezem és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdonkor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elvete az Úr, és nem lesz-e többé jó akaró. Avagy végképp elfogyott az ő kegyelme. Vagy megszűnik az ígérete nemzedékről nemzedékre. Avagy elfelejtkezett könyörülni Isten. Avagy elzárt a haragjában az ő irgalmát. És azt mondom, ez az én betegségem, hogy a felséges jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt megemlékezem hajdani csodáidról, és elmélkedem minden cselekedetedről, és tetteidről gondolkozom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz. Megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlettek, a mélységek is megrázkódtak. A felhők vizet ömlesztettek, megzendültek a fellegek, és a te nyilaid széllyel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágosították a mindenséget. Megrázkódott és megindult az egész föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak a kezével.
0: A 77. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónak. Ma reggel a példabeszédek könyve 4. rész 20-22-es részét fogom felolvasni. Fiam, az én szavaimra figyelmez, az én beszédeimre hajtsd füledet. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te szívedben. Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség. Az előbb elhangzott részben található egészség szó a héber márpi szóból származik, aminek a jelentése egészség, gyógyulás vagy orvosság, a másodlagos jelentése pedig életerős, erőtől duzzadó, jó állapotban levő, vagy az, aminek gyógyító képessége van. Máshogy fogalmazza, Isten beszédének gyógyító, megújító képessége van. Gyógyszer a testet számára. Gyógyulást és életerőt hoz. Ezért olyan fontos, hogy átad magad teljesen Isten beszédének. Szentelj figyelmet az ő beszédének. Olvasd azt, és legyél az ő beszédének a megcselekvője is. Ebben van az áldás, hogyha megcselekszed Isten beszédét. Ha az ő szavának megcselekvője vagy, az azt jelenti, hogy figyelsz a Szent Szellem vezetésére, intésére, és megfogadod az ő vezetését, hogy figyelsz az ő szavaira. Ahogy az ő szavát beépíted a szellemedbe elmélkedés által, ez le fogja rombolni a betegséget, és megfertőzhetetlenné tesz. Életet és egészséget fog termelni számodra, ellenálló képességet a betegségekkel szemben. Egy másik helyen, a Zsoltárok könyvében az van megírva, hogy kibocsátotta az ő szavát, és meggyógyította őket, és kimentette őket az ő vermeikből. Hogyha betegség van a testedben, vagy fájdalom, javaslom, hogy keresd ilyen és ehhez hasonló ígéreteket a Bibliában. Nagyon sok ígérete van Istennek a gyógyítással kapcsolatban. Az Ézsaiás 53:4-nél az van megírva, hogy betegségeinket ő viselte és fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől, és ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel meggyógyultunk. Táplálkozz Isten beszédével, elmélkedd ezeken. Lehet, hogy nem érzed, hogy bármi is történne, de Isten beszéde megcselekszi. Az egészség, amit megszerzett a kereszten Jézus Krisztus, ez teljessé válik a te testedben, a te életedben. A gyógyulás az végbe megy. Ha szeretnéd, mondd el velem ezt a megvallást. Isten beszéde élet számomra és gyógyszer testemnek. Naponta felfrissít és megfiatalít engem. Isteni védőoltással vagyok ellátva minden betegség és fertőzés ellen, mert Isten beszédének az életereje gazdagon lakik bennem. És
3: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Hetvennyolcadik Zsoltár. A Száv tanítása. Figyelj, én népem, az én tanításomra. Hajtsátok füleiteket számnak beszédeire. Megnyitom az én számat példabeszédre. Rejtett dolgokat szólok a régi időből, amiket hallottunk és tudunk, és amiket atyáink beszéltek nekünk. Nem titkoljuk el azokat az ő fiaiktól, a jövő nemzedéknek is elbeszéljük az Úr dicséretét, hatalmát és csodáit, amelyeket cselekedett. Mert bizonyságot állított Jákobban, és törvényt rendelt Izraelben, amelyek felől megparancsolta atyáinknak, hogy megtanítsák azokra fiaikat. Hogy megtudja azokat a jövő nemzedék, a fiak, akik születnek, és fölkeljenek és hirdessék azokat fiaiknak is. Hogy Istenbe vessék reménységüket, és el ne felejtkezzenek Isten dolgairól, hanem az ő parancsolatait megtartsák. Hogy ne legyenek olyanok, mint az ő apáik, Szilaj, és Makacs nemzedék, olyan nemzedék, amelynek szíve nem volt szilárd, és lelke sem volt hű Isten iránt. Efraim fiai, a fegyveres íjászok hátat fordítottak az ütközet napján, nem őrizték meg az Isten szövetségét, és nem akartak járni az ő törvényében. Sőt, elfelejtkeztek az ő tetteiről, csodáiról, amelyeket mutatott nekik. Apáik előtt csodát művelt Egyiptom földjén, a Coán mezején. Ketté választotta a tengert, és átvitte őket, és fölállította a vizeket falgyanánt. Vezette őket nappal felhőben, és egész éjjel át tűznek világosságában. Sziklákat hasított meg a pusztában, és inni adott nekik bőséggel, akárcsak a mélységes vizekből. Patakokat fakasztott a kősziklából, és folyamok módjára vizeket ömlesztett. Mégis folyvást vétkeztek ellene, és haragították a felségest a pusztában. Megkísértették Istent az ő szívükben, ennivalót kérve az ő kívánságuk szerint. És szóltak Isten ellen, azt mondták, avagy tudná-e Isten asztal teríteni a pusztában is? Íme, megcsapta a kősziklát, és víz ömlött, és patakok özönlöttek, de vajon tudna-e kenyeret is adni? Vagy készíthet-e húst is az ő népének? Meghallotta az Úr, és megharagudott ezért, és tűz gyulladt föl Jákob ellen, és harag gerjedt föl Izrael ellen. Azért, mert nem hittek Istenben, és nem bíztak az ő segítségében. Ő ráparancsolt a felhőkre ott fönn, és az egek ajtajait megnyitotta. És hullatott rájuk mannát eledelül, és mennyei gabonát adott nekik. Angyalok kenyerét ette az ember, bőséggel vetett nekik eleséget. Megindította a keleti szelet az egekben, és elhozta erejével a déli szelet is, és hullatott rájuk annyi húst, mint a por, annyi madarat, mint a tenger fövenye. Leszállította azokat az ő táboruk közepére, az ő sátoraikhoz körös körül. Ettek, és nagyon megelégedtek. Amit kívántak, azt hozta nekik. De még föl se hagytak a kívánságukkal, az étel még a szájukba volt, mikor az Isten haragja fölgerjedt ellenük, és főbjeik közül sokakat megölt, és Izraelnek fiait levágta. Mind a mellett is újra vétkeztek, és nem hittek az ő csoda dolgaiban. Azért hiába valóságban töltette el napjaikat, éveiket pedig rettegésben. Ha ölte őket, hozzáfordultak, akkor megtértek, és őt keresték. Eszükbe vették, hogy Isten az ő sziklájuk, és a felséges Isten az ő megváltójuk, és akkor hízelektek neki szájukkal, nyelvükkel pedig hazudoztak neki. De szívük nem volt tökéletes iránta, és nem voltak hűségesek az ő szövetségéhez. Ő azonban irgalmas és bűnbocsátó. Nem semmisít meg. Sőt, sokszor elfordítja haragját. Nem önti ki teljes búsulását. Azért eszébe vevi, hogy ők test, és olyanok, mint az ellebbenő szél, amely nem tér vissza. Hányszor keserítették őt a pusztában, hányszor illették fájdalomban a kietlemmel, és újra kísértették az Istent, és ingerelték Izrael szentjét. Nem emlékeztek meg az ő kezéről, se a napról, amelyen megváltotta őket a nyomorgatótól, mikor kitűzte jeleit Egyiptomban, csodáit a Coán mezején, vérré változtatta folyóikat, és nem ihatták patakjaikat, legyeket bocsátott rájuk, amelyek emésztették őket, békát, amely pusztította őket, odaadta termésüket a szöcskének, és munkájuk gyümölcsét a sáskának, jégesővel pusztította el szőlőjüket, és fügefáikat kőesővel. Oda vetette barmaikat a jégesőnek, marháikat pedig a mennyköveknek. Rájuk bocsátotta haragjának tüzét, mérgét, búsulását és a szorongatást, és a gonosz angyalok seregét. Utat tört haragjának, és nem tartotta meg a haláltól a lelküket, és életüket dökhalálnak vetette, és megölt minden elsőszülöttet Egyiptomban, az erő zsengéjét Kám sátoraiban. Elindította, mint juhokat az ő népét, és vezette őket, mint nyájat a pusztában. És vezette őket biztonságban, és nem féltek, ellenségeiket pedig elborította a tenger. Bevitte őket az ő szent határába, arra a hegyre, amelyet szerzett az ő jobb kezével. Kiőzte előlük a pogányokat, és elosztotta nekik az örökséget sorsvetéssel. Letelepítette azok sátraiban az Izrael minden törzsét. De ők megkísértették, és megharagították a magasságos Istent, és nem őrizték meg bizonyságait. Elfordultak ugyanis, és hűtlenek lettek, mint apáik. Visszafele fordultak, mint a csalfa kézív. Haragra ingerelték őt magaslataikkal, és bosszantották faragott bálványaikkal. Meghallotta ezt Isten, és fölgerjedt, és az Izraelt igen megutálta. Elvetette magától silói hajlékát, a sátort, amelyben lakott az emberek közt, sőt, fogságba vitette erejét, dicsőségét pedig ellenség kezébe, és fegyver alá rekesztette az ő népét, és az ő öröksége ellen fölgerjedt. Ifjai tűzemésztette meg, és szüzei nem énekeltettek meg. Papjai fegyver miatt hultak el, és özvegyei nem végezhették a siratást. Akkor felserkent az Úr, mint az álomból, mint hős, aki bortól vigadozik, és visszaverte ellenségeit, és örök gyalázatot vetett rájuk. Azután megutálta József sátorát, és nem választotta Efraim törzsét, hanem a Júda törzsét választotta, a Sion hegyét, amelyet szeret. Megépítette szent helyét, mint egy magas várat, mint a földet, amelyet örök időre fundált. És kiválasztotta Dávidot, az ő szolgáját, és elhozta őt a juhok aklaiból. A szoptatós juhok mellől hozta előt, hogy legeltesse Jákobot, az ő népét, és Izraelt, az ő örökségét. És legeltette őket szívének tökéletessége szerint, és vezette őket bölcs kezeivel.
4: A 78. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 79. Zsoltár, Aszáv Zsoltára. Ó Isten, pogányok jöttek be örökségedbe. Megfertőztették szent templomodat. Jeruzsálemet kőhalommá tették. Szolgáit holttestét az ég madarainak adták eledelül, szentjeit húsát a föld vadjainak. Ontották vérüket, mint a vizet Jeruzsálem körül, és nem volt, aki eltemette volna őket. Gyalázottá lettünk szomszédaink előtt, csúfságul és nevetségül a körülöttünk lakóknak. Meddig haragszol, Uram, szüntelen? Meddig gerjedesz féltő szerelmed, mint a tűz? Onts ki haragodat a pogányokra, akik nem ismernek téged, és az országokra, amelyek nem hívják segítségül a te nevedet. Mert megemésztették Jákobot, és hajlékát elpusztították. Ne emlékezzél meg rovásunkra, elődeink vétkéről, siess elénk irgalmasságoddal, mert megnyomorodunk nagyon. Segíts meg bennünket, szabadító Istenünk, a te nevednek dicsőségéért. Ments meg minket, és bocsáss meg vétkeinket a te nevedért. Miért mondanák a pogányok, hol az ő Istenük? Legyen nyilvánvaló a pogányokon, szemeink láttára a te szolgáid kiontott véréért való bosszúállásod. Jusson eléd a foglyok könyörgése, Uram! Karod hatalmával tartsd meg a halálnak fiait, és fizess meg szomszédaink keblébe hétszeresen a gyalázatért, amellyel illettek téged, ó Uram! Mi pedig a te néped, és a te legelőd nyája, hálát adunk neked mindörökké, és nemzedékről nemzedékre hirdetjük a te dicsért.
0: A 79. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Hát hidd el arra, amit Isten neked ígér! Halleluja!
1: Szól a Biblia.
2: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
3: Részletek a Szentírásból.
1: A Rádió Sansz műsorán.
4: 80. Zsoltár az éneklőmesternek, a Száv Zsoltára. Ó, Izraelnek pásztora, hallgass meg! Aki vezérled Józsefet, mint júnyájat, aki kerubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manasze előtt támaszd föl a te hatalmadat, és jöjj el, és szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével élteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hoztál ki, kiűzted a pogányokat, és azt elültetted. Helyet egyengedtél előtte, gyökeret eresztett, és ellette a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig eresztette, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregek Istene! Kérlek, térj vissza! Tekints alá az egekből, és lásd, és tekints meg a szőlőtőt. És azt a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjút, amelyet fölneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesztek. Legyen a te kezed a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak, hogy el ne térjünk tőled. Eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura Istene, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabad.
1: A 80. Zsoltár hangzott el.
3: Ez volt a Szól a Biblia.
2: Részletek a Szentírásból.
1: Ez a Rádió Sansz.

0: Neked szól.
1: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Sansz.
2: A következő percekben Amanda Bice gyereknevelés című tanítássorozatának negyedik részét hallhatjuk.
3: Megkérdezte valaki a szünetben.
4: How do you build courage?
3: Hogy hogyan kell a bátorságot építeni?
4: So if we recognize that we need the value of courage in our child.
3: Tehát, hogyha azt látjuk a gyermekünkben, hogy szüksége van a bátorságra,
4: how do we go about doing it?
3: Akkor hogyan érjük ezt el?
4: Well, first of all, I think you need to look at yourself.
3: Először is azt gondolom, hogy magunkba kell néznünk.
4: And look at your own attributes.
3: Mik a saját tulajdonságaink?
4: You see, because God comes to us and He says to us, He's going to judge us on three things.
3: Mert Isten azt mondta, hogy amikor megítél minket, azt három dolog alapján teszi.
4: On whether I stand for justice.
3: Hogy kiállok-e a jogosságért.
4: Whether I show a compassionate heart.
3: Irgalmas szívet mutatok-e.
4: And whether I'm faithful with what He gives me.
3: És hűséges vagyok-e azzal, amit adott nekem.
4: See, and I can look at myself and start to see, do I really act with courage?
3: Hát magamban nézhetek, és átgondolhatom, hogy én bátran cselekszem-e.
4: And so I can make small steps when I see something happening.
3: Tehát tehetek kis lépéseket, amikor szembesülök egy eseménnyel.
4: Let's see, I see a child or a woman being abused.
3: Mondjuk azt látom, hogy egy nőt vagy egy gyermeket bántalmaznak.
4: And I make a stand.
3: De akkor kiállok értük.
4: We see huge amounts of antisemitism in the newspaper.
3: Mostanában az újságokban nagyon sok antiszemitizmussal találkozunk.
4: Are you prepared to sign a petition?
3: Készek vagyunk-e írni egy folyamodványt?
4: So there's small things that we can start to see. Do I make a stand for what is right?
3: Tehát kis dolgokban kezdhetjük meglátni, hogy hajlandóak vagyunk-e kiállni a helyes dolgokért.
4: Secondly, I can look at things like men in the Bible.
3: Másodszor megnézhetem a Bibliában lévő férfiakat.
4: And if I think of a man of courage, and I think of someone like Jacob, or no, rather Caleb.
3: És hogyha mondjuk bátor férfiakat akarok látni, gondolhatok Jákobra, vagy talán még inkább Kálebre.
4: Imagine the story of Caleb. He's a young man.
3: Képzeljétek el Caleb történetét, ő fiatal ember volt.
4: And he's one of the princes of the tribe. He's the leader of the tribe.
3: Ő az egyik törzsnek az egyik fejedelme volt, vezetője.
4: And he gets called to go in and spy the land.
3: És elhívják őt arra, hogy menjen el kikémlelni a földet.
4: And the Bible tells us something interesting.
3: És a Biblia valami érdekeset mond.
4: It says they walked the length and the breadth of the land.
3: Azt mondja, hogy széltében hosszában bejárták a földet.
4: But there's something about Caleb which is different.
3: De Calebben volt valami más.
4: In the verse where it talks about where Caleb went.
3: Abban a versben, ahol arról van szó, hogy Caleb hova ment.
4: It says he went to the city where Hebron is today.
3: Azt mondja, hogy abba a városba ment, ahol most Hebron van.
4: You see, he went to where the giants are.
3: Oda ment, ahol az óriások vannak.
4: He went to look at them and size them up.
3: Oda ment megnézni őket, megmérte.
4: See, many of us want to look where the weak ones are.
3: Tudjátok, sokan oda szeretnék menni és megnézni azokat, akik gyengék.
4: See, if I think he's weak,
3: ha azt gondolom valakiről, hogy gyenge,
4: then I want to be here because I can push him over.
3: Mondjuk azzal, itt akkor oda megyek hozzá, mert tudom, hogy föl tudom lökni.
4: We don't always look for the biggest guy.
3: Mi nem mindig a legnagyobb fickókat keressük.
4: Caleb teaches us something with this. He says, I'm looking for the biggest guy.
3: De Caleb megtanít nekünk valamit. Azt mondja,
4: because
3: én a legnagyobb fickót keresem.
4: He knew when he came back.
3: De tudta, hogy amikor visszajön majd.
4: He had to ask God for the courage to go there.
3: Ugye meg kellett kérnie Istent, hogy adjon neki bátorságot erre.
4: Look at this man when he comes back and all the other 10 men are saying to the people, oh, it's not good, it's not good.
3: Emlékeztek, amikor a kémek visszatértek, akkor a többi 10 kém azt mondta, hogy nem jó hely ez, emberek.
4: He steps up and he speaks.
3: De aztán Caleb föláll és megszólal.
4: If someone in your town,
3: hogyha van valaki a városodban,
4: or your work,
3: vagy a munkahelyeden,
4: says that God doesn't exist,
3: és azt mondja, hogy Isten nincs,
4: or that Jesus isn't good,
3: vagy hogy Jézus nem volt jó ember,
4: do you stand up?
3: Akkor te felállsz.
4: And we can teach the children with these kind of examples what actions look like courage.
3: És ilyen példákon megmutathatjuk a gyermekeinknek, hogy milyenek a bátor cselekedetek.
4: And so as we support our children to do things,
3: és ahogy bátorítjuk a gyermekeinket, hogy tegyenek meg dolgokat,
4: as we set challenges for them to reach,
3: ahogy kihívásokat állítunk eléjük, hogy azokat érjék
4: courage.
3: El, ezzel bátorságot építünk beléjük.
4: Every time you see someone do something that's different,
3: Valahányszor látsz valakit, aki másképp teszi a dolgokat.
4: You point it out to your child and you say, watch what that person did.
3: Mutasd rá a gyermeket számára, hogy nézd, mit tett ez az ember.
4: And so we show by role modeling.
3: Tehát ilyen módon a szerep mintákkal mutatjuk meg.
4: Amazing this man Caleb.
3: Megdöbbentő ez a Caleb.
4: He role modeled courage so well.
3: Annyira jól mutatta be a bátorságot.
4: This man's got a daughter.
3: Van neki egy lánya.
4: A crazy girl.
3: Hát egy lökött lány volt.
4: Why?
3: Miért?
4: Because when Caleb decides to go to this mountain to where the giants are.
3: Mert amikor Caleb eldöntötte, hogy arra a hegyre megy, ahol az óriások vannak.
4: This girl says, I'm going with this old man.
3: A lány azt mondta, hogy én elmegyek ezzel az idős úrral.
4: Remember, he was about 85 years old.
3: Ne felejtsétek, körülbelül 85 éves volt Caleb ekkor.
4: By the time they go back in again.
3: Mire újra visszamentek az ígéret földjére.
4: He's got a walking stick.
3: Azóta már bottal járt.
4: You know, he's not a young man anymore.
3: Már nem túl ifjú.
4: But his blue eyes are fixed.
3: De a kék szemét rá szegezi.
4: He's going after this giant.
3: Az óriásokra is nyomul utánuk.
4: And this crazy daughter says, I'm going with this old guy.
3: És a lökött lánya azt mondja, hogy én megyek ezzel az öreg emberrel.
4: He's role modeled courage.
3: Tehát bemutatta a bátorságot a lányának.
4: But in the process what he does is.
3: De közben a folyamatban.
4: He also role models confidence.
3: Bemutatta a magabiztosságot is.
4: And so when she says to him, he says to her, you want to get married?
3: És amikor megkérdezi a lánytól a Caleb, hogy akarsz férjhez menni, azt mondja a lány, igen.
4: What does this guy do?
3: És mit csinál az, akit kinéztél magadnak?
4: He turns around and he finds a man.
3: Tehát Caleb talált egy férfit.
4: Who is exactly like him.
3: Aki pont olyan, mint ő.
4: Someone will go and fight giants.
3: Aki megy és harcol az óriásokkal.
4: And then he says, so this is your man.
3: És azt mondja a lányának, na ez a neked való férj.
4: And then he says to her, you can have this field with this little well at the bottom.
3: És akkor elmondja még a lányának, hogy neked adom ezt a völgyet, aminek az alján van egy kút.
4: And listen to this girl's confidence.
3: És figyeljetek, milyen magabiztos ez a lány.
4: She says, that's cool.
3: Azt mondja, ez klassz.
4: But I want the river at the top too.
3: De én a felül levő folyót is szeretném.
4: Confidence and courage go together.
3: Tehát újra a bátorság és a magabiztosság kéz a kézben jár.
4: Values always win. Amen.
3: És mindig győznek a bátrak.
4: I want to share something with you in terms of being a parent.
3: Még valamit szeretnék elmondani a szülői munkáról.
4: It's a journey we start on.
3: Ez egy utazás, amin elindulunk egyszer.
4: We don't always know how we're going to end.
3: Nem mindig tudjuk, hogy mi lesz a vége.
4: We all have different paths that we walk on this journey of parenthood.
3: A szülőség útján, utazásán mindannyian más feltételekkel és más erővel megyünk.
4: But there's a fantastic verse in Revelation.
3: De a jelenésekben van egy fantasztikus vers.
4: And it's where they're talking to the seven churches.
3: Ahol a hét gyülekezetnek írják a leveleket, írja az Úr.
4: And he comes and he says, if you persevere.
3: És azt mondja az egyiknek, hogyha kitartasz.
4: You see, that's another value.
3: Ez is egy
4: érték. Persevere. Push through.
3: Tartsatok ki, nyomuljatok el a végéig.
4: He says, those who push through to the end.
3: Azt mondja, akik elnyomulnak az út végéig.
4: Your name will be written on a white stone.
3: Azoknak a nevét egy fehér kövecskére írja az Úr.
4: Written in the book of life.
3: És beírja őket az életkönyvébe.
4: We read that so quickly.
3: Ezt nagyon gyorsan elolvassuk.
4: But you know, in the Roman Empire.
3: De tudjátok, a Római Birodalomban.
4: If you go to Israel today.
3: Ha valaki már elmegy Izraelbe.
4: And you go to a place called Caesarea.
3: Elmegy Cézáreába.
4: You'll find the track where they used to race the horses round and round and round.
3: Akkor meg lehet találni azt az arénát, ahol régen a ilyen kocsi versenyeket tartották körbe-körbe.
4: And the answer is those who didn't win died.
3: És azt olvassuk, hogy akik nem győztek, azok meghaltak.
4: But the one that won, the one that persevered till the end.
3: De aki győzött, aki kitartott mindvégig.
4: He was given a white stone.
3: Kapott egy fehér követ.
4: And the Roman Empire wrote his name on it.
3: És a birodalom hivatalosan ráírta a nevét az embernek.
4: And watch what that stone meant.
3: És ez a kő, figyeljetek, mit jelentett.
4: Wherever you went.
3: Bárhova ment a tulajdonossal.
4: To the Hilton.
3: A Hiltonba.
4: Or the Hyatt.
3: Vagy a Hyattba.
4: Or wherever you go.
3: Vagy
4: whatever shop you go to.
3: Bármilyen boltba bement.
4: You show the stone.
3: Megmutatta a követ.
4: The people let you stay for free.
3: És ott akkor például a szállodában ingyen szállhatott
4: meg. Because the emperor pays the bill.
3: Azért, mert a császár fizeti a számlát.
4: That verse in Revelation says, if you push through with parenthood.
3: Azt mondja a jelenésekben levő vers, hogyha elmész az út végéig szülőként.
4: Your name's also written on a stone.
3: Akkor a te nevedet is ráírják egy kőre.
4: That's a more important stone.
3: Ez a legfontosabb kő.
4: It's a stone that says your legacy will go on forever.
3: Azt mondja ez a kő, hogy a te hagyatékod mindörökre tovább folytatódik. Amen.
0: Okay, I know that there are questions.
3: Tudom, hogy vannak bennetek kérdések.
0: And that you also sent questions to the Pastor Polly.
3: És a Polly pásztornak is küldtetek kérdéseket.
0: And are we going to try our best to answer the questions?
3: Majd megtesszük a tőlünk telhető legjobbat azért, hogy válaszoljunk ezekre.
0: So I trust that some of the teaching has helped you.
3: De bízom benne, hogy az eddig elhangzott tanítás egy része legalább segített nektek.
0: So we trust that by tomorrow we'll try and work in the answers for you.
3: Tehát bízunk benne, hogy holnapra össze tudjuk hozni a válaszokat is nektek.
0: If you still have questions that you need to write down,
3: hogyha még mindig vannak kérdéseitek, amiket le akartok írni,
0: then please give it to Pastor Polly, then we can work through that and see how.
3: Adjátok oda Pallynak, és majd meglátjuk,
0: how we can help you.
3: Mit tudunk tenni ezek érdekében?
0: Okay, my daughter that's the play therapist.
3: Tehát ez a lányom, aki a játékterapeuta.
0: She teaches her little ones to be very excited about life.
3: Arra tanítja a kicsinyeket, hogy legyenek nagyon lelkesek az életért.
0: So if you give them a gift, or you give them even a little cookie, a little biscuit.
3: Tehát, hogyha adsz egy gyereknek egy kis ajándékot, vagy egy játékot, vagy akár egy kekszet,
0: they get so excited.
3: Annyira lelkesek lesznek. Igen, igen, ide jó.
0: And this joy is just overflowing onto other people.
3: És ez az öröm egyszerűen átragad másokra is.
0: And so, you know, it's contagious. Joy is contagious.
3: Tudjátok, ez ragályos, az öröm fertőző.
0: But it's a good contagious.
3: De ez egy nagyon jó ragály vagy átragadás.
0: We all want to be infected with joy.
3: Szeretnénk, ha mindnyájunkra ráragadna az öröm.
0: We need to have bigger brains.
3: Nagyobb agyra van szükségünk.
0: Okay, so we saw that the joy of the Lord is our strength.
3: Rendben, tehát láttuk, hogy az Úr öröme a mi erőnk.
0: And joy is that part of what we need to be able to grow up and become mature.
3: Tehát az öröm az a dolog, amire szükségünk van ahhoz, hogy felnőjünk és megérlelődjünk.
0: So you gotta keep on filling up the tank, the child's joy tank, to keep going in life.
3: Tehát folyton újra kell tölteni a gyermeknek az örömtartályát, hogy tovább tudjon lépni az életben.
0: Now, this joy center is very interesting.
3: Ez az örömközpont, ez egy nagyon érdekes dolog.
0: There's a pathway that has to get formed in the brain.
3: Az agyban kialakul egy pálya.
0: And it happens by doing things over and over and over.
3: Ezek a pályák úgy alakulnak ki, hogy dolgokat újra és újra megcsinálunk.
0: And so you have to, that's why you have to repeat. You know, when you're a teacher, you repeat over and over the teaching.
3: És ezért kell a tanároknak is a tanításukat újra és újra elmondani többször.
0: And so with a little child,
3: tehát a kisgyerekeknél,
0: this is how you have to work.
3: Így kell velük is dolgozni.
0: You want to make joy the home base for the child's emotions.
3: Szeretnéd, hogy a gyermeknek érzelmileg az öröm lenne a bázisa.
0: I want to show you an illustration.
3: Egy illusztrációt szeretnék mutatni.
0: Okay, this is the mommy.
3: Ő az anyuka.
0: Okay, and I'm the baby.
3: Én vagyok a kisbaba.
0: Okay, so I'm with mommy and it's so nice to be with mommy.
3: Ott vagyok mamával, és annyira szeretek a mamával lenni.
0: Okay, lots of love, lots of joy.
3: Sok szeretet, sok
0: öröm. Happy with mommy.
3: Nagyon boldog vagyok a mamával.
0: Okay, now I grow up a little bit.
3: Aztán kicsit növekszem.
0: And I start to crawl.
3: És kezdek mászni.
0: So I crawl away.
3: Úgy, hogy elmászok.
0: And I keep looking, where's mommy?
3: És mindig visszanézek, hol a mamá, aztán még
0: and
3: látok
0: where's
3: egy kicsit.
0: Mommy?
3: És még mindig ellenőrzöm, hol a mami.
0: And then I bump my head.
3: Aztán beverem a fejét.
0: Mommy, I must come back.
3: És akkor mindig visszajövök.
0: So I've got to come back to joy.
3: Tehát vissza kell térnem az örömhöz.
0: And then I walk again.
3: Aztán újra megyek.
0: And
3: gyalogolok.
0: I look, where's mommy?
3: Visszanézek,
0: and I go some more.
3: Még egy kicsit megyek.
0: And then I fall down.
3: Aztán elesek.
0: No, mommy, I've got to go back to mommy.
3: Vissza kell jutnom mamihoz valahogy.
0: I do this over and over.
3: Ezt csinálom újra meg újra.
0: And I build a joy center.
3: És így kiépül az öröm központom.
0: Because I know mommy is always there.
3: Mert tudom, hogy mama mindig ott van.
0: And mommy is safe.
3: És ő a biztonság.
0: And so by the time I'm 18 months old.
3: Tehát mire 18 hónapos leszek.
0: This ring of joy is completely formed in my brain.
3: Addigra az örömnek ez a körpályája teljesen kialakul az agyamban.
0: And the more I've practiced to get back to mommy.
3: És minél többet gyakorlom azt, hogy visszaszaladok mamihoz.
0: And mommy is always there.
3: És mami mindig ott van.
0: And mommy is safe.
3: És ő a biztonság helye.
0: The stronger the pathway is back to joy.
3: Annál erősebb lesz bennem az a pálya, ami visszavisz az örömhöz.
0: But if mommy was just a few times there,
3: de hogyha mama csak néhányszor volt ott,
0: and mommy was angry many times,
3: és nagyon sokszor haragos volt,
0: and mommy wasn't a safe person,
3: és nem volt biztonságos ember a számomra,
0: I will have a very weak pathway.
3: Akkor nagyon gyenge, nagyon csekély ez a pálya az agyamban.
0: And so that part of my brain isn't well developed.
3: Tehát nincs jól kifejlődve az agyamnak ez a része.
0: And I will then have many emotional problems.
3: És akkor sok érzelmi problémám lesz.
0: So you see, everything is based on joy.
3: Tehát tudjátok, minden az örömön alapszik.
0: And it starts the first 18 months of your life.
3: És az az életetek első 18 hónapjában kezdődik.
0: That is foundational years.
3: Ez egy alapvető évek vagy másfél év.
0: So think about your own life growing up.
3: Tehát gondold végig a saját életedet, amikor növekedtél.
0: We were five children.
3: Mi öten voltunk gyerekek.
0: I was number four.
3: Én voltam a negyedik.
0: My mother tells me the story.
3: Anyukám mondta el ezt a történetet.
0: That when I was born,
3: hogy amikor megszülettem,
0: she put me in the bed next to her in the hospital.
3: Ott a kórházban berakott engem a mellette levő kis ágyba.
0: And she didn't really pick me up and hold me.
3: Nem nagyon vett föl és nem nagyon dajkált.
0: And the lady that was sharing the room with her.
3: És az az anyuka, aki vele egy kórteremben volt.
0: She said to my mother.
3: Megkérdezte tőle.
0: Why don't you pick up your baby?
3: Miért nem veszed a karodba a babádat?
0: Hold your baby.
3: Ölelgesd egy kicsit.
0: And my mother said, it's just another baby, number four.
3: És anyukám azt mondta, hát ez csak egy még egy újabb baba, már a negyedik.
0: She did not understand the importance.
3: Nem értette, mennyire fontos.
0: That I needed my mother's heart.
3: Hogy szükségem volt az anyukám szívére.
0: And she gave me breast milk.
3: Szoptatott.
0: She bathed me.
3: Fürdetett.
0: She cleaned my nappy.
3: Tisztába tett.
0: So she did the basic things for me.
3: Megtette értem az alapvető dolgokat.
0: But she never gave me her heart.
3: De soha nem adta nekem a szívét.
0: Because she did not know how.
3: Mert nem tudta, hogyan kéne.
0: So I got colic.
3: Úgyhogy kólikás lettem.
0: And I would scream and scream and scream and scream.
3: És ordítottam, ordítottam, ordítottam.
0: And so they would give me all sorts of medicine to try and get me to stop screaming.
3: Úgyhogy mindenféle gyógyszert adtak, hogy megpróbáljanak segíteni, hogy abba hagyjam a bőgést.
0: But what was the real problem?
3: De mi volt az igazi problémám?
0: No love.
3: Hogy nem kaptam szeretetet.
0: No bonding.
3: Nem volt kötődés.
0: No attaching with my mommy.
3: Nem tudtam kapcsolódni az anyukámhoz.
0: So there are babies that get locked in rooms.
3: Tehát vannak kisbabák, gyerekek, akiket bezárnak a szobába.
0: And they just have to scream and scream.
3: És ott csak ordítanak, ordítanak.
0: And then the mothers are told, leave them, they are naughty.
3: És aztán az anyukáknak is ezt mondják, hogy hadd csak nyugodtan, mert csak rossz a gyerek.
0: And sometimes mothers have to go and work, many times mothers
3: nagyon,
0: have to work.
3: És az anyukáknak nagyon sokszor el kell menni dolgozni.
0: And then early in the dark hours of the morning, they go and drop the child at some care center.
3: És akkor kora hajnalban, még sötét van, amikor a gyereket már valami bölcsödébe beviszik.
0: And tonight when it's dark, they go and fetch the child
3: again. És
0: aztán
3: este, amikor már megint sötét van, akkor mennek érte.
0: That connection is not there.
3: És nincs ott a kapcsolódás, a kötődés.
0: And there is damage.
3: És ez kárt okoz.
0: And so we really need to pray about this.
3: Tehát valóban imádkoznunk kell emiatt.
0: And it's not to judge any mother that has to work.
3: És ezzel nem akarok elítélni semmilyen anyát, akinek dolgoznia kell.
0: I understand it is very tough today for a mother not to work.
3: Én tudom, hogy manapság nagyon nehéz, hogy egy anya ne dolgozzon.
0: And so because of the finances.
3: A pénzügyi helyzet miatt.
0: Then you have to go this route.
3: Akkor valóban be kell ezt az utat járni.
0: But if you just understand what is happening with your child.
3: De hogyha megérted, hogy mi történik a gyermekeddel akkor.
0: And you make quality time with your child.
3: És elkülönített minőségi időt, amit a gyermekeddel töltesz.
0: Then you will be able to overcome this.
3: Akkor le tudjátok győzni ezt a problémát.
0: Of course the best will be if you could be at home.
3: Természetesen az lenne a legjobb, ha otthon tudnál maradni.
0: But that's not always possible.
3: De ez nem mindig lehetséges.
0: So please hear my heart.
3: Tehát kérlek, halljátok meg a szívemet.
0: This is not to judge anybody.
3: Ezzel senkit nem akarok megítélni.
0: This is to help the new parents.
3: Csak segíteni próbálok a fiatal szülőknek.
0: And for those of us that have made mistakes.
3: És azoknak köztünk, akik hibákat követtek el.
0: To be able to say that we're sorry.
3: Hogy képesek legyünk bocsánatot kérni.
0: Okay, so
3: rendben.
0: If I did this whole exercise with mommy,
3: hogyha én végig csinálom ezt az egész gyakorlatot a mamival,
0: then my brain has now learned to come back to joy.
3: Akkor az agyam megtanulja, hogy visszatérjek az örömhöz.
0: So, as I grow up,
3: tehát ahogy növekszem,
0: I will move into negative emotional states.
3: Időnként kerülök negatív érzelmi állapotba.
0: But the more I can come back to mommy,
3: de minél többször visszajöhetek mamához,
0: the stronger the pathway.
3: Annál erősebb lesz ez a bevésődés
0: and
3: az agyamba.
0: The stronger I will be to be able to cope in life.
3: És annál erősebb leszek, hogy meg tudjak birkózni az élettel.
0: But if I have a very weak joy ring.
3: De hogyha nagyon gyenge ez az örömköröm,
0: where the pathway is not very strong.
3: Amikor ez a pálya nem túl erős,
0: I can sit with many problems.
3: Akkor nagyon sok problémára tehetek szert.
0: Psychological problems.
3: Pszichológiai problémákra.
0: I can sit with addictions.
3: Függővé válhatok.
0: Oh, depression, suicide, so many, many problems.
3: Depresszió, öngyilkossági hajlam, nagyon sok problémám lehet.
0: Okay, so the whole thing is that the child has never learned to come back to a place of joy.
3: De ennek mindig az az alapja, hogy a gyerek kezdetben már nem tanulta meg, hogy visszatérjen az örömhöz.
0: So now you grow up.
3: És akkor fölnő az az emberke.
0: And you end in a you have an experience and you in a place of negative emotions.
3: Átéltél valamit és negatív érzelmi állapotba kerültél.
0: And then you get stuck there.
3: És ott leragadsz.
0: And you can't get back to joy.
3: És nem tudsz visszatérni az örömhöz.
0: And so you stay angry.
3: És haragos maradsz.
0: Or depressed.
3: Vagy depressziós.
0: Struggling with suicidal thoughts.
3: Öngyilkossági gondolatokkal küzdködsz.
0: Just wanting to die.
3: Meg akarsz halni.
0: Just wanting to go and take alcohol, drugs, whatever.
3: Vagy el akarsz menni drogozni, vagy inni.
0: Because you do not have your home base of joy.
3: Mert nincs meg az életedben az öröm bázisa.
0: So the question tonight, what is your home base?
3: Tehát az a kérdés ma este, hogy mi a te bázisod?
0: There are some people whose home base is anger.
3: Vannak emberek, akiknek a bázisa a harag.
0: That was me.
3: Ó, ez voltam én.
0: I was always angry.
3: Mindig állandóan haragos voltam.
0: Don't ask me why.
3: Ne kérdezzétek miért.
0: I was always angry.
3: De mindig haragudtam.
0: And that's how my children saw me.
3: És ilyennek láttak a gyerekeim.
0: And that's how Roland would see me.
3: És Roland is ilyennek látott.
0: Always angry.
3: Mindig haragosnak.
0: Other people are stuck in shame.
3: Mások a szégyenbe ragadnak le.
0: Or rejection.
3: Vagy az elutasítottságba.
0: There are so many negative emotions where we get stuck.
3: Nagyon sok negatív érzelembe tudunk leragadni.
0: But God has designed us, He created us to have a home base of joy.
3: De Isten úgy alkotott meg és úgy tervezett meg minket, hogy a bázisunk az öröm legyen.
0: So that through life,
3: hogy az élet által,
0: when I do experience negative things,
3: hogy amikor az életemben valóban negatív dolgokat élek át,
0: and I will experience negative things,
3: és az biztos, hogy így lesz,
0: because this is a broken world,
3: mert ez egy összetört világ.
0: What do I do when I'm in that place of negativity?
3: Mit teszek, amikor egy ilyen negatív állapotba kerülök?
0: Am I able to get back to joy?
3: Képes vagyok visszatérni az örömhöz?
0: Okay, so there are cells in our brain that have been allocated just for joy.
3: Vannak olyan sejtek az agyunkban, amelyeknek a feladata kizárólag az öröm.
0: And they must be taught and trained so that you can return back to joy.
3: Ezeket a sejteket meg kell tanítani, hogy vissza tudjunk térni az örömhöz.
0: Some people are very limited in their emotions.
3: Vannak olyan emberek, akiknek nagyon korlátozottak az érzelmei.
0: You know, there are some people groups that are very proper.
3: Vannak népcsoportok, akik nagyon alkalmatos módon viselkednek.
0: Quiet.
3: Nagyon csendesek.
0: Church.
3: Gyülekezetben.
0: Quiet.
3: Csendben vannak.
0: They are very, very, you hardly see any emotion.
3: Alig látható bármilyen érzelem az arcukon.
0: We were traveling on a train in Taiwan.
3: Tajvanon ültünk egyszer a vonaton.
0: And we had had a day of prayer.
3: Előtte egy imanapunk volt.
0: And the Lord had done wonderful work.
3: Az Úr csodálatos munkát végzett.
0: So we on our way home.
3: Tehát hazafelé tartottunk.
0: And we were seven in the team, seven South African ladies, full of joy.
3: Heten voltunk a csapatban, hét dél-afrikai hölgy tele örömmel.
0: And so we were laughing about the pastor's wife.
3: Tehát a pásztor feleségével kapcsolatban nevetgéltünk.
0: Who was part of the team, South
3: aki
0: African.
3: Benne volt a csapatban, ő is dél-afrikai volt.
0: And in the prayer meetings,
3: és az ima alkalmakon,
0: she got the song in her head.
3: Ez az ének jött a fejébe.
0: The one about Jesus riding on a white horse.
3: Arról, hogy Jézus egy fehér lovon lovagol.
0: So I'm preaching.
3: Tehát én prédikáltam.
0: And the next minute, coming down the pathway,
3: és a következő pillanatban a padsorok között,
0: is this pastor's wife,
3: itt van ennek a pásztornak a felesége,
0: galloping like a horse,
3: aki úgy galopozott, mint egy ló.
0: So, it was very funny to see this.
3: Nagyon vicces látvány volt.
0: So, we're in the train and we're talking about what happened.
3: És a vonaton erről beszélgettünk, hogy mi történt.
0: And we're laughing.
3: És nevettünk.
0: But the Taiwanese people are sitting.
3: De a taiwaniak így ültek ott.
0: No emotion.
3: Semmi érzelem.
0: Eventually they said we better calm down.
3: Végül azt mondták, hogy jobban tesszük, ha megnyugszunk.
0: Because they'll think that we're very drunk.
3: Mert azt fogják gondolni, hogy nagyon berúgtunk.
0: But you see, there are some people that have very little, they show very little emotion.
3: De tudjátok, vannak olyan emberek, akiken nagyon kevés érzelem látszik.
0: And then of course we have the Italians.
3: Aztán persze vannak az olaszok.
0: Oh yeah, they can tell a story. The whole
3: igen,
0: world can hear the story.
3: Itt így mesélik el a történeteiket.
0: And so you can see how we differ.
3: Tehát látjátok, mennyire különbözőek vagyunk.
0: Also our cultures.
3: A kultúránk is nagyon különböző.
0: Okay, but there are some people that are just always so serious.
3: De vannak emberek, akik mindig annyira komolyak.
0: Doesn't matter, you know, it can be the funniest joke.
3: Elhangozhat a legviccesebb vicc.
0: But you hardly see a smile.
3: De alig látható rajtuk egy mosoly.
0: They don't have much joy at all.
3: Ő bennük aztán túl sok öröm nincs.
0: So they may not say to you, well, I'm bitter or depressed or whatever.
3: Lehet, hogy nem mondják, hogy olyan keserű vagyok, vagy olyan nyomot vagyok.
0: They just don't have much capacity for joy.
3: Egyszerűen nincs túl sok képességük az örömre.
0: Because when they were little children,
3: mert amikor kisgyerekek voltak,
0: they didn't train and make the pathway big and strong to get back to joy.
3: Akkor nem épült ki az agyukban egy nagyon erős és mély útpálya arra, hogy visszatérjenek az örömhöz.
0: Okay, but you see, there are some people that have very little, they show very little emotion.
3: De tudjátok, vannak olyan emberek, akiken nagyon kevés érzelem látszik.
0: And then of course we have the Italians.
3: Aztán persze vannak az olaszok.
0: Oh yeah, they can tell a story. The whole world can hear the story.
3: Így mesélik el a történeteiket.
0: And so you can see how we differ.
3: Tehát látjátok, mennyire különbözőek vagyunk.
0: Also our cultures.
3: A kultúránk is nagyon különböző.
0: Okay, but there are some people that are just always so serious.
3: De vannak emberek, akik mindig annyira komolyak.
0: Doesn't matter. You know, it can be the funniest joke.
3: Elhangozhat a legviccesebb vicc.
0: But you hardly see a smile.
3: De alig látható rajtuk egy mosoly.
0: They don't have much joy at all.
3: Ő bennük aztán túl sok öröm nincs.
0: So they may not say to you, well, I'm bitter or depressed or whatever.
3: Lehet, hogy nem mondják, hogy olyan keserű vagyok, vagy olyan nyomott vagyok.
0: They just don't have much capacity for joy.
3: Egyszerűen nincs túl sok képességük az örömre.
0: Because when they were little children,
3: mert amikor kisgyerekek voltak,
0: they didn't train and make the pathway big and strong to get back to joy.
3: Akkor nem épült ki az agyukban egy nagyon erős és mély útpálya arra, hogy visszatérjenek.

0: so serious.
1: De vannak emberek, akik mindig annyira komolyak.
0: Doesn't matter, you know, it can be the funniest joke.
1: Elhangozhat a legviccesebb vicc.
0: But you hardly see a smile.
1: De alig látható rajtuk egy mosoly.
0: They don't have much joy at all.
1: Ő bennük aztán túl sok öröm nincs.
0: So they may not say to you, well, I'm bitter or depressed or whatever.
1: Lehet, hogy nem mondják, hogy olyan keserű vagyok, vagy olyan nyomott vagyok.
0: They just don't have much capacity for joy.
1: Egyszerűen nincs túl sok képességük az örömre.
0: Because when they were little children,
1: mert amikor kisgyerekek voltak,
0: they didn't train and make the pathway big and strong to get back to joy.
1: Akkor nem épült ki az agyukban egy nagyon erős és mély út pálya arra, hogy visszatérjenek az örömhöz.
0: Okay, so you can see these people.
1: Láthatók ezek az emberek.
0: When everybody is having a good time,
1: amikor mindenki remekül érzi magát és boldog.
0: These people are very serious.
1: Ők ott vannak nagyon komolyan.
0: Oh, what's wrong with these people? Why are they forever laughing? What's wrong
1: with them? Mi bajuk van ezeknek? Mit nevetgélnek itt?
0: Do you understand what I'm saying?
1: Értitek, mire gondolok?
0: And so, you see, you need to understand those people are hurting.
1: Tudjátok, meg kell értenetek, hogy ezeknek az embereknek fájdalmuk van.
0: Because they did not have this whole joy being released to them by their parents.
1: Mert a szüleik nem szabadították fel bennük ezt az örömet.
0: So what is joy?
1: Tehát mi is az öröm?
0: I said to the Lord, what is joy?
1: Megkérdeztem az Urat is, hogy mi az öröm?
0: Because we can make ha ha ha ha ha. We can make, you know, make ourselves ha ha ha. Try and laugh.
1: Mert rávehetjük magunkat, hogy megpróbáljuk ha ha ha nevetni.
0: So what is joy?
1: De mi az öröm?
0: You know what is joy?
1: Tudjátok, mi az öröm?
0: It's when somebody is happy to see me.
1: Amikor valaki örül, hogy láthat engem.
0: When somebody is happy to be with me.
1: Amikor valaki örül, hogy velem lehet.
0: And so if you come walking into a room,
1: tehát hogyha bemész egy helyiségbe,
0: and people turn around,
1: és az emberek megfordulnak,
0: and they say, oh, hello!
1: És azt mondják, szia!
0: It's so good to see you!
1: Jaj, de jó látni téged!
0: What happens?
1: Akkor mi történik?
0: You feel the joy.
1: Érzed az örömöt?
0: In your heart.
1: A szívedben.
0: Somebody is happy to see me.
1: Valaki örül, hogy láthat engem.
0: That's joy.
1: Ez az öröm.
0: You know, when I was growing up.
1: Tudjátok, amikor én növekedtem.
0: And I would walk into a room where my family was.
1: És bementem abba a szobába, ahol a családom tartózkodott.
0: They would say, oh no.
1: Like, oh, jaj, ne.
0: Yeah, she comes again.
1: Ma no, megint ő no. Jön.
0: So nobody was happy to be with me.
1: Tehát senki nem volt boldog, hogy velem lehet.
0: So I did not have much joy.
1: Tehát bennem nem volt túl sok öröm.
0: And when I was in love with this man, this Roland.
1: És amikor beleszerettem ebbe az úriemberbe, a Rolandba.
0: And he would say to me, I want to be with you, I miss you.
1: És azt mondta nekem, hogy veled akarok lenni, mert hiányoztál.
0: My brain could not understand that.
1: Akkor az agyam ezt nem tudta felfogni.
0: And he couldn't understand me.
1: És ő meg nem értette, hogy mi bajom van.
0: Because why am I not happy? He loves me.
1: Mert nem, miért nem örülök annak, hogy ő szeret?
0: I did not have capacity to receive that love.
1: Nem voltam képes ezt a szeretetet befogadni.
0: There was no pathway.
1: Nem volt egy ilyen pályám.
0: So can you understand how we miss each other in marriage?
1: Tehát értitek, hogy hogyan lehet, hogy hiányoljuk egymást a házasságban?
0: How our childhood has such an effect upon us.
1: Hogy mekkora hatása van a gyerekkorunknak ránk?
0: Okay, so when somebody else is enjoying you,
1: tehát amikor valaki másnak örömet telik benned, örül neked,
0: and they express their joy when they see you,
1: és kifejezi az örömét, amikor meglát,
0: that creates joy.
1: Ez hozza létre az örömet.
0: So now, if you were a child,
1: tehát hogyha gyerek vagy,
0: and you grew up with little joy,
1: és vagy gyerekkorodban kevés örömmel nőttél fel,
0: you have little brain.
1: Akkor kicsi az agyad.
0: Okay. Now we want to grow the brain.
1: Most szeretnénk az agyunkat növelni.
0: So now, God puts us in the body of Christ.
1: És akkor Isten elhelyez minket Krisztus testében.
0: And we all want our brains to grow.
1: És mindannyian azt akarjuk, hogy nőjön az agyunk.
0: So we need to now love each other.
1: Tehát szeretnünk kell egymást.
0: And we need to show that we are happy to be with each other.
1: És ki kell mutatnunk, hogy örülünk, hogy egymással lehetünk.
0: And then

0: You're going to see this, the brain of this church. Pastor Pali, you must know how the brains are going to grow in this church.
1: És akkor majd tudni fogjátok, a Pali pásztor is tudni fogja, hogy hogyan nőnek az agyak itt a gyülekezetben.
0: We all going to have big heads. Hallelujah.
1: Nagy fejünk lesz.
0: Full of joy.
1: Tele örömmel.
0: Okay, Psalm 127 verse 3.
1: A 127. Zsoltár 3. verse.
0: It says, children are a heritage from the Lord.
1: Azt mondja, hogy a gyermekek az Úrtól való örökség.
0: And the fruit of the womb is your reward.
1: És az anyamék gyümölcse a jutalmunk.
0: So, children, when you receive them, they are the best gift that God can give you.
1: Tehát amikor gyerekeket kaptok, akkor ők a legjobb ajándék, amit Isten adhat nektek.
0: And you need to rejoice in the gift.
1: És örülnötök kellene az ajándéknak.
0: And so we've got to celebrate life.
1: Ünnepelnünk kell az életet.
0: You see, the God that we've chosen to serve.
1: Tudjátok, az Isten, akinek a szolgálatát választottuk.
0: He's the God of life.
1: Ő az élet Istene.
0: Not death.
1: Nem a halálé.
0: Grave is empty.
1: A sír üres.
0: And so we need to celebrate our life.
1: Tehát ünnepelnünk kell az életünket.
0: Now because of my childhood.
1: A gyerekkorom miatt.
0: When it was my birthday.
1: Amikor születésnapom volt.
0: Oh, I didn't like my birthday.
1: Ó, nem szerettem a születésnapomat.
0: Because I knew everybody was going to phone me.
1: Mert tudtam, hogy mindenki felhív majd telefonon.
0: Or come and visit me.
1: Vagy eljön meglátogatni.
0: To say happy birthday.
1: És boldog születésnapot kíván.
0: And I just didn't like that.
1: De ezt nem szerettem.
0: It made me uncomfortable.
1: Ettől kényelmetlenül éreztem magam.
0: And so when in the morning when it's my birthday, I just disappear.
1: Tehát a szülinapom reggelén eltűntem.
0: So I don't have to answer the phone.
1: Hogy ne kelljen felvennem a telefont.
0: And then I say to God, why?
1: Aztán megkérdeztem Istent, hogy miért van ez így.
0: Well, why do I do that?
1: Miért csinálom ezt?
0: Why don't I like my birthday?
1: Miért nem szeretem a szülinapomat?
0: It was the whole thing, I do not have the capacity to receive.
1: És az volt a lényege az egésznek, hogy képtelen voltam befogadni ezeket a jó dolgokat.
0: I would rather give.
1: Én inkább adnék.
0: If somebody else has a birthday.
1: Ha valaki másnak születésnapja volt.
0: It would be wonderful to give.
1: Csodálatos adni neki.
0: But I couldn't receive.
1: De nem tudtam kapni.
0: It was so hard to have a birthday.
1: Nagyon nehéz volt így szülinapot tartani.
0: And then you know what the Lord did for me.
1: Tudjátok, mit tett az Úr értem?
0: He said, Amanda.
1: Azt mondta, Amanda.
0: Your birthday is not about you.
1: A születésnapod nem rólad szól.
0: Oh, okay, Lord.
1: Hát jó van, Uram.
0: What's my birthday about?
1: Akkor miről szól?
0: He said it's about me.
1: Azt mondta az Úr rólam.
0: He said I have spared you for another year.
1: Azt mondja, megtartottalak téged még egy évig.
0: So when you have a birthday?
1: Tehát amikor születésnapod.
0: You have a big party.
1: Akkor tarts egy nagy bulit.
0: And you celebrate life.
1: És ünnepeljétek az
0: and
1: életet.
0: And give me the glory.
1: És adjátok nekem a dicsőséget.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: And since then I've been able to have a big party.
1: És azóta tudok nagy bulikat tartani a szülinapomban.
0: It's not about me.
1: Mert nem rólam szól.
0: It's about him.
1: Hanem ő róla.
0: But this is what happens when we are broken.
1: De ez történik, amikor összetört emberek vagyunk.
0: My number. Which one? Number four of my six grandchildren. It was her birthday today.
1: A negyedik unokámnak a hat közül ma volt a születésnapja.
0: Három éves. And she had a big party.
1: És nagy buli volt náluk.
0: She was so excited about this party.
1: És annyira lelkes volt emiatt a babazsúr miatt.
0: Everything was such joy, joy, joy.
1: Minden csak az örömről szólt nála.
0: And I saw the freedom.
1: És láttam azt a szabadságot.
0: Of celebrating who she is.
1: Hogy szabadon ünnepli azt, hogy ő kicsoda.
0: She's a gift.
1: Ő egy ajándék.
0: But when you've been rejected.
1: De amikor elutasítottak valakit.
0: You don't know that you're a gift.
1: Akkor nem tudja magáról, hogy ő ajándék.
0: Because you were always pushed away.
1: Mert mindig eltaszították.
0: So God says you are a gift.
1: Tehát Isten azt mondja, hogy te ajándék vagy.
0: Okay.
1: Rendben.
0: A child has been made by God to be enjoyed.
1: Isten azért alkotta a gyerekeket, hogy élvezze őket valaki.
0: And parents have the responsibility to rejoice over the gift.
1: És a szülőknek kötelességük örvendezni az ajándékon.
0: To celebrate and have a big party with the child.
1: Hogy ünnepeljenek a gyerekkel és egy nagy bulit tartsanak.
0: To make a big fuss over the child.
1: Hogy nagy ügyet csináljanak a gyerekből.
0: My little five-year-old said to me just before we left.
1: A kis 5 éves unokám mondta, mielőtt elutaztunk.
0: Granny.
1: Nagyi.
0: I can whistle.
1: Tudok fütyülni.
0: Does it show me?
1: Megmutassam.
0: So she goes.
1: Vagy mondtam, mutasd meg nekem, és akkor így csinált.
0: Oma, do you hear? Granny, do you hear?
1: Hallod, Nagyi, hallod?
0: I said, wow, well done, well done.
1: Oh, hát ez annyira jó volt, jól csináltad.
0: Oh, and she feels so good.
1: És annyira jól érezte magát a bőrében.
0: And then she tells her daddy, daddy, listen, I can whistle.
1: Hát mondta apukájának is, apuka, hallgass meg, hogy tudok fütyülni.
0: And then he says, come on, give me a high five.
1: És akkor, na, adj egy pasit, mondta apukája.
0: It's amazing, just to celebrate their life.
1: Elképesztő, egyszerűen ünnepelni az életüket.
0: That which we never did as children.
1: Ami velünk gyerekként sose történt meg.
0: We were broken.
1: Mi összetörtünk.
0: We broke our children.
1: És összetörtük a gyerekeinket
0: But
1: is.
0: But God is busy restoring and healing.
1: De Isten azzal foglalkozik, hogy gyógyít és helyreáll.
0: So, teach your children to be excited about life.
1: Tehát tanítsd meg a gyerekeidet, hogy legyenek lelkesek az élettel kapcsolatban.
0: And make a big thing of every little thing.
1: És minden apróságból csináljanak nagy ügyet.
0: Cheer with them. Yay! Look what you can do.
1: Újjunk velük együtt, hogy nézd, mit tudtál megcsinálni, amit
0: eddig. Get them full of joy and excitement.
1: Töltsd meg őket örömmel és lelkesedéssel.
0: So celebrate how a child has been made.
1: Ünnepeljétek azt, ahogyan Isten megalkotta ezt a gyermeket.
0: Because you see, God had a plan for man from the beginning.
1: Mert tudjátok, Istennek volt egy terve az emberrel már kezdettől.
0: And God gets excited about us.
1: Isten is lelkesedik értünk.
0: There's an interesting scripture.
1: Van egy érdekes Biblia vers.
0: Jesus was teaching his disciples.
1: Jézus a tanítványait tanította éppen.
0: And they'd been to pray with people.
1: Előtte éppen emberekért imádkoztak.
0: They came back and they gave a report.
1: Aztán visszajöttek Jézushoz és jelentettek neki.
0: And they said, Jesus.
1: Azt mondták, Jézus.
0: Even the demons listen to us.
1: Még a démonok is engedelmeskednek nekünk.
0: And then Jesus said.
1: És aztán Jézus azt mondta.
0: Don't be excited about the demons.
1: Ne a démonok miatt lelkesedjetek.
0: He said, be happy that your name is written in heaven.
1: Hanem azt mondja, hogy örüljetek annak, hogy a nevetek fel van írva a mennyben.
0: And then the next verse.
1: És a következő vers.
0: It says in the Greek.
1: Azt mondja görögül.
0: And Jesus agaliod.
1: És Jézus agaliózott.
0: What does that word mean?
1: Mit jelent ez az ige?
0: He jumped with great joy.
1: Nagy örömében ugrált.
0: Imagine Jesus jumping with great joy.
1: Képzeljétek el, Jézus, amit nagy örömmel ugrál.
0: We've got a joyful God.
1: Nekünk egy örvendező Istenünk van.
0: If he was alive today walking with us,
1: ha ma itt járna
0: on earth,
1: közöttünk,
0: he would have gone, yes, yes.
1: Akkor így csinált volna.
0: We understood what he was saying.
1: Megértettük, mit mondott.
0: Have you ever seen Jesus jumping with great joy?
1: Láttatok már Jézust valaha nagy örömében ugrálni?
0: Oh, I'd love to have seen that. I will still see it. I'm going to ask him, Jesus, do some agalio dancing for me.
1: Tehát én szeretném ezt látni, fogom is látni, mert majd találkozunk, megkérem, hogy egy kis ilyen agalio táncot adjon nekem elő.
0: So Jesus dances over us.
1: Tehát Jézus táncol miattunk.
0: He is our perfect father.
1: Ő a mi tökéletes atyánk.
0: And there's so much pleasure and joy when he looks at us.
1: És nagyon sok öröme van abban, amikor ránk néz.
0: Psalm 16 verse 11.
1: 16. Zsoltár 11.
0: You will show me the path of life.
1: Megmutatod nekem az élet ösvényét.
0: In your presence there's fullness of joy.
1: A te jelenlétedben öröm teljessége van.
0: And at your right hand there are pleasures forever.
1: És a te jobbodon örömök vannak mindörökre.
0: So God enjoys you.
1: Tehát Isten élvez téged.
0: Isn't that special?
1: Nem különleges ez?
0: And the same with parents.
1: Ugyanez a helyzet a szülőkkel.
0: You see, we've got a big dad in heaven.
1: Tudjátok, a mennyben van egy hatalmas apukánk,
0: that enjoys us.
1: Aki élvezi a létünket.
0: Now he says, come on, parents.
1: És akkor azt mondja most, hogy na gyerünk szülők.
0: You must enjoy your children.
1: Nektek is élveznetek kell a gyerekeiteket.
0: Bless them.
1: Áldjátok meg őket.
0: Specifically with a capacity to know who God is.
1: Különösképpen azzal a képességgel, hogy tudják, hogy kicsoda Isten.
0: To be able to listen to his voice.
1: Hogy tudják hallgatni az ő hangját.
0: And to receive his truth.
1: És befogadni az ő igazságát.
0: So God has ordained specific seasons of joy.
1: Tehát Isten kijelölte az öröm konkrét időszakait.
0: Where we go and we meet with him.
1: Amikor találkozunk ő vele.
0: And we celebrate with him.
1: És vele ünneplünk.
0: Okay, so now, what we need to learn is we have to climb Joy Mountain.
1: Amit meg kell tanulnunk, az az örömhegyének megmászása.
0: So it's all part of forming this joy circle, this joy pathway.
1: Mindez része az örömpálya kialakításának.
0: So those of you that have practiced as a child many times to return to joy.
1: Azok számára, akik gyerekkorukban sokszor gyakorolták az örömhöz való visszatérést.
0: Remember the first 18 months of your life.
1: Ne felejtsétek, életetek első 18 hónapjában kellett ezt.
0: You will have a big joy bucket.
1: Azoknak nagy az örömvödrük.
0: But so many of us have only got a small little joy bucket.
1: De nagyon sokunknak csak egy nagyon kicsi örömvödre van.
0: And so there are those of us that got holes in the bucket.
1: Aztán vannak, akiknek lyukak vannak a vödrén.
0: And then we go from conference to conference.
1: És aztán megyünk egyik konferenciáról a másikra.
0: And we pour in the word and we get all excited.
1: És öntjük magunkba Isten beszédét és belelkesedünk.
0: And by Monday, Tuesday, Wednesday, whew, it's all gone.
1: De hétfőre, kedre, szerdára az összesnek vége van.
0: Because there's a holes in the bucket.
1: Mert lyuk van a vödrön.
0: And you do not have the capacity to contain the joy.
1: És nem tudjátok magatokban tartani az örömet.
0: So we all have basic needs in our lives.
1: Mindannyiunknak vannak alapvető szükségek az életében.
0: As little children we come into this world.
1: Kisgyerekként, amikor belépünk a világba.
0: With basic needs.
1: Vannak alapvető szükségeink.
0: So every basic need is like a bucket that needs to be filled.
1: Minden alapvető szükség olyan, mint egy vödör, amit tele kell tölteni.
0: You want to know your purpose.
1: Tudni akarod, mi a célod.
0: You want comfort.
1: Vigaszt akarsz.
0: You want acceptance.
1: Elfogadott akarsz lenni.
0: You want to be nurtured.
1: Azt akarod, hogy táplálgassanak.
0: You want security.
1: Biztonságot akarsz.
0: You want love.
1: Szeretetet akarsz.
0: So we all have these buckets inside of us.
1: De mindannyiunkban ott vannak ezek a vödrök.
0: And our parents, our loved ones must fill these buckets.
1: És a szüleinknek és a szeretteinknek kell megtölteniük ezeket a vödröket.
0: Many of us get married.
1: Sokan házasságra lépünk.
0: And our buckets are empty.
1: Úgy, hogy üresek a vödreink.
0: And when we get together in marriage,
1: és amikor a házasságban összejövünk,
0: then it's clang clang clang clang clang clang clang because our buckets are empty.
1: Akkor állandó csörömpölés van, mert üresek a vödrök.
0: Big noise.
1: Nagy zaj van.
0: Lots of fighting.
1: Sok a veszekedés.
0: And so we need our buckets to be filled up.
1: Tehát szükséges, hogy be legyek töltve a vödreink.
0: Our basic needs we need to have fulfilled.
1: Az alapvető szükségeink be kell, hogy legyenek töltve.
0: So the most important bucket is this bucket of joy.
1: A legfontosabb vödör az örömvödre.
0: There are six emotions that take us away from joy.
1: Hat érzelem van, ami eltávolít minket az örömtől.
0: Okay, the big six negative emotions.
1: A nagy hat negatív érzelem.
0: Anger.
1: A harag.
0: Disgust.
1: Az undor.
0: Despair.
1: A kétségbeesés.
0: Shame.
1: A szégyen.
0: Sadness.
1: A szomorúság.
0: Fear.
1: És a félelem.
0: Those are negative emotions.
1: Ezek negatív érzelmek.
0: And we will experience these negative emotions.
1: És ezeket biztos, hogy át fogjuk élni.
0: So you need to be prepared.
1: Tehát fel kell készülnünk erre.
0: This is life.
1: Ilyen az élet.
0: And so The key is when you experience those negative emotions.
1: A kulcs az, hogy amikor átéljük ezeket a negatív érzéseket.
0: You must know how do I get back to joy.
1: Akkor tudjuk, hogy hogyan térhetünk vissza az örömhöz.
0: Otherwise, I'm going to be stuck in that negative place.
1: Különben leragadok azon a negatív ponton.
0: Okay, so from 12 to 18 months.
1: Tehát a 12-es és 18 Tehát 12 és 18 hónapos kor között.
0: The child starts to experience these six negative emotions.
1: Elkezdi a gyermek megtapasztalni ezt a hat negatív érzést.
0: Okay, so let's take an example now. We've got little girl, she's happy.
1: Tehát akkor vegyünk egy példát, itt egy kislány, aki boldog.
0: Oh, then she goes to an experience of fear.
1: Aztán megtapasztalja a félelmet.
0: And so now we have to take the child from the place of fear.
1: És akkor el kell juttatnunk a gyereket a félelemből.
0: Back to joy.
1: Vissza az örömhöz.
0: And so this must happen over and over.
1: És ennek újra meg újra meg kell történni.
0: Until that pathway is formed.
1: Amíg ki nem alakul ez a pálya benne.
0: And the more I've done that.
1: És minél többször meg gyakorlom ezt,
0: the stronger my pathway back to joy.
1: Annál erősebb lesz az örömhöz visszavezető pálya bennem.
0: So, a good mother.
1: Tehát egy jó anya
0: will understand this.
1: Érti ezt.
0: And they will always take the baby back to joy from that negative state.
1: És mindig visszaviszi a gyermeket az örömhöz abból a negatív állapotból.
0: So let's look at a practical example.
1: Nézzünk egy gyakorlati példát.
0: Okay, baby has a very dirty nappy.
1: A gyermeknek igen piszkos lett a pelenkája.
0: Mommy comes into the bedroom.
1: Bejön a hálószobába a mama.
0: And baby has found the brown stuff.
1: És a baba megtalálta azt a barna anyagot.
0: And so baby is playing with the brown stuff.
1: És játszik ezzel a barna anyaggal.
0: And mommy is disgusted. Oh no!
1: És a mama megundorodik. Jaj, ne!
0: So what you need to know is baby is like a blank piece of paper.
1: Tudnotok kell, hogy a baba olyan, mint egy üres papírlap.
0: And the face of mommy is like a mirror.
1: És anyuci arca olyan, mint egy tükör.
0: So when baby looks at mommy,
1: tehát amikor a baba a mamára néz,
0: mommy then she imprints her what she feels onto baby.
1: Akkor amit a mama érez, arról egy lenyomat képeződik a babában.
0: Oh no, what have you done?
1: Oh jaj, nem, mit csináltál?
0: Oh, it doesn't smell good. Oh no.
1: Oh, de rossz szaga van, jaj, ne.
0: Oh, and so the baby also pulls its face like mommy.
1: Akkor a gyerek is elkezd grimaszkodni, mint az anyja.
0: And so then mommy starts to clean. To clean up.
1: Aztán anyukája elkezd tisztába tenni.
0: But the whole time she's in the negative place. Oh no!
1: De mindvégig ilyen negatívan érzi magát. Jaj, ezt nem kellett volna.
0: And then when baby's all cleaned up.
1: És amikor már a gyerek tiszta.
0: Mommy's happy.
1: Akkor a mama boldog már.
0: Baby's happy.
1: És a baba is boldog.
0: So that's just a simple example.
1: Ez csak egy egyszerű példa.
0: To show you how to bring a child back to joy.
1: Hogy megmutassuk, hogy hogyan kell egy gyereket visszajutatni az örömhöz.
0: So baby watches mommy.
1: Tehát a baba figyeli a mamáját.
0: And whatever mommy has in her face.
1: És bármi is van a mama arcán.
0: It's what baby feels.
1: A baba megérzi.
0: Okay, so it's like a mirror.
1: Tehát olyan, mint egy tükör.
0: And so we need to deal with this sight, this ring of joy.
1: Tehát foglalkoznunk kell az öröm körével.
0: Okay, so we see that this is very interesting.
1: Tehát azt látjuk, ez itt nagyon érdekes.
0: This challenged me.
1: Ez kihívás volt nekem is.
0: When God was teaching me about this.
1: Amikor Isten engem erről tanított.
0: I thought of the many times we would have a fight.
1: Ezenbe jutott az a sok eset, amikor veszekedtünk.
0: It was many times.
1: Nagyon sokszor veszekedtünk.
0: Because you see, emotionally I was still like a little child.
1: Mert tudjátok, érzelmileg olyan voltam, mint egy kisgyerek.
0: Because I did not have all the development stages put into my life.
1: Mert az életemben nem történtek meg ezek a fejlődési szakaszok.
0: So here I am, a grown-up woman.
1: Tehát itt vagyok felnőtt nőként.
0: I'm married.
1: Férjezettként.
0: But I'm acting like a two-year-old child.
1: De úgy cselekszem, mint egy két éves.
0: So if Roly doesn't say to me he loves me every day,
1: tehát ha Roly nem mondja el nekem minden nap, hogy szeret,
0: oh, then I'm so unhappy.
1: Annyira boldogtalan vagyok.
0: I don't want to speak to him.
1: Nem is akarok szóba állni vele.
0: Blow up my cheeks.
1: Hanem fölfújom magam.
0: And I'm so angry with him.
1: És annyira megharagszom rá.
0: And I try and punish him.
1: Megpróbálom büntetni.
0: And then I say, well, I'm even going to pack my bags and I'm going to leave him.
1: És aztán azt is mondom neki, hogy összecsomagolok és itt hagyom.
0: It's terrible.
1: Szörnyű.
0: You act like a child.
1: Úgy csinálsz, mint egy gyerek.
0: You grown up.
1: Pedig felnőttél.
0: You married.
1: És férjed van.
0: But you're acting like a child.
1: De úgy csinálsz, mint egy gyerek.
0: You threaten each other.
1: Fenyegetitek egymást.
0: You know, I'm gonna pack my bags and I'm gonna leave you.
1: Összecsomagolok és elhagylak.
0: This one man said to me, every day his wife said, I'm going to see a lawyer.
1: Volt egy férfi, aki elmondta nekünk, hogy a felesége minden nap mondogatta neki, hogy elmegy ügyvédhez.
0: I want a divorce.
1: El akar válni.
0: You better say you're sorry.
1: És azt hozzátette, hogy jobban teszed, ha bocsánatot kérsz.
0: I don't know what I did wrong.
1: És a férje azt mondja, hogy nem is tudom, mit követtem el.
0: But every morning before work,
1: de minden reggel munka előtt,
0: I would go and say I'm sorry.
1: Oda mentem hozzá és bocsánatot kértem.
0: I don't quite know what I did wrong, but I'm sorry.
1: Nem egészen tudom, mit rosszat tettem, de én bocsánatot kérek.
0: He was so worried he was gonna get a letter from the lawyer.
1: Annyira aggódott amiatt, hogy levelet kap egy ügyvédtől.
0: We act like children.
1: Úgy cselekszünk, mint a gyerekek.
0: Because no joy.
1: Mert nincs öröm.
0: We didn't have the development stages to make us mature.
1: Nem éltük át a fejlődési szakaszokat, hogy éretté váljunk.
0: So now we would have a fight.
1: És akkor most veszekszünk.
0: Now I don't speak to him.
1: Most nem szólok hozzá.
0: For 1 week.
1: Egy hétig.
0: No talk.
1: Egy szót se.
0: I will punish him.
1: Megbüntetem őt.
0: So now we're sitting at the table and we're eating.
1: Tehát ott ülünk az asztalnál, eszünk.
0: Then I say to the children.
1: Azt mondom a gyerekeknek.
0: Ask your father to pass me the salt.
1: Mondjátok meg apátoknak, hogy adja ide a sót.
0: I refuse to speak to him.
1: Nem vagyok hajlandó szólni hozzá.
0: For a whole week.
1: Egy hétig.
0: I stay angry.
1: Haragos maradok.
0: And I throw my tantrums.
1: És hisztizek.
0: Oh, and then my children are so afraid of me.
1: Aztán már a gyerekeim is annyira félnek tőlem.
0: Tiptoe around the house.
1: Az egész házban lábujjhegyen járnak.
0: Oh, mommy's in her mood.
1: Na, mamának már megír rossz kedve van.
0: Just stay away from mommy.
1: Maradjunk tőle távol.
0: So I control the house.
1: Tehát így irányítottam az egész családot.
0: Because of my immaturity.
1: A saját éretlenségemmel.
0: Now listen, this is a challenge.
1: Na, figyeljetek, ez gyülekezet.
0: If you have the cycle of joy.
1: Hogyha megvan benned az öröm köre.
0: If that ring of joy is strong.
1: Hogyha erős ez az öröm pálya benned.
0: Now you're grown up.
1: Most már felnőtt vagy.
0: And you know how to return back to joy.
1: Tudod, hogy kell visszatérni az örömhöz.
0: If you have an argument.
1: Hogyha vitatkoztok.
0: It should take you 90 seconds to get back to joy.
1: 90 másodperc alatt vissza kell térned az örömhöz.
0: 1 week was too short for me.
1: Hát nekem egy hét is túl rövid volt.
0: Do you hear what I'm saying?
1: Halljátok, amit mondok?
0: We sit with these things that have gone wrong in our childhood.
1: Tehát itt ülünk azokkal a dolgokkal a puttonyunkban, amik a gyerekkorunkban elromlottak.
0: And we hurt each other.
1: És bántjuk egymást.
0: But you see, if you have joy,
1: de tudjátok, ha örömötök van,
0: then it's so much easier to come back to joy.
1: Akkor sokkal könnyebb visszatérni az örömhöz.
0: From a negative place.
1: Egy negatív állapotból.
0: Okay, so if that ring of joy, you know where you are tonight.
1: Tehát, hogyha megvan ez az örömkör bennetek, ti tudjátok, hogy ma hol tartotok.
0: How long does it take you to go from angry back to joy?
1: De mennyi idő alatt térsz vissza a haragból az örömbe?
0: Come on, you know.
1: Ti tudjátok ezt.
0: I'm not the only one that stayed angry for a week. Come on.
1: Nem én vagyok az egyetlen ember, aki egy hétig haragudott.
0: We all have our story to tell.
1: Mindannyiunknak van történetünk.
0: So we need to develop this joy.
1: Tehát ki kell fejlesztenünk ezt az örömöt.
0: And you know you can't develop this on your own.
1: És tudjátok, egyedül ez nem megy.
0: Because how do I develop joy?
1: Mert hogyan fejleszthetem az örömöt?
0: Is when somebody is happy to be with me.
1: Amikor valaki más örül, hogy velem lehet.
0: So I need people in my life.
1: Tehát szükségem van emberekre az életemben.
0: To help me grow my brain.
1: Akik segítnek növeszteni az agyamat.
0: Okay, otherwise to return back to joy is gonna take much longer.
1: Különben sokkal hosszabb idő alatt tudok csak visszatérni az örömhöz.
0: And as an adult, you cannot handle negative emotions.
1: És akkor felnőttként sem tudjuk a negatív érzelmeket kezelni.
0: And that is when people commit suicide.
1: És az emberek ilyenkor követnek el öngyilkosságot.
0: When they get into all sorts of situations, negative things.
1: Belekeverednek mindenféle negatív dolgokba.
0: Addictions.
1: Függőségekbe.
0: They want comfort because they're not experiencing comfort.
1: Mert vigaszt akarnak, mert nem kapnak vigasztalást egyébként.
0: So then they would masturbate.
1: Aztán önkielégítést végeznek.
0: Whatever it is, but there's a wrong pathway because there's no joy.
1: Vagy akármit is csinálnak, de van bennük egy rossz útpálya az agyukban, mert nincs örömük.
0: Okay. Let's see what's going on with our brains.
1: Na akkor nézzük, mi történik az agyunkkal.
0: We want to learn about this control center.
1: Most az irányító központról akarunk tanulni.
0: So we're going to do a little bit of biology now.
1: Tehát megint egy kis biológia.
0: The doctors in the room need to check us.
1: Majd ellenőrizzék le az orvosok a teremben, hogy jól mondjuk-e.
0: Okay, so that we understand how does the brain work.
1: Hogy megértsük, hogy hogyan működik az agy.
0: All right, what we want to see is that there are four levels of the brain. To do with the control center.
1: Tehát az irányító központ vonatkozásában az agynak négy rétege van.
0: So remember we said between the age of 2 and 3 months.
1: Tehát elmondtuk már, hogy két hónapos és három hónapos korunk között
0: you have the right side of the brain that starts to develop, which we call the control center.
1: Fejlődni kell az agyunk elejének a jobb oldala, amit irányító központnak nevezhetünk.
0: Okay, we're going to name each one of those four levels.
1: Majd mind a négy szintet megnevezzük.
0: And so let's look at these levels in detail. Don't get a shock. It's not a medical class, okay?
1: Most megnézzük ezt a négy szintet egyenként, de ne sokkoljon titeket a kérdés, nem lesz annyira.
0: We're gonna make it easy.
1: Majd könnyen mondjuk, jó, egy kicsit könnyebben.
0: Okay, so the very first area that gets developed of the control center and the deepest part of your brain is called the thalamus.
1: A thalamus az agynak az a része az ellenőrző az irányító központban, ami legelőször kifejlődik, és ez van legmélyebben is.
0: That is the area where you bond and you connect with other people.
1: Ez az a terület, aminek a segítségével kötődsz más emberekhez és kapcsolatot építesz velük.
0: So that is where my daughter focuses on the baby bonding.
1: Tehát a lányom is erre a területre koncentrál a csecsemő kötődés témájában.
0: Okay, the second part of the control center is called Amy. Look, she's pink. She's just the female that's full of emotions.
1: A második része az agynak, ez mivel, hogy egy nőnek az agyát ábrázolja, ezért rózsaszín az a rész benne, ebben vannak az érzelmek. Mi a neve?
0: Amy. Amygdala. Amygdala?
1: Amygdala, ennek ez a neve? Magyarul is? Latinul. Amygdala. Jó rendben.
0: Okay, so
1: amygdala.
0: That's the emotional side of the control center.
1: Tehát ez az érzelmi oldal ennek az irányító központnak az a lényeg.
0: Okay, then we have the third level, which is the banana.
1: Aztán a harmadik rész, ami a banán.
0: You won't forget this one.
1: Azt nem fogjátok elfelejteni.
0: Okay, so it's a cingulate cortex.
1: Attila?
0: I don't know what's a cingulate cortex.
1: Így hívják, hogy cingulate cortex.
0: Okay, and then the last one of the brain, of the control center is the prefrontal cortex.
1: És akkor az irányító központnak az előső része, ez akkor homloklebeny, vagy már nem az?
0: And it's just...
1: Nem. Orbitofront... kortex, nem tudom. Magyarul nem tudom. Kéreg, kéreg, maradjunk ebben, kéreg.
0: Okay.
1: Okay.
0: So it's just behind the right eye.
1: Tehát ez pont a jobb szemünk mögött van, az a lényeg.
0: So those are the four levels of your control center in your brain.
1: Tehát az agyunk irányító központjának ez a négy szintje van.
0: Okay, so let's look at level one.
1: Akkor nézzük meg az thalamus. A thalamuszt.
0: And this is where we form the basic bonds.
1: Ebben a részben jönnek létre a fő kötődések.
0: So this is the most important part of your development as a human being.
1: Tehát az emberi fejlődésünknek ez a legfontosabb része, darabja.
0: Now Hitler tried to prove that this isn't true.
1: Hitler megpróbálta bebizonyítani, hogy ez nem igaz.
0: He took 50 babies in an experiment.
1: Egy kísérletben fogott 50 csecsemőt.
0: And he for 6 months he put them in a room.
1: 6 hónapra elhelyezte őket egy szobába, terembe.
0: And they got their bottles and they were bathed. They got all the basic needs, the physical needs.
1: Fürdették őket, szoptatták őket, szubis üvegből minden alapvető szükségüket kielégítették.
0: But they were not allowed to be picked up.
1: De nem engedték a gondozóiknak, hogy kézbe vegyék őket.
0: They were not allowed to be spoken to.
1: Nem engedték őket, hogy beszéljenek a babákhoz.
0: No rocking.
1: Nem lehetett ringatni.
0: No singing.
1: Nem énekelhettek
0: neki. Nothing.
1: Semmi ilyet nem lehetett tenni.
0: Just basic physical needs.
1: Csak az alapvető fizikai szükségeiket kellett betölteni.
0: Within 6 months, all the babies were dead.
1: 6 hónapon belül mindegyik baba meghalt.
0: Isn't that interesting?
1: Nem érdekes?
0: God said he made us for attachment.
1: Isten azt mondja, hogy kötődésre teremtett minket.
0: That's what makes you human.
1: Ez tesz minket emberré.
0: We are made to bond with other people.
1: Arra alkotott minket Isten, hogy másokhoz kötődjünk.
0: So that is the deepest part of this control center.
1: Tehát ez a legmélyebb része az irányító központnak.
0: Your deepest pain and your deepest joy comes from this level.
1: A legmélyebb fájdalmat és a legmélyebb örömöt ezen a szinten érzed.
0: This is your bonding center.
1: Ez a kötődő központ.
0: And when baby's awake,
1: amikor a csecsemők ébren vannak,
0: and baby looks at you,
1: és rád néznek,
0: and you look back at baby,
1: és te visszanézel a babára,
0: and you smile,
1: és mosolyogsz,
0: baby smiles back.
1: Akkor a baba visszamosolyog.
0: So we see there's like attachment light that is on.
1: Tehát olyan, mint hogy ez a kötődési fény kigyúlna.
0: That says, talk to me, talk to me.
1: Ami azt mondja, hogy beszélj hozzám, beszélj hozzám.
0: And so mommy has to adapt to baby's attachment light.
1: Tehát az anyukának alkalmazkodnia kell a kisbaba kötődési lámpájához.
0: When baby wants to bond and connect,
1: amikor a baba kötődni akar, kapcsolódni,
0: mommy must leave everything and connect.
1: Akkor az anyukának mindent ott kell hagyni, és kötődni kell.
0: But there are some mommies that are so broken.
1: De vannak olyan összetört anyukák,
0: and they are depressed and full of their own problems.
1: Akik depressziósak, tele vannak a saját problémáikkal.
0: And when baby wants to connect,
1: és amikor a baba kapcsolódni akar,
0: mommy says, oh, go to sleep, go, I don't want to talk to you.
1: Aludjál, most nem akarok veled beszélgetni.
0: Closes the door, leaves the baby.
1: És becsukja az ajtót, és ott hagyja a babát.
0: So no bonding.
1: Tehát nincs kötődés.
0: And then the child grows up.
1: Aztán felnő a gyerek.
0: And the child can become a very naughty child.
1: És lehet belőle nagyon pajkos gyerek.
0: Crying all the time.
1: Állandóan bőg.
0: And everybody thinks, oh, those children.
1: És mindenki azt gondolja, jaj, ezek a gyerekek, ezek a kölykök.
0: And it's because mommy did not bond with that child.
1: És ez azért van, mert az anyukája nem kötődött a babához, nem kapcsolódtak.
0: So if there's problem children,
1: tehát ha vannak problémás gyerekek,
0: there's problem parents.
1: Akkor vannak problémás szülők is.
0: And so there's so many families that are broken.
1: Nagyon sok az összetört család.
0: And it's not to judge anybody.
1: És ezzel nem akarok senkit megítélni.
0: But it is to help.
1: Segíteni szeretnék.
0: I read a bit of the history of Hungary.
1: Olvastam egy kicsit Magyarország történetéről.
0: And I spoke to some of the older people.
1: És beszéltem néhány idősebb emberrel.
0: And they were saying to me that years ago when the mothers and the fathers, when it was the time of communism,
1: és elmondták nekem, hogy évtizedekkel ezelőtt, amikor szocializmus volt, a szülők,
0: it'll be early in the morning when it's dark,
1: korán reggel, amikor még sötét volt,
0: then the mother would go and they would drop the child at some care center.
1: Elvitték a gyerekeket, a kisgyerekeket valami bölcsödébe.
0: The mother would work the whole day in the factory.
1: És az anya egész nap dolgozott a gyárban.
0: The father would have to work.
1: Az apának is dolgozni kellett.
0: And only tonight late they get back the child.
1: És csak későn este értek vissza a gyerekért.
0: There's no bonding at all.
1: Egyáltalán semmi kötődés nem volt.
0: And so the child grows up not knowing and understanding what is love.
1: És a gyerek úgy nő fel, hogy nem tudja, mi a szeretet.
0: What does it mean to bond?
1: Mit jelent kötődni?
0: What does it mean to be attached to somebody?
1: Mit jelent valakihez tapadni?
0: And this will go on from generation to generation.
1: És ez több nemzedéken keresztül így folyt.
0: And so this breaks down the family structure.
1: És ez tönkre teszi a családot.
0: And you know, we've come the theme of this weekend is how do we get back the godly families?
1: Tudjátok, ez a hétvége arról szól, hogy hogyan szerezzük újra vissza az Isten szerinti családokat.
0: Because many of our parents were broken.
1: Mert sokunk szülei összetörtek voltak.
0: Through the depression years and the war.
1: A háború miatt, a gazdasági hanyatlás miatt.
0: And the circumstances in your country.
1: És az országotok körülményei miatt.
0: So there's brokenness.
1: Tehát összetörtség volt.
0: And it's time to take back the Christian godly family.
1: Itt az ideje, hogy visszaszerezzük az Isten szerinti családot.
0: And to say that we're not going to repeat the cycle.
1: És azt mondjuk, hogy mi nem fogjuk ezt a kört megismételni.
0: There is in Cape Town there's a tribe of people.
1: Van Fokvárosban élnek egy bizonyos törzsnek a tagjai.
0: They very much into witchcraft. A lot of the African people are they born into witchcraft.
1: Akik nagyon benne vannak a varázslásban, boszorkányságban, nagyon sok afrikai benne van ezekben, ebbe születtek bele.
0: And part of their tradition is they cut off the first limb of the little finger.
1: És az a hagyományuk, hogy a kisújnak az első percét levágják.
0: When the child is a little baby,
1: amikor még csecsemők a gyerekek,
0: they chop off that little finger, that little piece of the finger, the
1: lump. Akkor levágják, tehát a kisújjuknak azt az elejét.
0: For the ancestors, they worship the dead.
1: Az ősök számára, a holtakat imádják.
0: So now we are speaking to the next generation.
1: És most ugye a következő nemzedékkel beszélgetünk.
0: And we're saying to the young parents.
1: És azt mondjuk a fiatal szülőknek.
0: Don't continue in those ways.
1: Ne maradjatok meg ezen az úton.
0: That is witchcraft.
1: Hiszen ez varázslás.
0: That is worshiping the dead.
1: Ez a holtak imádása.
0: You have a choice.
1: Dönthettek.
0: Stop that now.
1: Állítsátok ezt most le.
0: And then they stand up as the young parents.
1: És akkor ezek a fiatal szülők kiállnak.
0: They themselves have got their limbs chopped off.
1: Nekik is levágták a kisujjuk végét.
0: But they decide they're not going to do this to their baby.
1: De eldöntik, hogy a saját gyerekeikkel ezt nem fogják megtenni.
0: And the parents say, come home, we've got to chop off the finger.
1: És a szüleik azt mondják, hogy nem, gyertek csak, hát le kell vágni ezt a kis részt.
0: And they say, no.
1: És ezek a fiatal szülők azt mondják, hogy nem.
0: Stop this now.
1: Mi most ezt abba hagyjuk.
0: In the name of Jesus.
1: Jézus nevében.
0: And do you hear what I'm saying?
1: Értitek, amit mondok?
0: That it comes to where you take a stand.
1: Tehát el kell jutni odáig, mikor kiállunk.
0: You know, Rolly and I, we were both broken.
1: Tudjátok, Rolly és én is összetört emberek voltunk.
0: But we made a choice.
1: De döntöttünk.
0: To say we can change to God's ways.
1: Úgy döntöttünk, hogy változtatunk, és Isten útja szerint fogunk élni.
0: And we're going to take back what the devil has stolen from us.
1: Visszaszerezzük azt, visszavesszük azt, amit az ördög ellopott tőlünk.
0: And although we made mistakes with our children,
1: és noha mi is követtünk el hibákat a gyerekeinkkel,
0: we will go and say we're sorry.
1: Oda megyünk hozzájuk, és bocsánatot kérünk.
0: And we will train and learn how to do it the right way.
1: És tanulni fogjuk azt, hogy hogyan kell jól csinálni.
0: So that we can help our children and our grandchildren.
1: Hogy segíthessünk a gyerekeinknek és az unokáinknak.
0: And so this first level, this level of attachment is so important.
1: Tehát az első szint, a kötődésnek ez a szintje annyira fontos.
0: Okay, let's look at the second level of the control center.
1: Akkor nézzük meg az irányító központ második szintjén.
0: This develops between 2 and 3 months of age, tiny baby.
1: Ez is a kisbabáknak kisbabákban fejlődik ki, 2 hónapos, 3 hónapos korukban.
0: So this is the area where my emotions are.
1: Tehát ezen a helyen vannak az érzelmeim.
0: It's where I, when I come into a room, I can assess, is it safe in this room or must I run?
1: Ezzel a résszel észlelem, amikor bemegyek egy helyiségbe, hogy itt biztonságban vagyok, vagy szaladjak el.
0: So there are 3 things that my amygdala would determine when I come into a room.
1: Tehát az amigdalám 2 dolgot határoz meg, amikor belépek valahova.
0: Is it good?
1: Hogy ez jó-e?
0: Is it bad?
1: Vagy rossz?
0: Or is it scary?
1: Vagy ijesztő, tehát 3 dolgot.
0: And then I decide, what am I going to do?
1: És utána döntöm el, hogy mit cselekszem.
0: Okay, so now we understand that first level 1 is the bonding at the thalamus.
1: Tehát ugye a kötődés a thalamusban az az első szintje az irányítóközpontnak.
0: And then we are at level 2 with the amygdala.
1: És utána jön a második szint, az amigdala.
0: And this is the emotional brain.
1: Ez az agy érzelmi része.
0: And it's, you know, once it's made up its mind, it's very strong.
1: És amikor ebben megszületett egy vélemény, az nagyon erős.
0: And this level, I'm always on alert. I'm always checking. Is it safe? Is it okay here?
1: És ezzel a szintemmel állandóan örködöm, figyelek, hogy jó helye ez nekem, biztonságos-e.
0: Okay, then level 3, the banana.
1: Aztán jön a harmadik szint, a banán.
0: And this is now where I start to relate with other people.
1: Ezen kezdek el más emberekkel kapcsolatban lenni.
0: And the first person that I really learn to relate with is my mother.
1: És az első ember, akivel igazán megtanulok kapcsolódni,
0: and
1: az anyukám.
0: If I've connected with my mother in a good way,
1: hogyha jól sikerült kapcsolódnom az anyukámhoz,
0: then I'll be able to connect with other people as well.
1: Akkor képes leszek másokhoz is kötődni vagy kapcsolódni.
0: And so this is really such an important area for relationships.
1: Tehát ez egy nagyon fontos terület a kapcsolatokra nézve.
0: And this level is built up between mommy and baby.
1: Ez a szint felépül a kisbaba és az anyukája között.
0: So I want to tell you that my banana was rotten.
1: Tehát el szeretném mondani nektek, hogy az én banánom rothadt volt.
0: I could not bond with my children.
1: Mert nem tudtam én sem utána a gyerekeimmel kapcsolódni.
0: Because my mother gave me a rotten banana.
1: Mert az anyukám adott nekem egy rohadt banánt.
0: And all I had was to give a rotten banana to my children.
1: És én is a gyerekeimnek csak rohadt banánt tudtam adni.
0: Hallelujah, Jesus heals rotten bananas.
1: Hallelujah, Jézus meggyógyítja a rothadt banánokat.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Okay, so that banana refers to the first relationship, really the closest one is your mother.
1: Tehát ez a banán, ami a kapcsolatokra vonatkozik, és az első igazi nagyon szoros kapcsolat az anyukánkhoz köt minket.
0: It's interesting that the mother duplicates her emotions onto baby.
1: Érdekes, hogy az anyuka a saját érzelmeit plantálja bele a gyerekébe.
0: And now level 4.
1: És most jön a negyedik szint.
0: This is the level where I become conscious of my identity.
1: Ezen a szinten tudatosul bennem az identitásom.
0: It's the part that thinks of me.
1: Ez a részem gondol rám.
0: Okay. And so it's here where I can think and I can plan.
1: Ezen a területen tudok gondolkodni és tervezni.
0: My moral behavior.
1: Az erkölcsi viselkedésem itt lakozik.
0: And my self-awareness.
1: És az öntudatom.
0: So this is at the top of this control center. Those 4 levels we were talking about, this is the top one.
1: Tehát ez a legfelső szintje az irányító központnak az agyban, ugye egymás után beszéltünk róluk.
0: So you need to remember, they build one upon the other.
1: Tehát emlékeznetek kell arra, hogy ezek egymásra épülnek.
0: So if there was a weak thalamus bonding time in your life.
1: Tehát a thalamuszunkban, hogyha gyenge volt ez a kapcsolódási, kötődési esemény,
0: you will have a very weak identity of yourself.
1: Akkor nagyon gyenge lesz az identitás tudatunk is.
0: Okay, so very weak self-awareness and self-confidence.
1: És az öntudatosságunk és a magabiztosságunk nagyon alacsony szintű lesz.
0: Okay, so this is this last level 4 is the last word about, you know, how I will react in life.
1: Ez a negyedik legfelső szint mondja ki az utolsó szót arról, hogy hogyan reagálok az életemben.
0: Somebody came to ask me, where did I learn about the brain?
1: Valaki megkérdezte tőlem, hogy hol tanultam én az agyról.
0: I went to United States and I learned about the brain scans.
1: Elmentem az Egyesült Államokba, és ezekről az agyi rétegfelvételekről tanultam.
0: And this man is the forerunner around the brain scans.
1: Ez az úriember egy ilyen előfutár ezekben az agyi feltérképezésekben.
0: He's a Christian.
1: Keresztény.
0: His name is Dr. Daniel Amen.
1: És így hívják, hogy Amen Daniel, doktor.
0: Okay. He has the Amen Clinic.
1: És az Amen Klinikát vezeti.
0: Or thebrainplace.com.
1: Ezen a bizonyos honlapon, brainplace.com.
0: Okay, and so this is just, there's his book, the first book, he's written a couple of books.
1: Írt néhány könyvet, ez az első könyve.
0: And so it's change your brain, change your body.
1: Az a címe, hogy változtass meg az agyadat és ezzel a testedet is.
0: Very interesting studies that this man has done.
1: Nagyon érdekes tanulmányokat végzett ez az ember.
0: And so there you can see on the right, your left hand side is a brain that has been damaged through addictions or violence or abuse.
1: Tehát a bal oldalon egy olyan agynak a felvételét látjátok, amelyik megsérült azért, mert vagy kábítószerezett az illető, vagy bántalmazták.
0: And then on the right hand side there's a healthy brain. You can see it's more smooth.
1: Vagy erőszakot szenvedett el, a jobb oldalon egy egészséges agynak a rétegét látjátok, ez elég sima.
0: So Dr. Amen has a program.
1: Amen doktornak van egy programja.
0: And they would take somebody that's been, you know, really through a severe abuse or trauma.
1: Befogadnak olyan embereket, akik nagyon súlyos bántalmazást vagy traumát éltek át.
0: Addiction with drugs.
1: Vagy aki kábítószerfüggő volt.
0: And they would put them through a whole program of prayer and deliverance. And then, of course, there will also be the brain, how they would then stimulate the brain.
1: És utána megnézik, tehát egy programon végigviszik ezeket az embereket, ahol imádkoznak értük, szabadító szolgálatot végeznek, és utána figyelnek, hogy az agyukkal mi történik.
0: And they have amazing breakthroughs with people.
1: És egészen megdöbbentő áttöréseket érnek el emberekkel.
0: Okay, so now I just want you to think about your mother.
1: Most szeretném, hogyha az anyukátokra gondolnátok.
0: The relationship you had with her.
1: Hogy milyen kapcsolatotok volt vele.
0: Because we've just understood that the deepest part of your whole being is your relationship between you and your mother.
1: Mert most értettük meg, hogy a lényünknek a legmélyebb része az, hogy milyen kapcsolatunk volt az anyukánkkal.
0: Imagine a tiny baby that the mother dies at birth.
1: Képzeljétek el egy csecsemőt, akinek az anyukája meghal szüléskor.
0: Or a baby that is unwanted and that gets given away for adoption.
1: Vagy akit nem akartak a szülei, és átadták örökbefogadásra.
0: Imagine the terrible rejection that child goes through.
1: Értsétek meg azt a szörnyű elutasítottságot, amit átél ez a gyereke miatt.
0: And you need to understand that there's actual brain damage that takes place.
1: És tudnunk kell, hogy ilyenkor konkrét agykárosodás történik nála.
0: And so your relationship with your mother,
1: tehát a kapcsolatotok az anyukátokkal,
0: will determine today how is your marriage.
1: Ma is meghatározza, hogy milyen a házasságotok.
0: It will determine how you relate to other people.
1: Meghatározza, hogyan viszonyultok másokhoz.
0: It all depends on your mother.
1: Mindez az anyukátokon múlik.
0: So I shared with you what happened between me and my mother.
1: Én elmondtam nektek, hogy mi történt én köztem és az anyukám között.
0: My mother gave me the basic things.
1: Az édesanyám megadta nekem az alapvető dolgokat.
0: But she never gave me her heart.
1: De soha nem adta oda a szívét.
0: And so when I had children,
1: és amikor nekem gyerekeim lettek,
0: I gave them the basic things.
1: Én is megadtam nekik az alapvető dolgokat.
0: But I did not give them my heart.
1: De nem adtam nekik a szívemet.
0: And so my children would go to Roli.
1: És a gyerekeim Rolihoz mentek oda.
0: If they needed something,
1: ha szükségük volt valamire,
0: they were too afraid to come to me.
1: Túlságosan féltek hozzám odajönni,
0: because I was always angry.
1: Mert mindig haragos voltam.
0: So they will go to their father.
1: Tehát az apjukhoz mentek.
0: Daddy, can we do this?
1: Papa, tehetjük ezt?
0: Can we do this?
1: Megcsinálhatjuk azt?
0: And so because of that and my brokenness, we had so many arguments.
1: És emiatt, meg az összetörtségem miatt nagyon sokat vitatkoztunk.
0: And I saw the damage in my children.
1: És láttam a károsodást a gyerekeimben.
0: And I looked at my son.
1: Ránéztem a fiamra.
0: And I knew that the way that my son was treating me,
1: és tudtam, hogy az, ahogyan a fiam bánik velem,
0: he was angry,
1: haragos volt,
0: he was distant from me,
1: távolságtartó volt,
0: and I said, Lord, I'm responsible,
1: és imádkoztam, hogy Uram, én vagyok a felelős ezért,
0: because the way that he treats me, he's going to treat his wife one day,
1: mert ahogyan most velem bánik, egy napon majd így bánik a feleségével is.
0: And God took me back to when he was a little boy,
1: és Isten visszavezetett engem arra, amikor ő még kisfiú volt.
0: And he's a real lovable little chap. He was really so full of love.
1: Nagyon szeretetreméltó kis srác volt, tele van szeretettel.
0: And he was always so full, he had smiles. They called him Smiley. That was his nickname.
1: Az volt a beceneve, hogy mosolygó, mert állandóan mosolygott.
0: And then he would come and he would want to sit close to me.
1: És amikor társaságban voltunk, közel akart ülni hozzám.
0: He would want to touch me.
1: Hozzám akart érni.
0: And you know, little boys aren't always clean.
1: És tudjátok, a kisfiúk nem mindig kellemesek.
0: And because I had so many hang-ups,
1: és mivel annyi helyen elakadtam a lelkemben,
0: I had to be clean.
1: Ja, nem mindig teljesen tiszták, de nekem tisztának kellett
0: mennem. Don't dirty me.
1: Ne piszkolj be engem.
0: I would push him away.
1: Eltoltam magamtól.
0: And eventually he didn't come to me.
1: És végül már nem jött oda hozzám.
0: Because the pain was too much.
1: Mert túl sok volt a fájdalom neki.
0: With me just rejecting him
1: azért,
0: all the time.
1: Mert állandóan elutasítottam.
0: So he hardened his heart.
1: Úgyhogy megkeményítette a szívét.
0: And then he started to grow up.
1: Aztán kezdett növekedni.
0: There was a distance between me and my children.
1: És távolság volt köztem és a gyermekeim között.
0: It was so hard.
1: Annyira nehéz volt.
0: Because now I'm born again.
1: Mert most már újjászülettem.
0: I love God.
1: Szeretem Istent.
0: But I know there's something wrong with me.
1: De tudom, hogy van velem valami baj.
0: Because I can't love.
1: Mert nem tudok szeretni.
0: I don't know how.
1: Nem tudom, hogy kell.
0: And so my son was trying to get taller than me. This was his biggest achievement. He tried really his biggest achievement.
1: És a taller than me.
0: Taller, to go past me.
1: Igen, tehát a fiamnak az volt az egyik nagy eredménye, meg az egyik nagy törekvése, hogy túlnőjön engem, magasabb legyen.
0: And he was about 12 years old.
1: Körülbelül 12 éves volt.
0: When he was now shoulder to shoulder with me and he's going slowly past me.
1: Amikor már egy szinten volt a vállunk, és aztán lassan túlnőtt engem.
0: And God said to me, Amanda.
1: És Isten azt mondta nekem, Amanda.
0: You have to make right with your children.
1: Helyre kell hoznod a dolgot a gyerekeiddel.
0: Because you're a Pharisee.
1: Mert farizeus vagy.
0: You say you love me.
1: Azt mondod, szeretsz engem.
0: But you can't even love your children.
1: De még a gyerekeidet se tudod szeretni.
0: And I said, Lord, help.
1: És azt mondtam, Uram, segíts nekem.
0: I don't know how.
1: Nem tudom, hogy kell.
0: How do I love my children?
1: Hogyan szeressem a gyerekeimet?
0: Help me, Lord.
1: Segíts, Uram.
0: God said I must reach out to him.
1: És azt mondta Isten, hogy nekem kell kinyújtanom a kezem.
0: So he comes and he stands next to me.
1: Tehát amikor odaállt a fiam mellém,
0: to measure, where is he now?
1: Hogy összemérjen minket, hogy ki a magasabb.
0: And God says to me, put your arms around him.
1: Isten azt mondta, hogy öleld át.
0: Wow, it was hard.
1: Ó, nehéz volt.
0: And he stood like,
1: és így állt a fiam.
0: What's wrong with my mother now?
1: Mi baja van az anyukámnak?
0: You see, years and years ago, he stopped putting his little arms around me.
1: Tudjátok, ő már évekkel korábban abba hagyta, hogy engem átöleljen.
0: And I saw the damage.
1: És láttam a károsodását.
0: And I knew, this is where things went wrong.
1: És tudtam, hogy itt romlott el a dolog.
0: I didn't know how to love.
1: Nem tudtam szeretni.
0: And I had such a responsibility before God.
1: És nagyon nagy felelősségem volt Isten előtt.
0: To reach out and to heal the brokenness that I caused. It was my fault.
1: Hogy én nyújtsam ki a kezem és segítsek meggyógyítani a sebet, ami létrejött, amit én okoztam. Az én hibám volt.
0: And so I continued to put out my arms and hold him.
1: Úgyhogy ismételten kinyújtottam a kezem és átöleltem.
0: And through the years we would ask forgiveness.
1: És az évek során bocsánatot kértünk egymástól.
0: I would cry with my children.
1: Együtt sírtam a gyerekeimmel.
0: And I'd say, please, please help me. I need to learn love. Teach me. How do I love?
1: És azt mondtam, kérlek, segítsetek nekem, tanítsatok meg szeretni, meg kell tanulnom, hogy kell.
0: So we really reached out to one. It was hard. It was not easy.
1: Nem volt könnyű, nagyon nehéz volt, de kinyúltunk egymás felé.
0: And he's now taller than his father.
1: Hát az fiam most már az apjánál is magasabb.
0: And it was on one of the trips that I went overseas.
1: És az egyik ilyen úton volt, amikor elmentem a tengeren túra.
0: And God had brought a lot of restoration.
1: Isten nagyon sok helyreállítást hozott az életünkbe.
0: And when you come out with your bags, you know, from the airplane.
1: Tudod, amikor jössz ki a repülőgépről a csomagjaiddal.
0: And the doors open.
1: És kinyílnak az ajtók.
0: And you come through.
1: És te belépsz.
0: Then there's a line you're not allowed to go across.
1: Akkor van egy ilyen vonal, amit nem szabad átlépni.
0: So I'm busy pushing my luggage.
1: Tehát ott nyomom éppen előre fel a bőröndömet.
0: And the next minute I see these long legs coming.
1: És a következő pillanatban látok hosszú lábakat közeledni.
0: And my son comes over the ropes and he comes to help me.
1: És átugrott a fiam a kötélen és segített.
0: But he picks me up.
1: De engem is fölkapott.
0: And my legs are hanging down here.
1: Ott libegtek a lábaim.
0: And he says, hello, mommy.
1: Azt mondja, szia, mama.
0: I'm so glad you're home.
1: Örülök, hogy hazajöttél.
0: The Lord restored.
1: Az Úr helyre. És azt mondtam, kérlek, segítsetek nekem, tanítsatok meg szeretni, meg kell tanulnom, hogy kell.
0: So we really reached out to one. It was hard, it was not easy.
1: Nem volt könnyű, nagyon nehéz volt, de kinyúltunk egymás felé.
0: And he's now taller than his father.
1: Hát az fiam most már az apjánál is magasabb.
0: And it was on one of the trips that I went overseas.
1: És az egyik ilyen úton volt, amikor elmentem a tengeren túra.
0: And God had brought a lot of restoration.
1: Isten nagyon sok helyreállítást hozott az életünkbe.
0: And when you come out with your bags, you know, from the airplane.
1: Tudod, amikor jössz ki a repülőgépről a csomagjaiddal.
0: And the doors open.
1: És kinyílnak az ajtók.
0: And you come through.
1: És te belépsz.
0: Then there's a line you're not allowed to go across.
1: Akkor van egy ilyen vonal, amit nem szabad átlépni.
0: So I'm busy pushing my luggage.
1: Tehát ott nyomom éppen előre fel a bőröndömet.
0: And the next minute I see these long legs coming.
1: És a következő pillanatban látok hosszú lábakat közeledni.
0: And my son comes over the ropes and he comes to help me.
1: És átugrott a fiam a kötélen és segített.
0: But he picks me up.
1: De engem is fölkapott.
0: And my legs are hanging down here.
1: Ott libegtek a lábaim.
0: And he says, hello, mommy.
1: Azt mondja, szia, mama.
0: I'm so glad you're home.
1: Örülök, hogy hazajöttél.
0: The Lord restored.

0: bags, you know, from the aeroplane.
1: Toda da mi korejskio replu gipro chomagya inda.
0: And the doors open.
1: Kinyelna kazaito.
0: And you come through.
1: Ista belépsz.
0: Then there's a line you're not allowed to go across.
1: Akkor van egy ilyen vonal, amit nem szabad átlépni.
0: So I'm busy pushing my luggage.
1: Tehát ott nyomom éppen előre fel a bőröndömet.
0: And the next minute I see these long legs coming.
1: És a következő pillanatban látok hosszú lábakat közeledni.
0: And my son comes over the ropes and he comes to help me.
1: És átugrott a fiam a kötélen és segített.
0: But he picks me up.
1: De engem is fölkapott.
0: And my legs are hanging down here.
1: Ott libegtek a lábaim.
0: And he says, hello, mommy.
1: Azt mondja, szia, mama.
0: I'm so glad you're home.
1: Örülök, hogy hazajöttél.
0: The Lord restored.
1: Az Úr helyreállított minket.
0: That which was broken.
1: Helyreállította azt, ami összetört.
0: I don't have words to say thank you enough to the Lord.
1: Nincsenek szavaim elégszer köszönetet mondani az Úrnak ezért.
0: We need to go back to our children.
1: Vissza kell mennünk a gyerekeinkhez.
0: And go and make right where we've gone wrong.
1: És helyre kell hoznunk azt, amit elrontottunk.
0: And so you see the way you've bonded with your mother.
1: És tudjátok tehát, ahogy kötődtetek az anyukátokhoz.
0: That which you've experienced since birth.
1: Amit átéltetek születésetek óta,
0: will determine who you are today.
1: Az meghatározza, hogy kik vagytok ma.
0: And whether you have the ability to love.
1: És hogy képesek vagytok-e szeretni.
0: So your first relationship is with mom.
1: Tehát az első kapcsolatotok az édesanyátokkal van.
0: She's the one that must teach you the gentleness of life.
1: Neki kell megtanítania nektek az élet gyengétségét.
0: And the time in the womb and the first 2 years, it's mom's time.
1: És az anyagmélyben töltött idő és az életetek első 2 éve a legmeghatározóbb idő.
0: So the mother is the dominant caregiver in the first 2-3 years of your life.
1: Tehát az életetek első 2-3 évében az édesanyátok az, aki elsősorban gondoskodik rólatok.
0: By the time you're 6 years old,
1: mire 6 évesek vagytok,
0: 80% of your personality is formed.
1: A személyiségeteknek már a 60%-a kialakult.
0: So it's during that time.
1: Ez alatt az idő alatt.
0: That it is critical.
1: Döntő fontosságú.
0: That you are able to receive love.
1: Hogy képesek legyetek szeretetet befogadni.
0: This is developed in the first 6 years of your life.
1: Ez az életetek első 6 évében fejlődik ki.
0: And it comes from your mother.
1: És az édesanyátokkal kezdődik, tőle jön.
0: Now this is interesting.
1: Ez érdekes.
0: They had a mother that was pregnant.
1: Volt egy édesanyja, tehát egy hölgy, aki várandós volt.
0: And they put monitors on her stomach.
1: És a pocakjára ilyen érzékelőket rögzítettek.
0: It was a mother that was smoking.
1: És egy dohányzó terhes nő volt.
0: So they told her she must think of wanting a cigarette.
1: És azt mondták neki, hogy gondoljon arra, hogy kíván egy cigit.
0: And they watched the monitor.
1: És figyelték az érzékelőket.
0: And as she had the thought to smoke.
1: És ahogy arra gondolt, hogy dohányozzon.
0: The heartbeat of the baby started to go faster.
1: Felgyorsult a csecsemő a magzat szívverése.
0: Just the thought from the mother influenced the baby.
1: Már az anyukának a gondolata is befolyásolta a magzatot.
0: So what the mother hears,
1: tehát amit az anyuka hall,
0: what she feels or thinks,
1: amit érez vagy gondol,
0: will affect the emotions of the baby.
1: Az hat a magzatnak az érzelmeire.
0: So if mommy was depressed when she was pregnant,
1: tehát hogyha az anyuka terhes állapotában depressziós volt,
0: that will have an effect upon the child.
1: Akkor ez hat a gyermekre.
0: So if the mother was stressed or she suffered trauma, accidents,
1: hogyha stresszes volt az anyuka, vagy traumát szenvedett el, vagy balesete volt,
0: those are all the things that get downloaded onto you.
1: Ezek a dolgok letöltődnek a magzatba.
0: So remember the two emotions, love or fear.
1: Tehát emlékezzetek a 2 érzelemre, szeretet vagy félelem.
0: Trust or distrust.
1: Bizalom vagy bizalmatlanság.
0: Okay, I want you to watch the role of the spirit man.
1: Szeretném, hogyha megfigyelnétek, mi a szellemi embernek a szerepe.
0: Now, this is a picture of a mommy and a daddy that's just found out she's pregnant.
1: Tehát ez egy olyan házaspár képe, akik éppen megtudták, hogy várandós az asszony.
0: They are very happy.
1: Nagyon boldogok.
0: And so this

0: spirit man is like an antenna of a TV.
1: Olyan a szellemi ember, mint egy TV antenna.
0: And that antenna of the spirit of the baby immediately turns to daddy.
1: A magzatnak a szelleme, antennája azonnal az apukája felé fordul.
0: And he says, daddy!
1: És azt mondja, papa!
0: Do you want me?
1: Akarsz engem?
0: Daddy!
1: Apa!
0: Am I welcome?
1: Üdvözölsz engem?
0: Doesn't turn to mommy.
1: Örülsz, hogy jövök? Nem
0: he
1: az anyukájához
0: first
1: fordul,
0: turns to daddy.
1: Hanem először az apukához.
0: Because daddy is the one that gives legitimacy to the child.
1: Mert az apa ad létjogosultságot a gyereknek.
0: So that little one is waiting for daddy.
1: Tehát az a kis magzat vár a papájára.
0: Daddy declares, I'm worthy and I'm welcome to come to this earth.
1: Mert apukám mondja meg, hogy méltó vagyok-e megszületni a világra, és itt örömmel fogadnak-e.
0: So now we have an angry father that doesn't want the baby.
1: De van itt egy haragos apa, aki nem akarja ezt a gyereket.
0: A father that screams at the child.
1: Egy olyan apa, aki kiabál a gyerekkel.
0: And watch what happens to the spirit.
1: Figyeljetek, mi történik a szellemmel.
0: The spirit man turns away from the father.
1: A szellemi ember elfordul az apától.
0: And that child draws inside of the womb.
1: És ez a gyerek úgy összezsugorodik, összehúzza magát a méhben.
0: And that child makes a choice, I don't want to even be born.
1: És úgy dönt ez a gyerek, hogy nem is akarok megszületni.
0: And you know, when that child grows up,
1: és tudjátok, ez, amikor ez a gyerek megszületik és felnő,
0: many times it's difficult for that child to hear from God.
1: Nagyon sokszor nehézséget okoz neki, hogy hallja Isten hangját.
0: To get a touch from the Lord.
1: Hogy Isten érintését átélje.
0: Because they were never blessed.
1: Mert soha nem áldották meg.
0: From the very beginning, the father rejected them.
1: Életének már a kezdetében az apja elutasította.
0: The father didn't even welcome them.
1: Az apa nem fogadta őt örömmel.
0: And you know, maybe even the father just disappeared and left the mother pregnant.
1: És még az is lehet, hogy az apa egyszerűen eltűnt és otthagyta a terhes hölgyet.
0: This is so important.
1: Ez annyira fontos.
0: Now let's see what happens with a mother.
1: Lássuk, mi történik az anya esetében.
0: If the mother is depressed and unhappy.
1: Hogyha az anya boldogtalan vagy depressziós.
0: And she doesn't want this baby.
1: Nem akarja ezt a gyereket.
0: And she's really so negative.
1: És annyira negatív.
0: The baby also turns to mommy, do you want me?
1: Mert a magzat odafordul az anyukájához, és tőle is megkérdezi, hogy mama, akarsz engem?
0: But when mommy rejects baby,
1: de amikor az anyukája elutasítja őt,
0: you also have the spirit of the baby that turns away.
1: Akkor őtőle is elfordul a babának a szelleme.
0: The child does not feel welcome.
1: Mert nem érzi úgy ez a baba, hogy őt örömmel fogadják.
0: And that child has so many problems in life.
1: És az életében nagyon sok problémája támad.
0: So right from the beginning, from conception.
1: Tehát rögtön kezdettől, a fogantatástól.
0: God says that baby must be within covenant.
1: Azt mondja Isten, hogy ennek a gyermeknek szövetségben kell lennie.
0: So that there's protection for baby.
1: Hogy védelme legyen az életében.
0: And that baby is conceived in love.
1: És hogyha ez a baba szeretetben fogant meg.
0: But you see, if daddy rejects the child, it's a big wound.
1: Tehát ez szükséges számára, és hogyha az apja elutasítja, akkor ez egy nagy seb.
0: If mommy rejects the child,
1: hogyha a mama utasítja el,
0: remember the child is tied with the umbilical cord.
1: Ne felejtsétek el, hogy a gyermek az anyához kötődik a hogy hívják, köldögzsinórral, igen.
0: So there's also now a chemical download of negativity from the mother.
1: Tehát az anyukája már kémiai úton is negativizmust tölt le bele.
0: Not just a spiritual download.
1: Ez nem csak szellemi letöltés,
0: but chemical as well.
1: Hanem kémiai is.
0: And people can later in years even develop cancer.
1: És akár az ilyen embereknek későbbi éveiben rákjuk is lehet.
0: Because of deep pain and rejection.
1: A nagyon-nagyon mély fájdalom és elutasítottság miatt.
0: So every cell in the baby gets a message.
1: Tehát ilyenkor a csecsemő minden sejtje egy üzenetet kap.
0: Mommy doesn't want me.
1: Anya nem akar engem.
0: And that chemical imprint is made on every cell of the body.
1: És a test minden sejtjébe bevésődik ez a kémiai hatás.
0: Interesting, it could be that the mother then has a miscarriage.
1: Érdekes, hogy akár az anyának lehet egy vetélése.
0: And with that rejection, it could be that the child chose death.
1: Mert ilyen elutasított állapotban lehet, hogy a magzat úgy döntött, hogy meg akar halni.
0: And so, you know, when it's time for a child to be born.
1: És így tudjátok, amikor eljön egy gyerek születésének az ideje.
0: And they are welcome.
1: És örülnek neki, hogy jön.
0: And there's a good relationship between the mommy and her mother.
1: És jó a kapcsolat az anya és az ő anyukája között.
0: There's such a blessing at the birth.
1: Az akkor nagyon nagy áldás az a születéskor.
0: And so I want to encourage you to get the baby book.
1: Tehát bátorítalak titeket, hogy a csecsemőkről szóló könyvet is szerezzétek meg.
0: How to bless the baby.
1: Hogy hogyan kell megáldani a magzatot.
0: How to break the curses from the past.
1: Hogyan kell a múlt átkait megtörni.
0: How to teach the daddy how to bless baby all the 9 months of development.
1: Amiből az apuka megtanulhatja, hogy hogyan áldhatja meg a gyermekét a fejlődése 9 hónapja alatt.
0: And so what we see is that there's a download that comes from mommy to baby.
1: Tehát azt látjuk, hogy az édesanyából is letöltődnek dolgok a magzatba.
0: And it is something you need to think about. What was this emotional state of your mother?
1: És gondolnotok kell erre, hogy édesanyátoknak mi volt az érzelmi állapota.
0: When she was pregnant with you.
1: Amikor viselős volt veletek.
0: And after birth.
1: És miután megszülettetek.
0: Because she can then download also onto you, you know, when she has depression after birth.
1: Hogyha azt is le tudja tölteni belétek, ha mondjuk szülés utáni depressziója volt.
0: Now, all of this is on the DVD with Journey to Freedom. That's right. Yeah.
1: Tehát ez rajta van ezeken a DVD-ken mindez a tanítás, amik most megjelentek.
0: And it's called the blessings and curses of motherhood.
1: Tehát az anyaságon lévő átkok és áldások, ez a címe ennek a szakasznak a tanításban.
0: And I really want to encourage you that you'll work through this.
1: És bátorítani akarlak titeket, hogy vegyétek ezt át, dolgozzátok fel.
0: And understand that there are these stages of development.
1: És értsétek meg, hogy a fejlődésnek vannak ezek a szakaszai.
0: And so I'm not going to go into more detail with you.
1: Most nem fogom tovább részletezni ezt.
0: Because it is available in the book.
1: Mert a könyvben is benne van.
0: And those of you that want more information on the mother.
1: És akik még több információt akarnak az anyaságról.
0: It's on the DVDs.
1: Rajta van ez a téma a DVD-ken.
0: Okay, I think we've understood enough tonight.
1: Azt gondolom, ma este már épp eleget megértettünk.
0: To know we have to grow our brains.
1: Ahhoz, hogy tudjuk, hogy növesztenünk kell az agyunkat.
0: We need joy.
1: Szükségünk van az örömre.
0: The joy of the Lord is our strength.
1: Az Úr öröme a mi erősségünk.
0: And so tomorrow we will continue with the questions you've asked, and we've got more teachings about discipline.
1: Holnap majd folytatjuk azokkal a kérdésekkel, amiket ti feltettetek, aztán lesz még további tanítás a nevelésről, a fegyelemről.
0: Okay, let's pray. Father, we thank you for this day.
1: Imádkozzunk. Atyám, köszönjük ezt az egész napot.
0: We thank you, Lord, that you wrote this day in your diary.
1: Köszönjük, Uram, hogy te beírtad ezt a napot a határidőlaplódba.
0: And you had an appointment with each one of us.
1: És egy találkozód volt mindegyikünkkel.
0: And Father, I thank you that you stopped and you stood in front of each one.
1: És köszönjük, Atyám, hogy megálltál mindegyikünk előtt.
0: And you look at us as your children here on earth.
1: És ránk néztél, mint itt a földön élő gyermekeidre.
0: And how we have our questions and our struggles.
1: Láttad a küzdelmeinket és a kérdéseinket.
0: And we thank you, Father, that you are interested even in the smallest detail.
1: És köszönjük, Atyánk, hogy téged a legkisebb részlet is érdekel.
0: Nothing is just thrown away in your eyes.
1: A te szemedben, tehát te nem dobsz ki semmit.
0: As non-important.
1: Nem löksz félre semmit, mint lényegtelent.
0: Lord, everything about us is important to you.
1: Úrunk, velünk kapcsolatban minden fontos neked.
0: Just like a little child.
1: Mint egy kisgyermek.
0: That is learning to walk the first time.
1: Aki elkezd tanulni járni.
0: Or to whistle.
1: Vagy fütyülni.
0: Whatever we do, Father.
1: Akármit is csinálunk, Atyám.
0: When we do it the first time.
1: Amikor először csináljuk.
0: You are so excited.
1: Akkor te annyira lelkes vagy emiatt.
0: And so, Lord, we've made mistakes.
1: Tehát, Uram, mi követtünk el hibákat.
0: And we are ready to say we're sorry.
1: De készek vagyunk bocsánatot kérni.
0: But Father, we ask you to show us the path ahead.
1: De Atyán, kérjük, hogy mutasd meg nekünk az előre vezető utat.
0: Lord, that we can correct our mistakes.
1: Uram, hogy helyrehozhassuk a hibáinkat.
0: That we can turn to our children and say that they must please forgive us.
1: És odafordulhassunk a gyerekeinkhez, és bocsánatot kérhessünk tőlük.
0: Lord, even if our children are grown up.
1: Uram, akkor is, hogyha már felnőttek ezek a gyerekek.
0: It's never too late to say we sorry.
1: Soha nem túl késő bocsánatot kérni.
0: And we know, Lord, that you say in your word.
1: És tudjuk, Uram, hogy te azt mondod a te beszédedben.
0: That the hearts of the fathers will turn to the children.
1: Hogy az apák szíve a fiakhoz fordul.
0: The hearts of the children will turn back to the parents.
1: És a gyermekek szíve visszafordul a szülőkhöz.
0: We pray that for Hungary, Lord.
1: Ezt imádkozzuk Magyarországért, Uram.
0: We pray for the restoration of godly families.
1: Imádkozunk az Isten szerinti családok helyreállásáért.
0: We pray, Lord, that you will put inside of the hands of the mothers and the fathers.
1: Imádkozunk, Uram, hogy add a szülők kezébe
0: the keys,
1: a kulcsokat.
0: How to get back to the hearts of the children.
1: Ahhoz, hogy vissza tudjanak jutni a gyermekeik szívéhez.
0: How to bond with one another.
1: Hogy össze tudjanak kötődni egymással.
0: How to walk in your ways.
1: Hogy járhassanak a te utadon.
0: How to learn about the principles, Lord, and not the rules and the laws that's heavy.
1: Hogy megtanulják az alapelveket, és ne a törvényeket, meg a szabályokat, amelyek súlyosak.
0: But Lord, to know it's a love relationship.
1: Hanem, Uram, hogy tudhassák, hogy ez egy szeretett kapcsolat.
0: And just as you are a father to us.
1: És ahogyan te atyánk vagy nekünk.
0: And when we serve you, Lord, it's because we love you.
1: És amikor szolgálunk is, Uram, ez azért van, mert szeretünk téged.
0: And the same with our children, Lord.
1: És ez érvényes a gyerekeinkre is.
0: That they will be obedient because they know that we love them as parents.
1: Hogy ők azért engedelmeskednek, mert tudják, hogy mi a szüleik szeretjük őket.
0: Bind our hearts together, Lord.
1: Uram, kösd össze a szívünket.
0: Even for those children that we've adopted.
1: Még azokkal a gyerekekkel is, akiket örökbe fogadtunk.
0: And maybe we've lost our children through the years of misunderstandings and anger.
1: Vagy ahogy talán elveszítettük a gyerekeinket sok évnyi harag vagy félreértés által.
0: Lord, take the strings of our hearts.
1: Uram, fogd a szívünk húrjait.
0: And bind our hearts together.
1: És kösd össze a szíveinket.
0: Bond us together, Lord.
1: Kösd minket össze egymással, Uram.
0: Teach us how to love.
1: És taníts meg minket szeretni.
0: We were made for love.
1: Hiszen szeretetre teremtettél minket.
0: Help us to love one another.
1: Segíts, hogy tudjuk egymást szeretni.
0: So that the world will know.
1: Hogy a világ megtudja.
0: Who you are.
1: Hogy ki vagy te.
0: You are a God of love.
1: Te a szeretet Istene vagy.
0: And of life.
1: És az élet Istene.
0: You call us to celebrate life.
1: És arra hívsz minket, hogy ünnepeljük az életet.
0: Father, where there's been death in our lives.
1: Atyám, ahol halál történt az életünkben.
0: Death of marriages.
1: Házasság halála.
0: Death of relationships.
1: Kapcsolatok halála.
0: Lord, reverse the curses of death.
1: Uram, fordítsd vissza a halál átkait.
0: Turn it into life.
1: És tedd ezt életté.
0: In the name of Jesus.
1: Jézus nevében.
0: You are the God of life.
1: Te az élet Istene vagy.
0: You are a God of hope.
1: A reménység Istene vagy.
0: Restore the hope in our hearts.
1: Állítsd helyre a reménységet a szívünkben.
0: That our relationships will be restored.
1: Hogy helyreálljanak a kapcsolataink.
0: Father, tonight we choose.
1: Atyám, ma este úgy döntünk.
0: To forgive our fathers and our mothers.
1: Hogy megbocsátunk apánknak, anyánknak.
0: Where they did not love us.
1: Azért, hogyha nem szerettek minket.
0: Where they did not bless us.
1: És nem áldottak meg minket.
0: Where they did not bond with us.
1: Amikor nem kötődtek hozzánk.
0: We forgive them.
1: Megbocsátunk nekik.
0: And we ask you to heal and restore.
1: És kérünk, hogy gyógyíts és állíts helyre.
0: that which we missed in our lives.
1: Gyógyítsd meg és állítsd helyre azt, ami kimaradt az életünkből.
0: Thank you for placing us in a family.
1: Köszönjük, hogy családba helyeztél el minket.
0: We need each other, Lord.
1: Uram, szükségünk van egymásra.
0: We can't grow and be healed and restored.
1: Nem növekedhetünk, nem gyógyulhatunk meg, és nem állhatunk helyre.
0: Without each other.
1: Egymás nélkül.
0: So bind us together, Lord.
1: Ezért köss minket össze egymással, Uram.
0: With cords of love.
2: Elhangzott Amanda Bajs gyereknevelés című tanítássorozatának negyedik része.
3: Ez volt a Neked Szól.
4: Ez volt a Neked Szól.
3: Aktuális bibliai tanítások.
4: Aktuális bibliai tanítások. Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sanszt műsorán.
2: A következő percekben Nemes Pál imádkozás című tanítását hallhatjuk.
3: Többféle imádkozásról és imafajtáról, imaformáról már hallottatok, tanultatok sokat.
4: You have heard and you have learned about many kinds and types of prayer already.
3: Az elején csak összefoglalásképpen fogunk átnézni néhány dolgot, hogy azért mégis egy csokorba összegyűjtsük ezeket.
4: At the beginning we will just summarize what kinds of prayers we know so that to give you the full picture.
3: Személyes, csoportos és testületi imák, ami alapján én megközelítem most.
4: So I approach the subject on the basis of personal prayer, group prayer and corporate prayer.
3: És elmondom azt is, hogy miért pont ilyen oldalról, mert ugye az a címe ennek az egész hétvégének, hogy Krisztus teste, a testületi eklézia.
4: And I tell you why I have this approach, because the main title of this whole weekend is how the body of Christ, the church, as a corporate entity works.
3: Két görög szó, amivel már sokszor találkoztatok Ellen tanításain keresztül, előjön mindig.
4: There are two Greek words that you have already encountered through the teachings of Ellen, and they come up time and again.
3: És a Franz is előszeretettel használta ezeket a szavakat.
4: And Franz also loves to use these words.
3: Ha nem is ma, de már elég sokat tanított ezekről.
4: Not today, but he has already taught many times about.
3: Ez a homotymadon és a katidzo.
4: They are the homotymadon and the katidzo.
3: Úgyhogy legyetek jó, kényelmesen elhelyezkedve székekbe.
4: So sit comfortably on your chairs.
3: Nem azért, hogy jó kipihenjétek magatokat.
4: Not so that you can have a good rest.
3: Hanem az imának bizonyos fajtáját is majd tudjuk közösen gyakorolni.
4: But so that we can practice this type of prayer together.
3: A homotymadon az két szóból tevődik össze.
4: Homotymadon is combined of two words.
3: Az egyik a homos, egyféle, azonos, közös, egyenlő.
4: One is homos, that is the same kind, identical, mutual, equal.
3: A másik pedig a tymos, ami szenvedélyt, indulatot, hév, lelkesedés, ezt jelenti.
4: And the other word is the tymos, that means passion, zeal, a strong feeling and enthusiasm.
3: Tehát amikor majd odáig jutunk, hogy testületileg közösen fogunk katidzózva homotymadon imádkozni.
4: So when we get to the point when we katidzo together and this way we will pray homotymadon together.
3: Akkor szeretném, hogy olyan homotymosszal csináljuk együtt.
4: Then I would like us to do it together with homos and tymos.
3: Tehát nem csak egy ilyen langyos ottüléssel, hanem egy olyan szenvedélyes odaszánással, lelkesedéssel.
4: So don't just sit there comfortably and cool and pray.
3: Hogy tüzeljen a szék alattad.
4: With passion and zeal so that even the chair takes fire under you.
3: Most néhány dolgot az imádkozásra. Egyrészt Jézus elsőnek Jézus életéről néhány pontot.
4: I want to speak about prayer now. First, some points about the life of Jesus.
3: Mindenki számára egyértelmű, tehát nem erről az oldalról szeretnék beszélni, hogy az imádkozás gyakorlatilag személyes kapcsolat nélkül nem működik és nincs.
4: It's obvious for everybody, so I don't even want to speak about this point, that prayer without a personal relationship with God just doesn't work.
3: A személyes kapcsolat, mivel megvan, és olyan emberek vagytok itt, akiknek ez megvan.
4: And since you are people here together who have the personal relationship with God.
3: Olyan emberek vagytok itt, aki szinte 100%-ba szolgáló emberek vagytok.
4: And almost 100% of the crowd here are ministers in some capacity.
3: Ezért nagyon jól tudjátok, hogy ebben is az imádkozásban is Jézus a mester és a tanító.
4: So you know very well that even in the area of prayer, Jesus is the ultimate teacher and master.
3: Az ő ima élete a minta számunkra.
4: And his prayer life is our pattern.
3: Egyrészt emlékeztek a Lukács 6:12-13-ban a 12 apostol kiválasztásakor is pontos útmutatásokat kért az atyától.
4: You remember in Luke 6:12-13 when Jesus was electing the 12 apostles, he asked the Father for very precise directions.
3: Most csak néhány Biblia verset mondok, amit nem nézünk át, utána fogunk átnézni is, tehát ne ijedjetek meg, lesz felolvasva a Biblia vers is, csak azért szeretném összefoglalásképpen gyorsabban haladjunk.
4: Now I want to refer to a few verses. We won't go there and read them now. Later we will read Bible verses, so don't be afraid. We will read from the Bible, but first for time's sake I just want to refer to them.
3: Márk 1-ben a 35-ös verstől olvashatjuk, hogy Jézus egy folyamatos kapcsolatban volt az Atyával.
4: We can read in Mark 1 from verse 35 that Jesus had a constant relationship and connection to the Father.
3: Innen tudta, hogy mi az ő akarata.
4: And this is why he knew what the Father's will was.
3: A János 5-ben a 19-es 20-as versben azt olvassuk.
4: In John 5, in 19 and 20 we can read,
3: hogy nem csak mint Isten fia, hanem mint ember fia kapcsolatban volt a mennyi atyával.
4: That Jesus had a relationship with the Heavenly Father, not only as a son of God, but as a son of man.
3: És mint ember fia volt imádságon keresztül kapcsolatban a mennyi atyával.
4: And as a son of man, he had a connection with the Father in heaven by prayer.
3: Mint mi.
4: Like we are.
3: A Lukács 22-ben a 39-es verstől azt olvassuk.
4: In Luke 22 from verse 39 we read.
3: Ahogy a Getsemáné kertben Jézus letette az emberi akaratát és odahajtotta az Atya akaratába.
4: As in the garden of Gethsemane Jesus put down his own human will and just bowed himself under the Father's will.
3: Másnap mindez meg is valósult, ahogy imában ezt elvégezte és győzött hitben, másnap fizikailag is ezt megcsinálta.
4: And the next day all this came to pass as he gained the victory through prayer and he accomplished everything the same way he accomplished it in physically.
3: Utána a tanítványok kérték Jézus, hogy tanítsa őket az imáról.
4: We know the disciples asked Jesus to teach them how to pray.
3: Pontosabban imádkozni.
4: More precisely, teach us to pray.
3: Itt azért jegyezzük meg azt is, mert erre most nem fogunk kitérni, de a kísértések fölött, illetve a kísértések ellenszere, meg a minden győzelemnek a kulcsa is maga az ima, vagy azon keresztül.
4: We won't go into detail about this now, but let's just comment that prayer is the remedy and the medicine against all kinds of temptations, and the key of victory is prayer too.
3: Máté 6, 5-ös verstől ott beszél Jézus az imádkozásról.
4: Jesus teaches about prayer in Mark 6 from verse 5.
3: Ismeritek a belső kamra titkos samra tanításait, sokat hallottunk és gyakoroltuk ezt.
4: We know very well the teaching about the secret place. We have heard many teachings about it and we do practice it.
3: Igazából teljesen mindegy, hogy hol van az a belső kamrád, csak fontos, hogy tudjál minden külső zavaró tényezőtől elzárkózni és az Úrral lenni.
4: In fact, it doesn't really matter where this secret place is for you locally. The point is that you could exclude every outward circumstance that would take your attention away from God, so that you could only be with Him.
3: A Lukás 11-ben az első verstől a negyedik versig pedig Jézus tanította, hogy a mi atyánknak, vagy az Úr imájának nevezett imán keresztül a tanítványokat hogyan imádkozzanak.
4: In Luke 11, in the first four verses, Jesus taught his disciples in the Lord's Prayer, as we call it, how to pray.
3: Ez egy szerkezet, egy minta, amit elénk állított, hogy hogyan haladjunk az atyával való kapcsolatba, közösségbe.
4: This prayer is a pattern or a structure to show us how to progress in our relationship with the Father.
3: Tehát, hogyha megnézzük azokat a Biblia verseket, akkor először is egy dicsőítéssel kezdődik, magasztalással. So,
4: as we read those verses, we can see that it all begins with worship and praise.
3: Elismeri Istennek a dicsőségét, tisztességet ad neki, a nevének a nevét kezdi magasztalni, az ő hatalmát.
4: He magnifies God, he gives glory and honor to his name, and he is magnifying God's power and authority.
3: De mindez az atya és a fiúi kapcsolatból fakadóan.
4: But he does all this emerging from his relationship with the Father as a son.
3: Ennek az a lényege, hogy egészen biztosan tudom, hogy bármilyen körülmények között is vagyok, Isten édesapaként szeret engem.
4: The point in this is that whatever circumstances I am in, I can be very sure and convinced that the Father God loves me regardless.
3: Másik terület az Isten akaratával kapcsolatba való ima rész.
4: The other part is praying in one accord with the Father's will.
3: Utána Isten királysága, tehát nem csupán országa, hanem Isten királyságáról van szó.
4: And then the kingdom of God. It's not only the country of God, but it's his kingdom.
3: És Jézus tanít arra, hogy imádkoznunk kell, oda kell szánnunk magunkat arra, hogy kérjük, hogy ez a királyság haladjon előre az életünkbe.
4: And Jesus teaches us that we have to dedicate ourselves to praying for this kingdom of God being advanced in our own lives.
3: Ehhez viszont meg kell értenünk bizonyos dolgokat, meg kell értenünk, hogy mi is Isten királysága és az ő akarata, és ezzel összhangban kell imádkoznunk.
4: But for this we have to understand what the kingdom of God is about and what his will is, so that we could pray in accord with his will.
3: Ezután jön ugye a szükségeink betöltésével kapcsolatos imák, ezután tudnak jönni.
4: Then we can pray for the meeting of our needs.
3: Ezután van értelme, hogy ezeket egyáltalán előhozzuk, elővezessük.
4: Because after all this previous parts, it makes sense for us to bring up our own needs.
3: Utána lehet látni olyan témát, ami szintén nem elválasztható egymástól, a megbocsátás, bűnbocsánat keresése és a megbocsátás együtt.
4: Then we can see a subject. There is two subjects that cannot be that are inseparable. It is seeking God's forgiveness and practicing forgiveness.
3: Ezután, ha megnézzük, ezután jön a kísértésekbe, támadásokba, hogyha belekerültünk, tudnunk kell, hogy tehát nem az Úr víz bele, de képes szellemi védelmet adni számunkra ezekben a harcokban, tehát ez a szellemi harcos rész jön utána.
4: And then comes the part about spiritual warfare, so that we can understand that if we have temptations or we have battles, God doesn't take us into temptation, but when we have them, then he can protect us and help us in the battle, so it's practicing spiritual warfare.
3: Nem tudunk a szükségeinkkel kapcsolatban se sikeresen imádkozni, vagy szellemi harcot se folytatni sikeresen.
4: We can't pray for the meeting of our needs, and we can't do spiritual warfare successfully.
3: Hanem az atya és fiúi kapcsolatból, az ő dicséretéből, az ő imádásából, az ő akarata kereséséből fakadóan jutunk el eddig.
4: If we don't come to this point from being in a father-son relationship with God, from worshiping him, praising him and seeking his will.
3: Akármilyen szellemi harcot is folytatunk, nem szabad elfelejtenünk, ahogy bevégezi maga Jézus ezt az ima részt.
4: Whatever spiritual warfare we are doing, we mustn't forget as Jesus also finishes this part of prayer.
3: Ismét dicsőítéssel, magasztalással zárja, hogy tiéd a királyság, a hatalom, a dicsőség mindörökké.
4: Because he also finishes this prayer with worship and praise again. He says, yours is the kingdom, the power and the glory.
3: Ellen szokta ilyenkor mondani, mindegyikről lehetne egy egész szóiskoláját tartani.
4: Ellen usually says at this point that of each of these three points we would have a whole school of the word.
3: De mi most megyünk tovább a Lukás 11, 5-13-as versig.
4: But now we will go on in Luke 11, from 5 to 13.
3: Itt három területet említenék meg, a kérést, keresést és a zörgetést.
4: Here I would like to mention three things. It is seeking, asking and knocking.
3: A kérés az azt jelenti, hogy Isten szuverén döntése az, hogy nem akar nélkülünk cselekedni, nem akarja az imáink nélkül elvégezni a dolgokat.
4: For about asking, we can say that it is God's sovereign decision that mainly or usually he doesn't act without us and without our prayers.
3: A keresés pedig főleg azt jelenti és azt üzeni számunkra, hogy nem tudjuk Istenre ráerőltetni a mi kívánságainkat, vágyainkat.
4: And about seeking, we can say that we cannot force our own desires and will upon God.
3: Hanem eközben ráhangolódunk az ő akaratára, az ő terveire, és ezt keressük, az ő vezetését.
4: But during seeking, we are seeking his will and we get in tune with his will and with his plans.
3: Ha meg vagy győződve egy kérés felől, az ő szíve szerint kijelentett igazságok tükrében, hogy az Isten akarata szerinti, akkor biztos a meghallgatás.
4: You can be sure about an answered prayer when you know that you know by revelation of the will of God that you are praying in line with his will. You can be sure he will answer.
3: Itt még zárójelbe egy plusz dolgot hadd tegyünk hozzá, a Márk 9:28-29.
4: Let's add something in brackets, that is Mark 9:28-29.
3: Emlékeztek Jézus ott a tanítványoknak, akik nem tudtak már mit kezdeni 9-en ott lent azzal a holtkóros gyerekkel.
4: You know, you remember when Jesus went down from the mountain to the 11 apostles or disciples and they couldn't cure that certain boy who had that lunatic boy.
3: Azt mondta nekik, hogy ez csak könyörgés és böjtölés által megy ki.
4: Jesus said to these 9 disciples that this kind doesn't go out except by prayer and fasting.
3: Erről ebbe az évben szintén több nagyon jó tanítást hallottatok a Attilától is.
4: This year you have heard many good teachings about this subject, among others Attila taught you about it.
3: De gyakorlatilag a szellemi harcban és a tekintélyre jutás útjában a böjtöt nem tudjuk kikerülni.
4: But we cannot avoid fasting if we want to be victorious in spiritual warfare and we want to be ready for that.
3: Ez segítség a belső titkos kamrában, az Úrral való személyes közösségben is.
4: And when we want to gain authority, we also have to fast, and fast helps us when we want to listen to God in our secret place.
3: A fizikai testnek és a testi természetnek a megfegyelmezésében is.
4: It helps us to discipline our physical desires and our body.
3: De azt is tudnunk kell, hogy a böjt önmagába ima nélkül az nem tud célba jutni.
4: But we also have to know that fast without prayer cannot reach its goal.
3: Akkor most az imával kapcsolatban nézzünk néhány olyan pontot, amit az apostolok tanítottak.
4: Then let's see a few points about prayer that the apostles were teaching.
3: Filippi 4:6-7-ben Pál apostol mond néhány dolgot.
4: The apostle Paul says a few things in Philippians 4 in verses 6 and 7.
3: Ha aggodalmaskodás próbálna megtámadni, akkor az egyik legfontosabb dolog, kezdjél el imádkozni.
4: If worry wants to attack you, then one of the main or most important things is that you begin to pray.
3: Az a hitet leszeretné rombolni az aggodalmaskodás, erre rendkívül jó ellenszer az ima.
4: Because worry wants to destroy our faith, and the best remedy for this is prayer.
3: A másik, amit itt mond Pál apostol, hogy minden alkalommal.
4: The other thing that Paul says here is that at every occasion pray.
3: Ugye van az a mondás, nem tudom, emlékeztek, hogy alkalom szüli a tolvajt.
4: I don't know if you remember this saying that the occasion gives birth to the thief.
3: A jó imádkozót is az alkalom szüli.
4: People who can pray well are also made by the occasion.
3: Ha mindig kikerülöm a szükséghelyzeteket, akkor azt jelenti, hogy kevés az esély arra, hogy jó imádkozó legyek.
4: If I keep avoiding difficult situations, then I don't have a good chance to become a good man of prayer.
3: Ezt máshogy is megfogalmazhatjuk, hogy Isten vágyik arra, hogy jó imádkozók legyünk.
4: God desires us to be good prayers.
3: Úgy is megfogalmazhatom, hogy az ima az kommunikáció, azaz közösség Istennel.
4: We could also say that prayer is fellowship with God, communication with God.
3: Tehát Isten vágyik arra, hogy az ő gyermekeivel közösségbe legyen.
4: And God desires to have fellowship with his children.
3: Ezért léptennyomon beleenged olyan helyzetekbe, hogy alkalmunk legyen imádkozni.
4: So time and again he allows us into situations where we have occasions to pray.
3: Tehát amikor szükséghelyzetekbe kerülünk, az egyáltalán nem olyan tragikus, mint ahogy mi ott látjuk.
4: So when we get in a need then it's not so tragic as we perceive it to be.
3: Persze tudom, hogy néhány évvel később már könnyebb visszagondolni az esetekre.
4: Of course I know that a few years later it's easier to remember those cases.
3: De azért, hogyha benne vagy, akkor emlékezz meg arról, Isten tudatosan engedett ebbe a helyzetbe bele.
4: But when you are in the situation, remember that God allowed you into that purposefully.
3: Mert szeretne a közösségben egy szorosabb intimitást, szorosabb közelséget elérni.
4: Because he wants to get closer to you, he wants to become more intimate with you.
3: Harmadik dolog, amit Pál apostol itt elmond, az pedig a hálaadással.
4: And the third thing that Paul says here is, do it with thanksgiving.
3: Az a helyzet, hogy nem tudunk előbbre jutni egyetlen egy szorult helyzetből se hálaadás nélkül.
4: The fact is that we cannot go forward from any needy or difficult situation without thanksgiving.
3: Többekkel találkoztatok már ti is, és mi is találkoztunk, akiknek igen nehéz bizonyos helyzetekben megbocsátani valakinek.
4: We have already met people, and you must have met people for whom it's very difficult to forgive somebody in a difficult case.
3: A megbocsátás az nem pusztán kimondása annak, hogy megbocsátok.
4: Forgiveness is not only speaking the words that I forgive.
3: Hanem elhangzott talán tegnap, hogy gyakorlatilag a megbocsátás az változást is jelent.
4: Perhaps yesterday we heard that forgiveness also means
3: change. Tehát belül változtatom magamat afele az ember felé.
4: So I change in my inner being towards that person.
3: Ami azt jelenti, hogy nem tudom kinek, hogy én Isten beszédét ezen a területen is igen valóságosnak értem át.
4: So I don't know how you are with this thing, but I experience the word of God very real in this area.
3: Nekem mindig segített a hálaadás, és hogy elkezdjem áldani azt az embert.
4: Thanksgiving always helps me. It makes it easier for me to forgive that person.
3: Ennek a szakasznak a végén van egy fantasztikus ígéret, egy olyan békességet ad Isten, ami fölülmúlja az elmédet, a gondolataidat, mindent, ami csak bármi létezik benned.
4: At the end of this passage, there is an incredible promise where God says that he will give you such a peace that surpasses all your mind, all your thinking, everything that you can imagine.
3: És ez a békesség nem egy ilyen háborús tűzszünet, hanem egy Istenből való természet fölötti, ami képes megőrizni.
4: And this peace is not a ceasefire at the time of war, but it is a supernatural divine thing that can preserve you.
3: A másik apostoli írás szakasz az Efezusi levél 6. fejezet 18. verse.
4: The other instruction from the apostle is Ephesians 6:18.
3: Ott csak azt a rövid három szót mondom, hogy minden imádkozással imádkozzunk.
4: Where he says, pray with all kinds of prayer.
3: És akkor itt néhány imafajtát azért átnézünk, de csak röviden.
4: And now we will briefly overview a few kinds of prayer.
3: Ugye a hálaadás az egyértelmű, nem kihagyható, és legtöbb imád ezzel kezdődik.
4: Thanksgiving is obvious, it cannot be missed, and most prayer starts with thanksgiving.
3: Emlékezzünk a zsoltárokra is, ahol igazából a hálaadás az Úrral való személyes közösségre jutás egyik lépcsője, lépése, kapuja.
4: Let's also remember the Psalms, where thanksgiving is one step in coming into fellowship with God. So it's one step of the way.
3: Természetesen most nem akarok én belemenni, nem kell állandóan kimenni Isten jelenlétéből, lehet egy állandó, hálaadó szívvel élni a hétköznapjainkat.
4: I don't want to go into detail about this, but of course we don't have to leave God's presence. We can have thanksgiving and being thankful as a lifestyle in our everyday life.
3: Életstílussá és gondolkozásmóddá lehet azt fejleszteni, hogy egyszerűen minden helyzetben a hálaadással kezded el magadba a dolgokat, és ezzel élsz.
4: We can develop this as a lifestyle, as a mentality, to begin everything and to approach everything with thanksgiving that you encounter.
3: Például, amikor beszéltem az elején, háromféle ima, a személyes, a csoportos és a testületi ima.
4: For example, when at the beginning I mentioned the three types of praying, that is individual prayer, prayer in groups and corporate prayer.
3: Miért csinálunk sokszor csoportos ima összejöveteleket?
4: Why do we have often these prayer meetings in groups?
3: Természetesen sok célja van, ha belefér, akkor lesz erről szó.
4: Of course they have many purposes and if we have time we can go into these.
3: Az egyik az, hogy tanuljunk közösen a másikkal harmóniába együtt mozdulni imába.
4: One is to learn how to move together in harmony with the other person in prayer.
3: A csoportos imákon imádkozókból kerülnek ki a jó testületi imádkozók.
4: Those people who pray well in groups, they can become those who are very good in corporate prayer.
3: A csoportos imákon, aki vezet, az látja azt, hogy körülbelül milyen az ima élete, személyes kapcsolata az embereknek az Úrral.
4: Those who lead these group prayers can see what the personal prayer life, what the personal relationship of people with God is like.
3: Egy csoportos imán, amikor mondjuk imádkozunk ezért, azért, amazért, egyből látszik, hogy valaki hogyan kezdi az imáját, mi alapján kér, hogyan kér, és hogy egyáltalán hogy imádkozik.
4: When we pray for different things, we can see how people begin to ask God, how they approach this asking God, and we can realize how people pray.
3: Tehát a hálaadás. A második imafajta az a megvallás.
4: So thanksgiving is one kind. The second kind of prayer is confession.
3: Természetesen, amikor én azt mondom, hogy első, második, ez nem egy bibliai sorrend, vagy fontossági sorrend, én most csak így sorolom föl.
4: When I say the first kind, second kind, third kind, it's not an order, and it's far not a biblical order, or a priority, it's just the order in which I list them.
3: A megvallás, gondoljatok csak bele a bűnvallásra is, de Isten beszédének, hittel, illetve reménységnek a megvallását is jelenti.
4: When I speak about confession, of course it can be the confession of sins, but I also mean making proclamations with faith or with hope.
3: Pál apostol a Timóteushoz írt első levelében 6:13-ban azt mondja, emlékeztek, amikor maga Jézus is bizonyságot tett Poncius Pilátus előtt.
4: You remember Paul writes in 1 Timothy 6:13 that Jesus gave the good confession before Pontius Pilate.
3: Vagy a zsidó 10:23-ban azt olvassuk, hogy tartsuk meg a reménység megvallását tántoríthatatlanul.
4: Or in Hebrews 10:23, it says that we are to preserve or keep the confession of our faith without wavering.
3: Tehát nem feltétlen az az ima, hogy elmondok minden érzésemet, gondolatomat először, megvallom Istennek a beszédét.
4: So it's not necessarily prayer that I share with God all my feelings and everything that is in me,
3: megvallom,
4: but I can begin with confessing the word of God.
3: Mire megvallom, rájövök, hogy megváltoznak a gondolataim, meg érzéseim, meg hangulataim is.
4: Because by the time I finish confessing the word of God, I realize that my feelings and my thoughts and my attitudes also changed.
3: Ismertek már annyira, hogyha éjjel fél kettőkör fölhív valaki, akkor általában, hogy most mit tudom én, ilyen meg olyan problémája van, ki szeretne ugrani a 8. emeletről, akkor azt szoktam mondani, hogy vegye elő a Bibliát és olvassa el hangosan a 150 Zsoltárt.
4: You know me enough to know that when somebody calls me at 1:30 a.m. in the night and tells me that they have a life-threatening problem and they are ready to jump out from the 8th floor, then I usually tell them to sit down and begin to read the 150 Psalms.
3: Hangosan.
4: Aloud.
3: Yes. Hogyha azután is ki akar, akkor olvassa végig a római levelet hangosan.
4: If even after that he wants to jump out from the 8th floor, he has to begin to read aloud Romans.
3: Ha azután is, akkor elmegyek és segítem.
4: And even after that, if they want to jump out from the 8th floor, I will go there and help them.
3: Van, aki álmatlansággal hívott föl, ugyanezeket mondtam, még nem találkoztam olyannal, aki végigolvasta volna a 150-et hangosan megvalva, és ne aludt volna el.
4: When somebody called me with the complaint that they couldn't sleep, I suggested the same thing to them, and I haven't met a human yet who after reading or during reading the 150 Psalms didn't fall asleep.
3: Ezt csak azért mondom, hogy Isten beszédében óriási erő van.
4: I only say that to show you that there is immense power in the word of God.
3: Másik területe az imának a dicsőítés.
4: The other area of prayer is praise.
3: Kérés.
4: Request, petition.
3: Könyörgés.
4: Supplication.
3: Hogy különböztetnéd meg a kérést és a könyörgést?
4: What is the difference between asking and supplication?
3: Általában kérni egyszer kérek.
4: I usually ask once.
3: Vagy megkaptam, vagy elhittem, hogy megkaptam.
4: And I either received it, or I believed I received it.
3: De vannak olyan területek, amik könyörögni kell, hogy lehet, hogy vagy nem kaptam meg egyből, vagy nem tudtam elhinni egyből, hogy megkaptam.
4: But there are things that we have to make supplications for. They are things that I either didn't receive, or I couldn't begin to believe that I received it.
3: A zörgetés, ugye, mert volt erről szó, emlékeztek, a zörgetés pedig valami olyasmi, hogy vagy a megkapás útjába, vagy az ennek való elhívés útjába valami akadályt érzékelek.
4: Knocking is when I can feel a hindrance to receiving what I asked for, or to believing that I received what I asked for, and I have to remove that obstacle.
3: Nem biztos, hogy ott van az az akadály, de az én érzékelésem és a hozzáállásom által oda tudom csinálni rendesen.
4: That obstacle might not be there, but through my attitude and thinking, I can put it there very well.
3: Láttál már olyan valakit, aki zörgetett a nyitott ajtón?
4: Have you ever seen somebody knocking at an open door?
3: És olyan meggyőződése, hogy be is zárult. Általában kérni egyszer kérek.
4: I usually ask once.
3: Vagy megkaptam, vagy elhittem, hogy megkaptam.
4: And I either received it, or I believed I received it.
3: De vannak olyan területek, amik könyörögni kell, hogy lehet, hogy vagy nem kaptam meg egyből, vagy nem tudtam elhinni egyből, hogy megkaptam.
4: But there are things that we have to make supplications for. They are things that I either didn't receive, or I couldn't begin to believe that I received it.
3: A zörgetés, ugye, mert volt erről szó, emlékeztek, a zörgetés pedig valami olyasmi, hogy vagy a megkapás útjába, vagy az ennek való elhívés útjába valami akadályt érzékelek.
4: Knocking is when I can feel a hindrance to receiving what I asked for, or to believing that I received what I asked for, and I have to remove that obstacle.
3: Nem biztos, hogy ott van az az akadály, de az én érzékelésem és a hozzáállásom által oda tudom csinálni rendesen.
4: That obstacle might not be there, but through my attitude and thinking, I can put it there very well.
3: Láttál már olyan valakit, aki zörgetett a nyitott ajtón?
4: Have you ever seen somebody knocking at an open door?
3: És olyan meggyőződés.

0: erről szó, emlékeztek. A zörgetés pedig valami olyasmi, hogy vagy a megkapás útjába, vagy az ennek való elhívés útjába valami akadályt érzékelek.
1: Knocking is when I can feel a hindrance to receiving what I asked for, or to believing that I received what I asked for, and I have to remove that obstacle.
0: Nem biztos, hogy ott van az az akadály, de az én érzékelésem és a hozzáállásom által oda tudom csinálni rendesen.
1: That obstacle might not be there, but through my attitude and thinking, I can put it there very well.
0: Láttál már olyan valakit, aki zörgetett a nyitott ajtón?
1: Have you ever seen somebody knocking at an open door?
0: És olyan meggyőződése, hogy be is zárult.
1: And they not so convinced that the door became shut.
0: Tudod miért? Mert a Kairos időt kihagyta.
1: Do you know why? Because they missed the Kairos time.
0: Tehát az zörgetés, amikor valami akadályt kell átlépnem, áttörnöm.
1: So knocking is when I have to break through an obstacle.
0: Akár szellemi, akár pszichikai, akár másba, akár kívül, akár belül. Mindegy.
1: This obstacle can be spiritual, can be in me, can be in somebody else, can be visible, whatever kind of obstacle it is.
0: Következő terület az a parancsolás.
1: The next area is commanding.
0: Teremtő, formáló imák kimondása.
1: It is saying, shaping and forming and framing and creating creative prayers.
0: Legtöbbször, hogyha mondjuk ezekkel találkozik az ember, ez már a testületi imák területére tartozik.
1: Most usually you encounter these kinds of prayers in the area of corporate prayer.
0: Vagy a kinyilvánítás.
1: And then proclamation.
0: Tehát kinyilvánítani például profétai szavakat.
1: For example, to proclaim prophetic words.
0: Isten a teremtő Isten.
1: God is the creator of God.
0: Mi, ahogy a apostoli tanításokból tanultuk, Isten beszéde szerint.
1: As we learned from the apostolic teaching, according to the word of God.
0: Mi nem tudunk nem létező dolgokat előhívni, de szellemben létező, még anyagi világban, téridő világban nem létező dolgokat be tudunk hívni a szellemiekből.
1: As we learned, we cannot call forth non-existing things, but we can call forth things that already exist in the spiritual realm, and we can bring them over into this time and space world.
0: Természetesen ezt meg tudjuk csinálni, lehetséges egyénileg is, de majd látjuk, hogy igazából ezek az ígéretek testületnek adattak.
1: Of course we can do it individually too, but we will see that these promises were mainly given to the corporate body.
0: Nem véletlenül alkotta Isten az embert férfivá és nővé.
1: It's not by accident that God created human to be man and woman.
0: Isten a saját képmására, tehát többféle emberféléből csinálta, vagy az ember többféle emberféléből áll. Tehát férfiból meg nőből áll az ember.
1: So God created man into his own image, and this is why there are not only one kind of man, but several kinds, for example, woman and man.
0: Tehát a testületi imát az gyakorlatilag a házasságban lehet elkezdeni nagyon jól, hatékonyan imázni.
1: So we can begin corporate prayer very effectively, for example, in marriage.
0: Aztán a zsidókhoz írt levél 11. fejezetben emlékeztek a formáló szavak, hogy a környezetet, a anyagi dolgokat, személyi dolgokat, feltételeket formáljuk.
1: You remember in Hebrews 11, where we can see prayer that is shaping, framing prayer, when we shape and frame persons and things and circumstances.
0: Ezek is elsősorban testületi imákra vonatkoznak.
1: They also apply mainly to corporate prayer.
0: Még az imafajtákhoz ne felejtsük ki felsorolni a szellem által való imákat.
1: Let's not forget from the list of prayers or kinds of prayer that is praying through the Holy Spirit.
0: Szintén hasonlóképpen az egyéni, csoportos és testületi szellemi imák.
1: There can be praying by the Holy Spirit individually, in groups or corporately.
0: Ugyanakkor pedig magunkért és másokért való szellemi imákat is megkülönböztet a Biblia.
1: And the Bible

0: also differentiates spiritual prayer for ourselves or for others.
1: 1 Korintus 14 a második és a negyedik versben olvashatjuk, emlékeztek, hogy aki szellemben beszél, az Istennek beszél és titkos dolgokat mond, senki nem ért, és a többi, és a többi.
0: You remember in 1 Corinthians 14 in verses 2 and 4 where it says that the one who speaks in the spirit speaks to God and even declares secret things because no human understands him.
1: De a negyedik versben azt mondja, aki szellemben beszél, az magát építi.
0: But verse 4 also says that the one who speaks in the spirit edifies himself.
1: Tehát a belső emberedet, a krisztusi természetedet is tudod erősíteni, például nyelveken szólás által.
0: So you can strengthen your inner man, your Christ-like nature through praying in tongues.
1: Ismertem egy embert, többször is, nem egy évente elmentünk az országba egy másfél hetet körútra, és velünk aludt.
0: I knew a man, about once a year we went to him to tour the country and we slept at the same place.
1: Az annyit imádkozott nyelveken, ő éjszakájában is, amikor aludt, ő nyelveken imádkozott hangosan álmába.
0: This man prayed in tongues so much that even when he was asleep during the night, he prayed in tongues aloud.
1: Hangosan, ismeritek többen is a Dániel Matej.
0: You know, several of you know him, he's Dániel Matej.
1: Tehát ő nem horkolt, hanem ő hangosan nyelveken imádkozott.
0: So he was not snorting, but he was praying in tongues aloud.
1: Neki ez volt az alapjárat.
0: That was his basic function or operation.
1: A Róma 8:26-27-ben pedig azt olvassuk, amikor nem tudod, hogy hogyan imádkoz, mit kérj, akkor a Szent Szellem által, amikor imádkozunk, ő segítségül jön, és adja a szánkba az Isten szerinti esedezéseket.
0: In Romans 8:26-27 we can read that if we don't know how to pray for the things that we have to pray for, then the Holy Spirit comes to our help and He prays through us the way God wants prayer, the way God wants to hear the prayer, prayer, yes.
1: Még ebbe a szakaszba a Jelenések 18-at is vegyük elő, a Jelenések 8-at, a 3-as, 4-es, 5-ös verset.
0: About the same subject, let's also take Revelations 8, verses 3, 4, 5.
1: Amikor János bepillantást kap a mennybe, hogy mi is történik ott a szentek imádságaival kapcsolatban.
0: When John receives a glimpse into heaven to see what happens to the prayers of the saints.
1: Fölszállnak az imák a mennybe az Úr elé, mint az illatfüst oda a jó illattételi oltára.
0: Prayers ascend to God, to heaven, to the altar of incense, as good incense.
1: Az angyalok összegyűjtik és az Úr elé viszik, amikor megtelnek azok az edények.
0: And the angels are collecting these prayers and put them into bowls, and when the bowls are full, then they take it to God.
1: Utána történik a válasz, emlékeztek, hogy leöntik a földre a választ.
0: And then God answers and the angels pour down the answer to earth.
1: Ez csak azért olvasom föl és hívom föl a figyelmeteket, mert itt azt mondja, hogy és lettek a földön mennydörgések, különböző hangok, villámlások és földindulás.
0: I only want to read it to you and mention it to you to see that when the bowls were poured out, then on earth there were thunders and lightnings and earthquakes and voices.
1: Zakariás 7-ben vagy 10-ben, most nem kerestem ki, majd a Katrin ingyen pontosítja a Biblia helye. Emlékeztek, hogy kérjünk esőt, és utána hogyan olva 10:1-ben,
0: Zakariás 10:1, it says that we are to pray for rain.
1: Kérjetek esőt, a késő és a korai eső idején, és mit csinál az Úr?
0: So he said that ask for rain at the time of the early rain and the latter rain, and what is God doing?
1: Mert sokszor, amikor mi kérünk ébredést, kérünk változásokat, mi azt várjuk, hogy egyből belovagol, miután én kérek Istentől egy csodálatos szőke, kékszemű, többi tulajdonsággal bíró mennyasszony, hogy olyan legyen, vagy fordítva, hogy egyből meglátom és ott van.
0: So when we pray, for example, for a change or for a revival or something, that we are expecting God to send the answer right away so that this bride or somebody arrives, you know, blonde hair, blue eyes, and everything that we ask for on a white horse.
1: Először mennydörgés, szózat, villámlás és földindulás.
0: But before that, there will come the thunders and the lightnings and the earthquakes and the voices. That's what the Bible says.
1: Várjuk a ébredést és imádkozunk az országért, ne felejtsük el, egyáltalán nem biztos, hogy úgy adja Isten a változást, ahogy mi szeretnénk a fotelből.
0: So when we pray for the country and we are praying for revival, let's not forget that God might not give us the answer as we imagine it to come sitting in our armchair.
1: Amikor ő leadja a választ, nem biztos, hogy először az úgy fog kinézni, ahogy én azt szeretném.
0: So when God sends down the answer, it might not look at the first sight the way I want it to look.
1: De tudja ő, hogy mit csinál, és hogyan tud bennünket alakítani, formálni, és az egész környezetünket is.
0: But God knows what he's doing, and he knows how to shape us, and how to shape our circumstances and environment.
1: Az irányítás egy pillanatig sem került ki a kezeiből.
0: He didn't lose control even for a moment.
1: Akkor egy másik kérdés, hogy mennyit imádkozzunk.
0: Then another question, how much are we to pray?
1: Erre nincs recept a Bibliában, de azért vannak példák.
0: There is no direction about it in the Bible, but there are examples.
1: Jézusnál láttuk, hogy volt, hogy komplett egész éjszakákat végig imádkozott, és hajnalokat töltött az Atyával.
0: With Jesus we can see that he often prayed through the night, or he spent the whole morning with the Father at dawn.
1: Dániel 6:10-ben azt olvassuk, hogy Dániel naponta háromszor csinálta.
0: In Daniel 6:10 we read that Daniel prayed 3 times a day.
1: Hogyha esetleg az van benned, hogy bizonyos dolgokat nem mondok el újra és nem kérek újra, mert az hitetlenség lenne.
0: When you think, if you think that you don't want to ask God for a certain thing several times, or you don't want to pray for something several times because it would be unbelief.
1: Akkor érdemes elolvasni Dániel könyvét, mert ő évtizedeken át naponta háromszor ugyanazt az imát mondta el.
0: Then it's worth reading the book of Daniel because for decades, every day, 3 times a day, he prayed the same prayer.
1: Nem vagyok abban biztos, hogy most ugyanazokkal a szavakkal, de hogy ugyanazokért imádkozott, az biztos.
0: I'm not sure he said the same words every time, but that he was praying for the same thing. I'm sure of it.
1: Egy éven át, ha naponta háromszor csinálod, az is több mint 1000. Ha 10 éven át, az 10 000. 20 éven át, az 20 000. Nem tudsz 20 000-szer úgy imádkozni egy dologért, hogy valamit ne ismételj.
0: When you pray for something 3 times a day for 1 year, it's about 1,000 times. When you do it for 10 years, it's 10,000 times. If you do it for 20 years, then it's 20,000 times, and you cannot pray for the same thing 20,000 times so without repeating yourself.
1: De látod, Dániel ezt abszolút nem frusztrálta.
0: But you can see that Daniel was not frustrated a bit because of it.
1: Mert ő látta az Atya akaratát, Isten akaratát.
0: Because he could see the will of the Father, the will of God.
1: Tudta, hogy ez az a ő akarata.
0: And he knew that this is God's will.
1: Tudta, hogy nekem azt kell ütnöm.
0: He knew that this is the iron I have to hit.
1: Ő egy szellemi botond volt.
0: He was a spiritual
1: botond. Nem bibliai, de azért még jó példa.
0: Okay, he's not a biblical person, but a good example.
1: Addig ütötte.
0: He was
1: addig ütötte a várkaput, még be nem tört.
0: He's a Hungarian personality who was beating at the gate of a castle until it was broken through and he could get in.
1: Péter és János reggel az Apcsel 3-ban azt olvassuk, hogy az imádkozás órájára mentek.
0: In Acts 3 we can read that Peter and John went in the morning to the temple for the hour of prayer.
1: Tehát nem azt olvassuk, hogy a hét imádkozós napján mentek a templomba imádkozni, hanem azon a napon az imádkozás órájába, tehát minden nap megvolt az imádkozásnak az órája.
0: We don't read that once a week they went to the temple on the day of prayer to pray together with the others, but it says that they went on that day for the hour of prayer, and that means that there was an hour of prayer every day.
1: Mennyit imádkozunk? A lényeg az, hogy egy folyamatos kapcsolatban tudj lenni az Atyával.
0: How much should we pray? The point is that we could have a constant relationship with the Father.
1: Folyamatos alávetettségbe tudj mozogni együtt a királlyal.
0: in a constant submission you could move together with the king.
1: És folyamatosan meg tudjuk hallani a szellemnek az inspirációit, és tudjunk annak engedni.
0: And we could constantly hear the promptings of the Holy Spirit, and we could yield to them.
1: Az apostolok cselekedete 6. fejezet 4. versében olvassuk a diákonus választásnál.
0: In Acts 6:4 we can read about electing the deacons.
1: Az egyik ok ugye az volt, hogy választottak, hogy az apostoloknak legyen ideje együtt imádkozni és együtt keresni az Urat.
0: One reason why they chose the deacons was that the apostles would have the time to pray together and to seek the Lord together.
1: Tehát az azt jelenti, hogy nem csak külön-külön, hanem a közös Isten keresése és közös imádkozásra akarták szánni az időt.
0: It means that they didn't only want to pray individually, but they wanted to spend time praying together and seeking God together.
1: Szimfonikus zenekar, tudjátok, hogy nem elég mindenki tudja a darabját, meg a feladatát, a részét, össze kell jönniük, és gyakorolniuk is kell.
0: You know that in a symphonic orchestra, it's not enough that every musician knows their part exactly and know how to do it, but they have to get together and practice together.
1: Ez mindenféle csapatra igaz, mert szükséges, hogy a csapattagok között kifejlődjön a bizalom.
0: It applies to all kinds of teams because it's important for trust to be built among the members of the team.
1: A bizalomba én beleértem azt, hogy elkezdik egymásnak az erősségeit és gyengeségeit is látni és tudni.
0: In trust I also include the fact that they begin to see and accept and receive the weaknesses and strengths of everybody.
1: És hogyha szinergiában elkezdenek dolgozni együtt, akkor exponenciálisan megnövekszik az a lehetőség is potenciál, ami bennük van. Most mit neveztek?
0: When they begin to work together in synergy, that their effectiveness rises exponentially, and all the potentials in them can come out.
1: Még ide egy mondatot, bennem nagyon megmaradt, nem tudom, emlékeztek-e, talán Barry mondta, hogy a legerősebb szellemi fegyver a szellemi harcban, hogy elhatározott, hogy nem hagyod abba.
0: I don't know if you remember, perhaps Barry told among us that the most powerful weapon in spiritual warfare is that you decide not to quit.
1: Tehát a leghatékonyabb szellemi fegyver a szellemi, bármely szellemi harcban, az az eltökélt odaszánás, hogy nem vagy hajlandó addig abba hagyni, még nem győztél.
0: So the most effective weapon in any kind of spiritual warfare is that you definitely decide that you were not willing to quit and give up.
1: Most 4 pontba szeretnék a gyülekezet imádkozásával kapcsolatban néhány dolgot elmondani.
0: Now I want to share 4 points about the prayer in the church.
1: A gyülekezetünkben a gyülekezet tagjaiért rendszeres imák folynak.
0: In our church we regularly pray for the members of our church.
1: És ezzel a cél az, hogy egy személyes felelősség fejlődjön ki az emberek szívébe a másik felé.
0: And my purpose with it is that in the hearts of the members that would be there would be a personal responsibility developing for each other.
1: Például aki szolgálni akar, én mindig megnézem, hogy hogyan jön csoportos imákra.
0: So when, for example, somebody wants to minister, I always observe the person how he comes to praying in groups.
1: Amikor ott van személyesen, akkor pedig látom, hogy mennyire tud név szerint imádkozni az emberekért.
0: And when he's there personally, then I observe how much he can pray for different individuals personally, how he knows them.
1: Hogyha nem tud név szerint imádkozni valaki emberekért, az azt jelenti, hogy a szívében nincsenek bent a személyek.
0: If he cannot pray for the people by name, then it means that these people are not in his heart.
1: Egy idő után konkrétan tudom, hogy kik imádkoznak otthon név szerint emberekért, mert hallom, hogy név szerint tudnak imádkozni a csoportos összejöveteleken és emberekért.
0: After a time I learn who prays at home for different members of the church because they can pray for them in the group by name, and then it means that at home they pray for them in by name.
1: Természetesen ebben is nagyon fontos a példaadás, tehát én ezt el szoktam mondani, én magam is úgy csináltam, van névsorom is, tehát név szerint végig kell imádkozni az embereket.
0: So, of course we have to show the example, so I also share with the people that I have the list of the names of the members, and I go through the list, and by name I pray for everybody.
1: Ez nem kötelező, ez egyszerűen egy krisztusi szív.
0: It's not an obligation, it's just the Christ-like heart.
1: Tehát én biztos vagyok benne, mert tudom, mert Isten mondta, hogy engem ő név szerint emleget.
0: So I know because God told me that he mentions me by name.
1: Tehát ő nem úgy beszél rólam, az a fehérvári vöröshajú nagyorú.
0: So God doesn't speak about me saying that guy at Székesfehérvár with the big nose and blonde hair.
1: Hanem úgy beszél rólam, hogy ő a Pali.
0: But he calls me Pali.
1: A mi Palink ott Fehérváron.
0: Our Pali there at Székesfehérvár. Pali Nemes,
1: you know. Név szerint tud rólam mindent.
0: So God knows everything about me personally.
1: Amikor rólam beszélnek, akkor név szerint beszélnek. Az Atya, a Fiú, a Szent Szellem.
0: When the Father and the Son and the Holy Spirit speak about me, they mention me by name, of course about you too.
1: Hasonlóképpen, hogyha bárkivel kapcsolatban felelősséget fölveszünk, az azt is jelenti, hogy név szerint hordozzuk Isten erőt.
0: When we take personally responsibility for somebody, then it also includes our praying for them by name to God.
1: És hát az a helyzet, hogy ahogy láttam, így jött létre, hogy a rádiós anszos ima csapat, IBM-es ima csapat, kórházi ima csapat, gyerekváros ima csapat, lányos ima csapat, üzletemberes ima csapat.
0: So as I observed this was the way as these specific prayer groups came together. Girls prayer group, hospital prayer group, radio chance prayer group, pregnant women's prayer group, youth prayer group, whoever.
1: Üzletemberes,
0: businessman, men's prayer group.
1: Iskolákban levő ima csoport.
0: Prayer groups in schools.
1: A budapesti egyetemisták csoport.
0: Prayer group of the university students of Budapest.
1: És nem azért, mert ezt parancsba adtuk.
0: And it was not because we commanded them to do it.
1: Hanem egyszerű, vagy ebbe, vagy abba, vagy amely másik személybe megfogalmazódott ennek az igénye, és megcsinálták.
0: But there were certain persons who began to feel a desire to do this, and they created these groups.
1: Amikor házi csoportok után én megkapom a csoportvezetőktől, vagy a helyetteseiktől a beszámolót, én tudom, hogy kikkel van baj. Ki beteg, már úgy, hogy ki van szükségbe, kit támadott meg az ördög.
0: So after home group meetings, I receive a report from the home group leader or the second leader, and then I know who is in need in that group, who has a problem, who is sick.
1: De számomra nem ez a legfontosabb, számomra az a fontos, hogy látom, hogy a házi csoportok vezetői és felelős, mondjuk vezetőhelyettesei számon tartják az embereket és hordozzák az Úr előtt.
0: But for me this is not the important thing. The important thing is that I can realize that the home group leader or the second in command in the group who are responsible for these people, they really take care of them and they don't forget any of them, but they carry them before the Lord.
1: A második terület a gyülekezetbe, a gyülekezet céljairért, közös terhekért, közös feladatokért való ima.
0: The second area is to pray for the purposes of the church, for our mutual burdens and for our common tasks.
1: Ezzel az a cél, hogy a személyek a személyes szükségek mellett, sőt azon túl is meglássák, fölvegyék a közösségnek a terheit.
0: The purpose of this is that the members of the church would take upon themselves the burdens of the whole fellowship besides and beyond their own personal needs.
1: A közösségnek, a testületnek a céljait, terheit látva tudnak kialakulni helyes és megfelelő Isten szíve szerinti fontossági sorrendek az emberekbe.
0: When people can see the purposes, the corporate purposes of the church, then they can have the right priorities and the right orders created in their inner being.
1: És ahogy látták a személyes életembe, és itt jön be újból a példaadás, nem csak a saját személyes dolgaimért, nem csak más személyes dolgaiért, hanem testületi, közösségi célokért, terhekért, dolgokért is imádkozom rendszeresen.
0: And as people can see my life, and this is another area where personal example is important, they can see that I don't only pray for my personal needs and for other people's personal needs, but I also pray for the church's issues and corporate needs and things.
1: Így az embereknek a szívébe nem kényszerből, elvárásnak való megfelelésből, hanem egy kijelentésből, Isten szeretete vonzásából alakul ki, egy belső éhségből, szabad akarati döntésből, hogy Isten szerinti prioritások szerint imádkozzanak.
0: So this way people don't pray according to God's priorities, out of obligation, but voluntarily, because there is a desire in their own hearts to pray according to God's priorities. They want to do it.
1: A harmadik terület a gyülekezet életében, az ima területen, az pedig a városért, Fehérvárért, az egész fehérvári eklézsiáért való imák.
0: The other area of praying in our church is to pray for our city, Székesfehérvár, and for the whole body of Christ at Székesfehérvár.
1: Ugye először csak általánosan az ébredésért és problémákért, felismert dolgokért imádkoztunk pásztorokkal.
0: First we also prayed together with our pastors, generally for the revival and for the problems of the city and for the negative powers that we recognized operating.
1: De aztán láttuk, hogy nem ment, és egy időben 2004-ben kértünk ebben apostoli segítséget.
0: But then we could see that it didn't work, and in 2004 we asked for apostolic help in this area.
1: Így kerültünk kapcsolatba Francékkal.
0: This way we got connected with Francis.
1: És akkor elkezdtük apostoli látás szerint szisztematikusan áldani a várost.
0: And we then we began to bless the city systematically according to the apostles' teaching.
1: Elkezdtük szisztematikusan áldani a város szellemi kapuit.
0: We began to systematically bless the spiritual gates of the city.
1: Újból felvettük most már egy apostoli látás és vezetés szerinti odaszánással a helyi pásztorokkal, vezetőkkel a kapcsolatot.
0: And again we came into contact with the local pastors and leaders according to the apostolic leading and the vision.
1: És el tudjuk azt mondani, hogy most már 6 gyülekezet, elég régóta rendszeresen össze tudunk jönni, 6 gyülekezet vezetői, vagy itt, vagy máshol a városért imádkozni.
0: And now we can already say that there are 6 church leaders who are leading 6 churches. We can come together regularly to pray for the city. We meet either in this place or somewhere else.
1: Természetesen nem adtuk föl, hogy legyünk többen, és hiszem, hogy lesz ez több gyülekezet is, és gyülekezet vezető is.
0: Of course we didn't give up the plan to be more people together, and we believe that there will be more pastors and churches included later.
1: Negyedik terület, ami szintén egy fontos ima terület, azt hiszem mindegyikünknek, azok a szövetségi kapcsolatok.
0: The fourth area of prayer that I think is a very important area for all of us is praying for our covenant relationships.
1: Ebbe bele tartoznak a szellemi atyossági kapcsolatok.
0: Relationships with spiritual fathers are included in this.
1: Beletartoznak így az apostoli blast szövetségi kapcsolatok is.
0: These apostolic relationships within blast are included.
1: A szövetségi baráti kapcsolatok és a szövetségi gyülekezeti kapcsolatok.
0: And we also pray for the covenant friendships and the covenant church relationships.
1: Természetesen nem csak ebből áll a kapcsolatrendszerünk, meg a tiéd se, nem csak szövetségi kapcsolódásaink vannak.
0: Of course we don't only have covenant relationships in our lives and in your lives.
1: Hanem vannak folyamatban levők.
0: But there are relationships that are in progress or
1: process. Hogy egy város az Isten királysága számára megnyíljon, 4 fontos dolgot tanultunk, hogy szükséges.
0: We learned 4 things to be very important for a city to be opened up for the kingdom of God.
1: És igyekszünk ezen a területén előre haladni, és építkezünk mind a négy területen.
0: And we try to go forward and advance in all these four areas, and we are doing building work in these areas.
1: Egyrészt egy minél szélesebb platformú imaháló feszüljön ki a város fölött.
0: On one hand, that the prayer network over the whole city would become broader and bigger and stronger.
1: Aminek célja és feladata, hogy áldás alá is áldásba hozza, helyezze ezt a várost.
0: Its task and purpose is to bring the whole city under blessing.
1: A második, hogy egy több gyülekezet vezetőiből összeálló helyi szellemi kormány is föl tudjon állni, és beálljunk a kapukba, és képesek legyünk megfordítani az ellenséget.
0: The second thing is that there would be a spiritual government established that is made up of the leaders of several churches within the city, so that we could stand in the spiritual gates of the city,
1: szellem,
0: and we could turn back the enemy.
1: Tehát szellemben beengedjük azt, aminek bent a helye, és kívül tartsuk azt, aminek kint a helye.
0: So spiritually we could let in what should be in, and we could keep out what should be out.
1: A harmadik terület egy speciálisan képzett ima komandó.
0: The third area is a specifically trained strike force, prayer strike force.
1: Ami esetenként megfelelő helyeken csapást mér.
0: That occasionally at different places can do prayer strikes.
1: A negyedik pedig Dávid sátorának a fölépítése.
0: The fourth area is the building up or establishing the tabernacle of David.
1: Ez így tudom, hogy jó sok információ most úgy a nyakatokba.
0: I know that I'm throwing at you very many pieces of information.
1: De azt hiszem, hogyha azt akarjuk, hogy változás legyen a környezetünkben.
0: But I think that if we want change in our environment.
1: Igyekeztem leszűkíteni ezeket az információkat, amennyire csak lehet, egyet se hagyhatunk el.
0: I tried to narrow the space of this information, but these are items that we just cannot miss.
1: Nagyon röviden egy néhány pontban még az imáról általánosságba tanácsok. Ha imádkozunk, imádkozunk őszintén és bizalommal.
0: Very briefly I want to give you a few advices about prayer. When we pray, let's do it honestly and directly.
1: Szívesen elküldöm majd azokat a Biblia verseket, amelyeket kikerestem. Most nem akarok belemenni. Izajás 33-ban igazságosan él és őszintén beszél.
0: I will be very happy to share with you the scriptures that I listed here. I don't want to go into them for time's sake now, but in Isaiah 33, in verse 15, when we read, the one who lives righteously and speaks honestly.
1: A második, hogy imádkozzunk összhangban Isten beszédével.
0: The second point is that we are to pray in unison with the word of God.
1: Csak néhány Biblia vers részt, azt mondja a 119-es Zsoltár, majdnem mind ebből van.
0: Only a few phrases from some psalms, Psalm 119, almost all of these are from this psalm.
1: Támogass meg engem a te beszéded szerint.
0: It says, support me according to your word.
1: A te beszéded szerint eleveníts meg.
0: Make me alive according to your word.
1: A te beszéded szerint szabadíts meg.
0: Set me free by your word.
1: A te beszéded szerint gyógyíts meg.
0: Heal me according to your word.
1: Vagy emlékeztek, amit Mária mondott.
0: Or you remember what Mary said.
1: Lukács evangéliuma, legyen nekem a te beszéded szerint.
0: In Luke 1, let it be done to me according to your word.
1: Ezt miért mondom? Azért, mert amikor bármely területen imádkozni akarunk.
0: Why do I say this? Because if in any area we want to pray.
1: Mindig először keresd Isten beszédét.
0: You always have to seek first the word of God.
1: Bármely területen van szükséged.
0: In any area you have a need.
1: Mindig Isten beszédéből keresem meg, hogy ő milyen ígéreteket mondott erre.
0: I always look first for the word of God and seek the word of God, what he said about this need.
1: Amikor ti beszélgettek ketten bárkivel,
0: when two of you are talking about something,
1: elég hülye jön neki, hogyha valamelyikőtök elkezdi.
0: It sounds fairly stupid when one of you begins to speak.
1: A másik meg, mintha meg se hallotta volna, elkezdi.
0: And the other one also begins to speak as if he didn't hear what the other one was talking about.
1: Istennel való kapcsolatunk is a beszéden keresztül működik.
0: Even our relationship with God works through talking.
1: Ő meg már szólt.
0: But he already spoke.
1: Tehát nekem nem az a dolgom, hogy elkezdjem.
0: So my task is not to begin the conversation.
1: Az én dolgom az, hogy megnézem, hogy ő már mit mondott.
0: My job is to see what he already said.
1: Az én dolgom az, hogy megnézem, hogy azzal kapcsolatban már mit mondott.
0: My job is to see what he said about that thing.
1: És utána arra kell reagálnom.
0: And then I have to respond to what he already said.
1: Különben elbeszélünk egymás mellett.
0: Otherwise we will speak past each other.
1: Harmadik, hogy imádkozzunk hallhatóan.
0: The third thing is that we are to pray audibly.
1: És ezt elmondom, hogy még gyakran a egyéni imába is ajánlom.
0: And I want to advise this to you even in your personal prayer life.
1: Very jó azt kimondanod.
0: It's good for you to speak it out.
1: Jó azt megvallanod.
0: It's good for you to proclaim it, to confess it.
1: Szívesen elküldöm azt a fájt, amiben sok Biblia vers van mindegyik ponton.
0: I will be happy to send you the file that has many scriptures under every point.
1: Imádkozzunk buzgón és szenvedélyesen.
0: Let's pray zealously with passion.
1: Ez a tümadon, tümos.
0: It is tümos, tümadon.
1: Igen hasznos az igaznak buzgó könyörgése.
0: The fervent prayer of the righteous man avails much.
1: Az ötödik, hogy hálaadással.
0: Point five.
1: Beszéltünk róla.
0: With thanksgiving, we spoke about.
1: Hatos a hittel.
0: Point six. With
1: erről
0: faith.
1: Is volt már szó.
0: We've also mentioned this already.
1: Hetes, hogy újra és újra.
0: Point seven. Time and
1: amíg
0: again.
1: Amíg meg nem nyílik.
0: Until it's opened.
1: Nyolcas, hogy szellem által.
0: Eight. Through the Holy Spirit.
1: Van, amikor érthető nyelven, van, amikor szent szellem által nyelveken.
0: Sometimes in a language you understand, and sometimes by the tongue of the Holy Spirit.
1: Nem megyek még nem végig ponton, csak az utolsót mondom még el. Örömöt ad az Úr az imádkozóknak.
0: I don't want to go through all the points, only the last one. God gives joy to those who pray.
1: Ugyanis amikor Isten szíve szerint imádkozol, figyeld meg annak a gyümölcse, mindig az öröm.
0: Because you can pay attention when you pray according to God's will, its fruit is always joy.
2: Elhangzott Nemes Pál imádkozás című tanítása.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

있으니까 왕관이 있었다.

0: most szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Feri, köszöntelek itt a stúdióban.
2: Én is köszöntöm a kedves rádióhallgatókat.
1: Két vendégünket is köszöntöm. Csonó Rolandot, aki iskolalelkész, és Bányit Rolandot, aki börtön misszionáriusként tevékenykedik. Az iskolai erőszak, illetve iskolai bántalmazás volt az elmúlt rovatban a témánk. Megígértük, hogy ott folytatjuk, hogy vajon hogyan kell kezelnünk a bántalmazót, vagy a bántalmazó gyermeket, de előtte beszéljünk még egy kicsit a tünetekről. Roland, te iskolalelkészként dolgozol, de gyerekkorodban téged is bántalmaztak, és azt mesélted nekem egyszer, hogy voltak neked is konkrét tüneteid.
3: Igen, nekem is. Én minden hétvégén hánytam. Annyira sok feszültség jött föl bennem a hét közben, hogy minden péntek este az volt a műsor, hogy én mire hazérek a suliból, végighánytam.
1: És keresték, hogy mi a problémát, hogy biztos beteg vagy? Vagy mi,
3: nem tudtuk sokáig, hogy mi a probléma, azt hittük, hogy elfáradtam. És közben kiderült, hogy nem a fáradtságtól hánytam, hanem a belső felgyülemlet stressztől. Nyilván ez, megmondom őszintén, nekem keresztény családom van, keresztény háttérből jövök, és ezt Isten mutat meg édesanyámnak, hogy én azért hányok, mert olyan feszültség és olyan stresszben vagyok az iskolában, ami miatt hányok minden egyes hétvégén.
1: És akkor utána ő segített abban, vagy ő utána ment annak, utána ment, hogy igen, mi a probléma, és hogy te egy bántalmazott gyermek vagy?
3: Ilyen szinten igen. Uh-huh. Igen, hogyha így értelmezik, akkor igen.
1: És akkor mi következett? Egyébként csak akkor már tudjuk.
3: Nem fizikálisan meg, hogy... voltam aha, bántalmazott, értem, hanem lelkileg uh-huh voltam bántalmazott. Elbeszélgetett az igazgatónővel, anyukám elbeszélgetett a tanári karral, az anyukám elmondta, hogy milyen háttérből jövök, hogy engem hogyan lehet kezelni, és a többi, és utána elsimultak a dolgok, és így azóta úgy egész jól el vagyok.
1: Tehát tulajdonképpen, hogyha a szülő, tehát van olyan bántalmazott gyermek eset, hogyha a szülő tényleg kellemesen, gondolom, és nem feltétlenül rátörve az ajtót, elbeszélve.
3: Nem rájuk döntötte az asztalt, hanem csak, hogy elmondta, hogy milyen csomaggal érkeztem.
1: Aha, mert hogy te állami intézményben és nevelő otthonban kezdted először, igen, és igen, utána igen, nevelőszülőköz kerültél.
2: Megkülönböztethetünk a bántalmazás helyszíne alapján, beszéltünk családon belüli bántalmazásról, vagy családon belüli erőszakról, amikor családtag vagy családhoz közel álló személy veszi át az agresszor szerepét, és ennek nagyon sokszor a gyerek vagy a gyengebbék, nem a feleség az elszenvedője, bár olyan itt is hallottam, amikor a feleség a bántalmazó, és van már bántalmazott férje klubja is, bármilyen hatalmi helyzet játszma elindul, hogy én többet keresek, mint te, erősebb vagyok, mint te, jobb vagyok, mint te, tehát ez a hatalmi játszmából indul a bántalmazó és a bántalmazott közötti kapcsolat, és annyira kódependens ez a kapcsolat, hogy a bántalmazó és a bántalmazott, amíg benne marad ebbe a kapcsolatban, addig tudják ezt a táncot közösen játszani. Hogyha az iskolai területre megy ez az erőszak, akkor beszélünk iskolai erőszakról. Van olyan, hogy a diákok szórakoznak egymással, van olyan, hogy a tanár cikiz akár a diákot, és van olyan, hogy az otthonról hozott feszültséget, vagy a játékból, az online játékból hozott feszültséget a diák vagy a tanár felé, vagy a diáktársai felé éli meg, és voltam olyan iskolában is tanítottam, ahol azt mondták, hogy nálunk a tanár volt bántalmazott a diák részéről.
1: Aha, wow.
2: Hát ez nem volt annyira wow, de értem
1: de, a te wow-dat. Igen, igen, igen. De hogy ilyen is van.
2: Voltunk olyan iskolában, ahol kamerák voltak, mert azzal próbálták biztosítani legalább a belső berendezéseknek a biztonságát, vagy a tanárnak az épségét. De mentem be olyan iskolába, ahol fémdetektoron kellett átmenni, mert azt mondták, hogy a kést és egyéb eszközöket így tudják kiszűrni. fejlődni a diákoktól, és ez nem film, nem távol az Egyesült Államok, hanem Magyarországon lévő iskolában konkrétan van ilyen helyzet.
1: És a mobiltelefonokra visszatérve, vagy a rögzítésre, hát az egy külön történet, nem tudom, Roland, hogy iskola lelkészként találkozol-e azzal, mondjuk egy kis település általános iskolájában, vagy iskola lelkész, hogy már mobillal fölvesznek bármilyen jeleneted is a diákok. Vagy elvesztik a mobiltelefont sok helyen, ugye már
3: az a rendszer, hogy el van véve. Most reggel, ahogy megérkeznek az iskola épületében, le kell adni.
1: Igen, de sok helyen egyébként szünetben visszaadják.
2: Nem
1: tehát adják, ott
2: nem,
1: is
2: csak a törvény szerint adott szaktanárt kérheti ki külön igazgatói engedéllyel, de akkor a macera, hogy már a legtöbb tanár nem is él ezzel a lehetőséggel.
1: Igen, de egyébként parkban, bárhol máshol szóli után.
3: Ahogy megoldják, mert visznek másik telefont.
1: Ja,
3: egy kamut leadnak, és az eredetit meg otthon, vagy a táska mélyén, vagy a zsebükbe, vagy valahol.
1: A legfontosabb talán az, hogy mindenképpen valahogy akkor föl kell ismerni azt, hogy a gyerekemnek mi a problémája. Bányik Rolandhoz fordulok, te is a múltkor megbeszéltük, hogy te is voltál bántalmazott, és hogy te úgy kerekedtél ezen felül, hogy akkor azt mondtad, hogy visszaadod, és egy erőszakos stílust vettél fel tulajdonképpen.
4: Igen, nekem hiányzott az a családi háttér, a biztonság, tehát igazából egyik pólusnál sem találtam biztonságot, ezért én elhatároztam, hogy inkább azokhoz tartozom majd, akik menők, mert szememben ők menőbbek voltak, és elkezdtem így viselkedni. Tehát én nem azért bántalmaztam másokat, akár verbálisan, akár lelkileg, akár fizikai módon, mert nekem ez jól esett. Egy idő után már jól esett, de ebben volt egy megfelelés. Tehát volt, úgy éreztem, hogy feljebb léptem a ranglétán egyet a menők közé.
1: De az iskola éveid alatt felismerte ezt bárki is, vagy egyszerűen csak túléltek téged?
4: Csak túléltek.
1: Aha, hát tehát nem ismerték akkor még ezt föl, hogy neked mi a probléma. Te féltek tőled?
4: Igen. Uh-huh. Igen. Főleg már középiskolában, igen. Uh-huh. Uh-huh. Ott már olyan voltam.
1: Uh-huh. Mit tudnál most azoknak tanácsolni, akik esetleg azzal szembesülnek, hogy az ő gyermekükkel szemben egy legyen fiú, legyen fiú, rendszeresen erőszakosan lép fel. Mi a szülőnek az első kérése általában? Intézzék el, hogy ne egy padban üljön, ne egy osztályban üljön, távolítsák el a gyerekemtől. Nem ez a megoldás?
4: Nem, szerintem nem, de semmiképpen az sem, amit én kaptam a nagypapámtól, hogy védjem meg magam, és jól megvert, hogyha nem védtem meg magam. Hát ez sem volt. Szerintem a szeretet. Tehát én azt gondolom, hogy ha van valaki, aki nagyon szeret, aki ezen átsegít engem, beszélget velem, elfogad, tanácsol és jó tanácsokat ad, akkor az ember meg tudja tanulni kezelni ezeket a problémákat, tehát ezekből ki lehet talán lépni.
1: De most azt mondod, hogy mondjuk az erőszakos fiú felé szeretettel fordul.
4: Én meg vagyok róla győződve, hogy a szeretet megváltoztatja az embereknek az életét. Nincsen más eszköz. A bántalmazóknak a nagy része, tehát azok, akikhez én utána kapcsolódtam vagy csapódtam, ugyanolyan utca gyerekek voltak, mint amilyen én voltam. Tehát valami nem volt rendben. Általában alkoholista szülő, vagy börtönben lévő szülő, vagy éppen olyan, hogy reggeltől estig dolgoztak, és a gyerek magára volt hagyva. És ezzel tekintette magát értékesnek. Lehet, hogy a tanulmányaiból nem tudott érvényesülni, vagy sehol nem dicsérték. Egyedül ez az egy dolog volt, amivel ő különnek tudta magát érezni.
2: Nem tudta megnyerni a matek versenyt, de arról, hogy mindenki róla beszélt, hogy hogyan megverte.
4: Hát sokan leírni sem tudtuk, hogy a matek verseny nem, hogy megnyerni. Tehát ez így.
2: És azt is látjuk nagyon sokszor így a gyerkőcöknél, hogy mindenki szeretne, hogy valamiben beszéljenek rólam, valamiben valamit elérjek. És hogyha ez az agresszivitás, akkor abban tudok. És vagy passzív agresszióról beszélünk, hogy én elszenvedője vagyok az agresszivitásnak, de nagyon érdekes, hogy találkozunk olyanokkal is, akik csak felbújtói. És azt mondják, hogy te csináld meg, és ő az ész, és a másik az erőt képviseli.
3: Ez a legrosszabb.
1: Igen, látom rólad, hogy itt tudnám mesélni. Lehet, hogy még egy rovatot kell majd ennek a témának szentelnünk. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok és beszélgettünk erről, és csak egy végszó, mert nagyon fontos dolgot mondtál, azt gondolom, Roland, a szeretettel. De ezt hogyan tudjuk megfogni? Mi szülők? Értem, hogy szeretettel kéne az erőszakos fiúhoz hozzányúlni, de hogyan? Egy végszót tudnátok ezzel kapcsolatban mondani.
4: Töltsön vele időt. Beszélgessen, érdeklődjön, érdekelje, dicsérje. Én ezeket tudnám felsorolni. Szerintem ezek
1: az erőszakos fiút, ez nagyon nehéz dolog.
4: Nagyon, igen. Itt egy kicsit túl kell látni. Tehát, hogy a saját gyermekem erőszakos, nekem akkor is a kincset kell benne valahogy meglátnom. És amit látni szeretnék, hogy amilyen ő legyen, erre kell összpontosítani.
3: És ölelje meg. A fiúk vágynak az ölelésre. Az apa apai-atyai ölelésre, meg az anyai ölelésre, érintésre. Titkolják, mert kemények vagyunk, és de belül sír a szívük, hogy valaki ölelje meg őket és szeresse őket. Tapasztalat.
2: Ne kapjon cifra kabátot, mint József. Mert amikor a saját apja a saját gyerekei ellen megkülönböztetett módon nyilvánítja ki a szeretetet a családban, az ok lesz arra, hogy a testvérek gyűlöljék egymást, vagy ok lesz arra is, hogy az, aki megkülönböztetett szeretetet kap, az úgy érezze, hogy ő több, mint a másik. És Jézus pedig annyira egyszerű lett, hogy teljesen kiszolgáltatottá vált, ő lett az erőszak áldozatává, azért, hogy mindent, aki erőszak áldozata volt valamikor is, azokat meggyógyítsa, helyreállítsa, és azt mondta Jézus, hogy én azért jöttem, hogy az összetört szívű embert megépítsem, meggyógyítsam. Én azt gondolom, hogy ha valakinek az életébe belép a hit, akkor belép a könyörület is.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltatok.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Szansz műsorán.
2: A következő percekben Barry Whistler az utolsó idők című tanítása következik.
3: At Gabor's request, I'm going to talk about the doctrine of last things.
4: Gábor kérésére az utolsó idők eseményeiről fogok beszélni.
3: This topic will be related to the kingdom.
4: Tehát ez a téma is kapcsolódik a királysághoz.
3: And for years I didn't speak much about the coming of Christ.
4: Évekig nem beszéltem sokat Krisztus visszajöveteléről.
3: As you know, I had a bad experience in the prophetic movement with people that were setting dates.
4: Ahogy már elmondtam, rossz tapasztalataim voltak abban a profétai mozgalomban, ahol emberek dátumokat jelöltek ki.
3: My calling was primarily to plant and network churches, so I laid eschatology aside.
4: Alapvetően arra kaptam elhívást, hogy gyülekezeteket plantáljak és gyülekezet hálózatokat hozzak létre, ezért az utolsó idők dolgát félretettem.
3: But a couple of years ago I did begin to teach it again.
4: De néhány évvel ezelőtt megint elkezdtem tanítani róla.
3: It's important that we know what the Bible says about the second coming of the Lord.
4: Mert fontos tudnunk, mit mond a Biblia az Úr második eljöveteléről.
3: I'm not going to answer all your deep mysteries about what's going to happen.
4: Nem fogom megfejteni nektek az összes mély titkot arról, hogy mi fog történni.
3: So I'll tell you what I know.
4: Elmondom, amit tudok.
3: And Gabor will come and help me answer questions.
4: És utána majd Gábor jön és segít válaszolni a kérdésekre.
3: His favorite book is the book of Revelation, so we'll get to that.
4: Kedvenc könyve a Jelenések, úgyhogy megnézzük azt is.
3: I'm going to read a lot of scriptures.
4: Sok Biblia helyet fogok olvasni.
3: Part of this is what I do in my systematic theology classes. I'm going to tell you just what the Bible says, period.
4: Tehát a rendszerezett teológia iskolánkban is ezt szoktam elmondani. Egyszerűen elmondom, mit mond a Biblia, pont.
3: You know, we can learn a lot just from what the Bible says without a lot of extra speculation.
4: Tudjátok, nem kell túl sok plusz spekuláció, ahhoz értékelnünk kell, amit a Biblia mond, és kész.
3: God has given us enough that I can spend a whole lifetime learning just what he says.
4: Tehát Isten elég dolgot mondott nekünk ahhoz, hogy egy egész életet eltölthetek azzal, amit azzal, hogy tanulmányozom, amit tényleg mondott.
3: That I'm not going to spend my time speculating about what he doesn't say.
4: És azért nem azzal töltöm az időmet, hogy azon töprengek, amit nem mondott.
3: And I'm leery of those who claim they know all these things accurately.
4: Egyáltalán nem vagyok azok közé tartozó, akik azt mondják, hogy mindent pontosan tudnak.
3: Because the Bible makes it clear that we just don't know.
4: Mert a Bibliából világosan kiderül, hogy nem tudunk minden részletet.
3: There's a verse that in 1 Corinthians chapter 4.
4: Az 1 Korintus 4-ben van egy vers.
3: Paul's talking about those that are passing judgment on his apostleship.
4: Pál azokról beszél, akik megítélik az ő apostoli mi voltát.
3: And then in verse 5.
4: És az 5-ös versben.
3: He says, therefore do not go on passing judgment before the time, but wait until the Lord comes, who will bring both to the light things hidden in the darkness and disclose the motives of men's heart, and then each man's praise will come to him from God.
4: Azt mondja, azért idő előtt semmit se ítéljetek, míg el nem jó az Úr, aki egyrészt világra hozza a sötétségnek titkait, másrészt megjelenti a szíveknek tanácsait, és akkor mindenkinek az Istentől lesz a dicsérete.
3: Now these things, brethren, I have figuratively applied to myself and Apollos for your sakes, so that in us you may learn not to exceed what is written, so that no one will become arrogant on behalf of one against the other.
4: Ezeket pedig atyám fiai példában szabtam magamra és Apollósra, ti érettetek, hogy rajtunk tanuljátok meg, hogy annak felette, ami írva van, nem kell bölcselkedni, hogy senki se fuvalkodjék fel az egyikért a másik ellen.
3: So when it comes to the things of God, I choose not to exceed what is written.
4: Tehát Isten dolgaival kapcsolatban én igyekszem nem túllépni azon, ami meg van írva.
3: I know there are people with prophetic revelation, and I respect that.
4: Tudom, hogy emberek kapnak profétai kijelentéseket, én tisztelem ezt.
3: And I do believe God shows us extra things.
4: És én hiszem, hogy Isten valóban megmutat nekünk plusz dolgokat.
3: But when I teach, I cover simply what the Bible says.
4: De amikor tanítok, egyszerűen arról beszélek, amit a Biblia mond.
3: And I can't accept something as doctrine that exceeds what is written.
4: És nem tudok hittételként olyan dolgot elfogadni, ami többet tartalmaz annál, ami írva van.
3: And on any given topic,
4: bármely adott témáról,
3: what I believe must take into account the whole of Scripture.
4: Amit hiszek egy témáról, abban számításba kell vennem a Biblia egészének az üzenetét arról.
3: We can't isolate one or two passages and then come up with a doctrine. that ignores the other passages.
4: Nem választhatunk ki egy-két Biblia részt, és annak alapján kihozhatunk egy tanítást, úgy, hogy közben mellőzzük a Biblia összes többi részét.
3: And of course, if we find things that are apparent contradictions,
4: természetesen, hogyha látszólagos ellentmondásokat találunk közben,
3: I underline the word apparent.
4: Én aláhúzom azt, hogy látszólagos.
3: Because we know there's no contradiction in God.
4: Mert tudjuk, hogy Istenben nincs ellentmondás.
3: It only seems to contradict because we don't fully understand it.
4: Csak úgy tűnik, mintha ellentmondás lenne, mert nem teljességében értjük a dolgokat.
3: And so I'm happy to hold to both things in tension without denying either.
4: Tehát én nagyon szívesen tartom meg a két látszólagos ellentmondás között az feszültséget, és mindegyiket hiszem egyszerre.
3: And I believe that some of the Bible can be interpreted figuratively.
4: Én azt gondolom, hogy a Bibliának vannak olyan részei, amelyeket jelképesen értelmezhetünk.
3: But generally I think that when the scriptures were given to us, it was given to us in a way that God wanted us to understand them.
4: De én alapvetően azt hiszem, hogy ha Isten mondott nekünk valamit, azt úgy mondta, ahogyan ő akarta, hogy mi azt értsük.
3: So essentially, I believe what I read.
4: Tehát lényegileg én azt hiszem, amit olvasok.
3: Simple, straightforward language.
4: Egyszerű, egyenes beszédet.
3: He gave it to us.
4: Isten adta nekünk.
3: The common people.
4: Egyszerű embereknek.
3: Not just special people with amazing revelatory abilities.
4: Nem csak olyan különleges keveseknek, akiknek elképesztő kijelentés kapási képességeik vannak.
3: But God wanted everybody to understand.
4: Isten azt akarta, hogy mindenki értse ezeket.
3: So there are some parts of scripture that are more difficult to understand.
4: Vannak a Bibliában nehezebben érthető részek.
3: But essentially I take the straightforward interpretation just as if I was a new Christian reading it for the first time.
4: De én alapvetően az első értelmezést veszem figyelembe, mint a friss megtért lennék, és életemben először olvasnám.
3: And sometimes in our movement, people will take a lot of extra liberty to point out different symbolism that I'm not sure the writer of scripture or God ever intended.
4: Néha a mozgalmainkban emberek nagyon kiemelnek és hangsúlyoznak elég elvonatkoztatott jelképi magyarázatokat, amelyekről én nem vagyok biztos, hogy Isten azt úgy akarta volna értelmeztetni.
3: You know, they can do that, I just choose not to do that.
4: Ők megtehetik ezt, persze, én úgy döntök, hogy én nem teszem meg.
3: So let's talk about the fact that Jesus is coming.
4: Tehát beszéljünk arról a tényről, hogy Jézus vissza fog jönni.
3: You know he's coming back.
4: Tudjátok, hogy visszajön, ugye?
3: And he's going to set foot on the earth as a man.
4: És emberként leteszi a lábát a földre.
3: And he's going to reign from here.
4: És innen fog uralkodni.
3: About 2 years ago, Cheryl and I were in Israel.
4: Körülbelül 2 évvel ezelőtt Cheryl Izraelben voltunk.
3: And I was standing on the Mount of Olives, looking at the holy city.
4: És ott álltam az Olajfák hegyén, és a szent várost néztem.
3: And it dawned on me that 3 major religions all expect somebody to return to that piece of ground.
4: És eszembe jutott, hogy 3 jelentős vallás várja azt, hogy valaki azon a földdarabon meg fog jelenni.
3: I of course am looking for Jesus to return and to set foot there.
4: Én természetesen Jézus visszatérését várom, hogy ő oda leteszi a lábát.
3: The Bible says that the whole world will see him, but there's also it talks about the Mount of Olives.
4: A Biblia azt mondja, hogy az egész világ meg fogja őt látni, de ugyanakkor szó van az Olajfák hegyéről is.
3: My Jewish guides were talking about the fact that they expect their Messiah to come to this place.
4: A zsidó idegenvezetőim arról beszélnek, hogy ők a Messiást várják erre a helyre érkezni.
3: And did you know that Islam believes that Jesus will return to judge the nations?
4: És tudjátok, hogy az iszlám is hiszi, hogy Jézus visszatér, hogy megítélje a nemzeteket?
3: Now, I'm not going to tell you it's all one God. I don't believe that.
4: Én nem hiszem, hogy mindenki ugyanarról az Istenről beszél, nem erre célzok.
3: The God we worship is not what they call Allah.
4: Az az Isten, akit mi imádunk, nem ugyanaz, mint akit ők Allahnak neveznek.
3: But I've read the Quran, I have a copy.
4: De van egy példányom a Koránból, elolvastam.
3: And it talks about Jesus Christ coming and coming to judge the nations and coming supernaturally.
4: És ők is leírták, hogy Jézus természet fölötti módon el fog jönni, és megítéli a nemzeteket.
3: So with all the peoples of the world in those 3 religions all expecting somebody to come.
4: Tehát mindazok az emberek, akik a 3 fővalláshoz tartoznak, vagy világvalláshoz, várják, hogy valaki oda majd megérkezik.
3: That's going to be pretty exciting.
4: Ez elég izgalmas lesz, nem?
3: Major changes in revelations.
4: Jelentős változások és kinyilatkoztatások vannak ebben.
3: But let's look at just what the Bible says about it.
4: Na nézzük meg, mit mond erről a Biblia.
3: First of all, there will be a sudden, personal, visible and bodily return of Jesus.
4: Először is Jézus hirtelen, személyesen, emberként, fizikailag vissza fog jönni, látható módon.
3: All those words are important.
4: Mindegyik szó fontos ebben.
3: Jesus said, "You also must be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect."
4: Jézus azt mondta, mindig legyetek készen, mert az embernek fia olyan órában jön el, amikor nem várjátok.
3: He said, "I will come again and will take you to myself, that where I am you may be also."
4: Azt mondta, hogy eljövök, értetek, elviszlek magamhoz, titeket, hogy ott legyetek, ahol én vagyok.
3: By the way, I'm going to give a lot of scriptures. If you want the text or the notes, I can email them to you, because I've got just dozens of them.
4: Egyébként nagyon sok Biblia helyet olvasok majd, hogyha érdekel titeket, hogy mi hol van leírva, akkor ezt e-mailben vagy valahogy el tudom majd juttatni. Nagyon sok van belőlük.
3: Immediately after Jesus ascended into heaven, two angels said this to his disciples.
4: Azonnal azután, hogy Jézus felment a mennybe, két angyal azt mondta a tanítványainak.
3: This Jesus who was taken up from you into heaven will come in the same way as you saw him go into heaven.
4: Ez a Jézus, aki most elvétetett tőletek a mennybe, látni fogjátok, hogy ugyanúgy tér vissza, ahogy most elment.
3: Sometimes people think that Jesus, it's the spirit of Jesus coming, or it's a figurative second coming.
4: Néha azt gondolják az emberek, hogy Jézus szellemben tér vissza, vagy ez csak egy jelképes visszatérés.
3: But the disciples saw him go, and the angel said he will come back in the same way.
4: De a tanítványok látták, hogy ő felemeltetett, és az angyalok azt mondták, hogy ugyanígy fog visszajönni.
3: Paul said the Lord himself will descend from heaven with a cry of command.
4: Maga Pál mondta, hogy az Úr maga fog leszállni a mennyből parancsoló szóval.
3: With the archangel's call and with the sound of a trumpet.
4: Angyali szóval és trombita szóval is.
3: The book of Hebrews says that Christ will appear a second time, not to deal with sin, but to save those who are eagerly waiting for him.
4: Azt mondja a zsidó levél, hogy Jézus másodszor nem azért fog visszajönni, hogy a bűnnel elbánjon, hanem hogy akik buzgón várják őt, azokat megmentse.
3: James wrote, the coming of the Lord is at hand.
4: Jakab is azt írta, hogy a küszöbön áll az Úr visszajövetele.
3: Again, it's the same Greek word of a wave that is, it's already in process, it's just ready to come.
4: Ez a kéznél van, vagy hamarosan itt lesz, megint az a görög szó, ami az éppen átgördülő hullámról szól.
3: That's why we say that the Lord's coming is imminent.
4: Azért mondják, hogy nagyon, azért mondjuk, hogy nagyon közel van, küszöbön van az Úr visszajövetele.
3: It could happen any time, it's ready to come.
4: Bármikor megtörténhet, mert készen áll rá a helyzet.
3: Peter said the day of the Lord will come like a thief.
4: Péter azt mondta, hogy az Úr napja úgy jön el, mint a tolvaj.
3: John said, when he appears, we shall be like him, for we shall see him as he is.
4: Azt mondta János, hogy amikor visszatér, akkor majd olyanok leszünk, mint ő, mert úgy fogjuk látni, amilyen ő valójában.
3: And then Revelations 22:20.
4: Jelenések 22:20.
3: Jesus said, surely I'm coming soon.
4: Jézus azt mondta, bizonnyal hamar eljövök.
3: And John responded, amen.
4: És János azt felelte erre, hogy ámen, jöjj Uram Jézus.
3: So scriptures predict a sudden, dramatic, visible return of Christ.
4: Tehát a Biblia Jézus hirtelen, drámai és látható visszajöveteléről szól.
3: Revelations 1:7 says he is coming with the clouds and every eye will see him.
4: Jelenések 1:7 azt mondja, hogy a felhőkön jön el és minden szem meglátja.
3: So if you add all of these up, the evidence is too explicit to say that it's some kind of a symbolic return.
4: Tehát hogyha mindezt összerakjuk, akkor túlzottan erős a bizonyíték emellett ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy ez csak egy jelképes visszajövetel lesz.
3: 1 Thessalonians 4:16.
4: Az 1 Tesszalonika 4:16.
3: Says the Lord himself who will descend from heaven.
4: Azt mondja, maga az Úr száll le a mennyből.
3: So the second coming is not just the coming of the Spirit, it's Jesus the man who will return.
4: Tehát az eljövetel nem szellemben fog megtörténni, hanem az ember Jézus jön vissza.
3: So I believe that when Jesus walked the earth,
4: én hiszem, hogy amikor Jézus a földön járt,
3: he did all the miracles as a man.
4: Minden csodáját emberként tette.
3: He was a man with perfect hearing that could hear the Father.
4: Olyan ember volt, aki tökéletesen hallotta az Atya hangját.
3: He did whatever he heard the Father saying or whatever the Father showed him to do.
4: Meghallott mindent, amit az Atya mondott neki, és látta mindazt, amit az Atya mutatott, hogy tegye meg.
3: It wasn't God doing the miracles It was Jesus the man doing the miracles.
4: Nem Isten tette a csodákat, hanem az ember Jézus.
3: Now God did the miracles through him, but he was a man.
4: Persze Isten rajta keresztül Isten tette a csodákat, de Jézus emberként hajtotta végre őket.
3: And so right now he rules as a man at the right hand of the Father.
4: Tehát jelenleg ő az Atya jobbján emberként uralkodik.
3: And he will return as a man like one of us.
4: És hozzánk hasonló emberként fog visszajönni.
3: Isn't that amazing?
4: Nem elképesztő?
3: He's our older brother.
4: Ő a bátyánk.
3: The firstborn of many sons and daughters.
4: Sok lány és fiú közül az elsőszülött.
3: So eventually you will have representation in the rulership of the earth.
4: Tehát végül is képviseletetek lesz our a világ kormányzásában.
3: Our brother, one of us, Jesus Christ, will reign over the nations.
4: A nemzetek fölött a bátyánk Jézus fog uralkodni.
3: So we're not talking about Jesus coming back in people's hearts.
4: Tehát nem arról beszélünk, hogy Jézus az emberek szívében jön vissza.
3: We're talking about a personal bodily return in the same way that we saw him go to heaven.
4: Hanem arról, hogy testileg és személyesen jön vissza, ahogyan látták elmenni a mennybe.
3: I think it's important that the church long to see his coming.
4: Azt gondolom, hogy fontos, hogy az egyház vágyjon az ő visszajövetelére.
3: Now we enjoy our life on earth and I think that's fitting.
4: Nagyon jól érezzük magunkat a földi életben, azt gondolom ez helyes is.
3: But when John said, "Come, Lord Jesus," I think that's the proper response.
4: De amikor János azt mondta, hogy jöjj el, Uram Jézus, én azt gondolom ez a helyes válasz.
3: Titus 2 verses 12 and 13.
4: A Titus 2:12-13.
3: Tells us to live sober, upright and godly lives in this world.
4: Azt mondja, éljünk józanul, tisztán és istenfélő módon ebben a világban.
3: Awaiting our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ.
4: És várjuk a mi dicsőséges reménységünket, ami Urunk Jézus Krisztus visszajövetelét.
3: So are you eagerly longing the return of Jesus?
4: Tehát buzgón várjátok Jézus visszatérését?
3: Now I have to admit, as a pastor, I didn't really teach much about this for a long, long time.
4: Nekem pásztorként el kell ismernem, hogy nagyon sokáig nem sokat tanítottam erről.
3: Sometimes we become so involved in enjoying our life here.
4: Néha annyira belebonyolódunk az földi élet élvezetébe.
3: And God blesses us and we have good things.
4: És Isten megáld minket, jó dolgaink vannak.
3: We enjoy the good things so much, I think we forget about the fact that this is temporary.
4: Annyira élvezzük ezeket a jó dolgokat, hogy elfelejtjük, hogy ezek ideig való.
3: And if we have time, we'll look at what the Bible says about heaven.
4: Hogyha lesz időnk, azt is megnézzük, hogy a Biblia mit mond a mennyről.
3: But it's going to be so much more amazing than what we have here.
4: De annyira sokkal lenyűgözőbb lesz a menny, mint ami itt van most.
3: Sometimes Christians can be so caught up in the life on this earth.
4: Néha a keresztények annyira belebonyolódnak a földi életbe.
3: That we forget to live with the knowledge in the back of our mind that Jesus is coming.
4: Hogy elfelejtünk úgy élni, hogy valahol mindig tudjuk az agyunk hátuljában, hogy Jézus vissza fog jönni.
3: And the Bible presents the second coming as something that we should live with our awareness of.
4: És a Biblia úgy beszél Jézus második eljöveteléről, hogy annak a tudatában kell élnünk mindig.
3: One of the men that I read business books from.
4: Az egyik ember, akitől üzleti könyveket olvastam.
3: He encourages us to live with the end in mind.
4: Arra bátorít minket, hogy úgy éljünk, hogy mindig a dolog végére gondoljunk.
3: And that's true. If I'm going to go to Budapest, when I drive, I have that in my mind when I get onto the road.
4: És ez igaz, ha például Budapestre akarok autóval jönni, akkor már amikor elindulok, az van a fejemben, hogy én Budapestre akarok jutni.
3: So it's important that we live knowing these things.
4: Tehát fontos, hogy úgy éljünk, hogy tudjuk ezeket a dolgokat közben.
3: Of course, where Christians are being persecuted, they probably have a genuine longing for the return of Christ.
4: Természetesen ott, ahol üldözik a keresztényeket, ott a hívők szívből vágynak arra, hogy Jézus visszajöjjön.
3: I think in some ways the degree of longing that we have for his return is a test of our spirituality.
4: Azt gondolom valahogyan, hogy az, hogy milyen erősen várjuk az ő visszajöveteleit, valahogy méri, hogy mennyire vagyunk szellemi emberek.
3: Because we belong to a kingdom that is not of this world.
4: Mert egy olyan királysághoz tartozunk, ami nem e világból való.
3: Our walk here is temporary.
4: Ideiglenesen élünk itt.
3: We belong to the future and the kingdom of the future.
4: Mi a jövőhöz tartozunk, a jövőbeli királysághoz.
3: And we have to be careful we don't forget about that and become just embroiled with life here.
4: És nagyon vigyáznunk kell, hogy ezt ne felejtsük el, és ne csak a jelennek éljünk.
3: So having said all these things, let me ask you some questions.
4: Tehát miután mindezt elmondtam, hagyd tegyek fel néhány kérdést.
3: Does that mean that we should not undertake long-term projects?
4: Ez azt jelenti, hogy nem kell hosszú távú projektekbe belefognunk.
3: If Jesus is coming soon and I'm a scientist, should I agree to a 10-year research contract?
4: Hogyha Jézus hamarosan visszajön és én tudós vagyok, akkor egy 10 éves kutatási szerződést kössek meg.
3: If I want to serve the Lord, should I take time to go to Bible school first?
4: Hogyha az Urat akarom szolgálni, akkor szálljam rá előtte az időt a Biblia iskolára.
3: Is it really worthwhile getting a college degree or starting a business or anything like that if Jesus is coming soon?
4: Tényleg érdemes diplomát szerezni vagy beindítani egy vállalkozást, hogyha Jézus hamarosan visszajön?
3: What if you went to Bible school and you spent 4 years studying scriptures?
4: Mi a helyzet, hogyha elmész bibliai iskolába, 4 évet eltöltesz a Biblia tanulmányozásával?
3: And the night before you graduated, Jesus came back.
4: És a diploma osztód előtti estén Jézus visszajön.
3: Would it be a waste of your time?
4: Akkor ez vajon időpazarlás volt?
3: So we wrestle with these things.
4: Ezekkel a kérdésekkel küzdködünk.
3: And I think because the church has lost its understanding of the kingdom, we have not always responded correctly to some of these questions.
4: És azt gondolom, hogy mivel az egyház nem jól állt hozzá a királysághoz, ezért és nem jól értette, ezért néha nem jól válaszolunk ezekre a kérdésekre.
3: Jesus says nobody's going to know the day or the hour that he comes.
4: Jézus azt mondta, hogy senki nem tudja sem a napot, sem az órát, amikor ő vissza fog jönni.
3: If he would have told us,
4: ha megmondta volna nekünk,
3: we wouldn't and we knew it was soon, we wouldn't engage on the earth.
4: És az közel lett volna, tudnánk, hogy ez közel van, akkor nem is foglalkoznánk földi dolgokkal.
3: We would party.
4: Hanem buliznánk.
3: We would eat and drink together because we know tomorrow it's going to all be over.
4: Együtt ennénk és innánk, mert tudnánk, hogy holnap úgyis vége lesz az egésznek.
3: If we knew that he wasn't coming for 100 years.
4: Hogyha tudnánk, hogy még 100 évig nem jön vissza.
3: We would have less motive to live a holy life and to get our work done before he comes.
4: Akkor kevésbé lennénk motiváltak arra, hogy szentül éljünk és elvégezzük a dolgunkat, mielőtt ő visszajön.
3: Because our job is to take the gospel to all the nations.
4: Hiszen az a dolgunk, hogy minden nemzethez elvigyük az evangéliumot.
3: We are supposed to be engaged up until the very minute he comes back.
4: Azt várja tőlünk Isten, hogy szorgoskodjunk az ő visszatérése pillanatáig.
3: In fact, Matthew 24:44 says.
4: Igazából a Máté 24:44 azt mondja.
3: That we are to be ready for his return.
4: Hogy készen kell állnunk az ő visszajövetelére.
3: And to be faithfully obeying him in the present, regardless of what he's called us to do.
4: És hűségesen engedelmeskednünk kell neki a jelenben, teljesen mindegy, hogy mire hívott el minket.
3: So that when he comes back, he finds us doing the Father's will.
4: Hogy amikor majd visszajön, akkor az Atya munkájának végzésében találjon minket.
3: So let me assure you that no one knows the time when Christ will return.
4: Tehát hadd biztosítsalak titeket, hogy senki sem tudja, mikor jön vissza Krisztus.
3: Matthew 24:44 says the Son of Man is coming at an hour you do not expect.
4: Tehát azt mondja a Máté 24:44, hogy olyan órában jön vissza, amikor nem várjátok.
3: Matthew 25:13.
4: Máté 25:13.
3: Says watch therefore, for you know neither the day nor the hour.
4: Azt mondja, hogy vigyázzatok azért, mert nem tudjátok se a napot, se az órát.
3: Matthew 13:32-33.
4: Máté 13:32-33.
3: Says, but of that day and that hour no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father.
4: Hogy azt a napot és azt az órát senki sem tudja, a mennyben sem az angyalok, sem a fiú, hanem csak az Atya.
3: Take heed, watch, for you do not know the time when he will come.
4: Akkor vigyázzatok és legyetek résen, mert nem tudjátok, mikor jön vissza.
3: So God purposefully has not told us the time.
4: Tehát Isten szándékosan nem mondta meg nekünk az időt.
3: And so when you have somebody that's announcing that the Lord is coming on a certain date, like he did last year in May.
4: Tehát, hogyha valaki azt mondja nektek, hogy az Úr X napon jön vissza, you ahogy mondták például a tavaly május.
3: You know the guy's wrong.
4: Akkor tudhatjátok, hogy az illető téved.
3: I got off the airplane in Philadelphia last year.
4: Tavaly leszálltam Philadelphiában a repülőről.
3: It was the beginning of May.
4: Május eleje volt.
3: And there was a fleet of 10 large trucks that had a date of May, what was it, May 20, painted on the truck.
4: És volt egy 20 kamionból álló konvoj, aminek az oldalára rá volt írva, hogy május 20-a.
3: This is the date that this man predicted that Jesus was going to return.
4: Ez a bizonyos ember ezt jövendőlte, hogy Jézus ezen a napon fog visszajönni.
3: I told Cheryl I was going to call him.
4: Mondtam Sherrynek, fel fogom hívni az illetőt.
3: And tell him that at the end of that, the day before Christ is coming, he should just give the trucks to me.
4: És meg fogom kérni, hogy Azon a napon, ami megelőzi Jézus visszajövetelét, adja oda nekem ajándékba a kamionokat.
3: He's not going to need them anymore.
4: Hiszen úgysem lesz már többé szüksége rájuk.
3: And I would have a fleet of 10 trucks free.
4: És akkor lesz egy 10 kamionból álló konvojom ingyen.
3: So the date came and gone and the guy's now in hiding.
4: Tehát eljött ez a dátum, el is múlt, az illető pedig jelenleg rejtőzködik.
3: In history, the Jehovah Witnesses have made many predictions of specific dates of Christ's return.
4: A történelem során a Jehova tanúi számos dátumot jövendöltek meg, hogy akkor jön vissza majd Jézus.
3: All of them have turned out to be wrong.
4: Egyik dátum sem volt jó nyilván.
3: And it's been a major embarrassment to the Jehovah Witness group.
4: És ez nagyon kínosan érintette a Jehova tanúit.
3: Others in history have claimed to have some kind of insight into what the different prophecies mean.
4: Mások a történelemben azt állították, hogy betekintésük van bizonyos proféciák jelentésében.
3: They even claimed to have special revelation from Jesus himself as to what the prophecies mean.
4: Még azt is állították, hogy maga Jézus jelentette ki nekik személyesen, hogy mit jelentenek azok a proféciák.
3: Again and again, people have been deceived into believing them, and they've made bad decisions based on these words.
4: Mindig voltak emberek, akiket meg tudtak téveszteni ezek az emberek, és ezért rossz döntéseket hoztak sokan.
3: They remove their children from school.
4: Kivették az iskolából a gyerekeiket az emberek.
3: They sell their houses and quit their jobs.
4: Eladták a házaikat, abbahagyták a munkát.
3: They give up work on any long-term projects.
4: Nem dolgoztak tovább hosszú távú feladatokon.
3: And in the end they look very foolish.
4: És a végén nagyon bolondnak néztek ki.
3: So I don't listen to anybody that claims they know.
4: Tehát én senkit nem hallgatok meg, aki azt állítja, hogy tudja.
3: You know, first of all, I don't need to know the date.
4: Tudjátok, elsősorban azért, mert nem kell tudnom a dátumot.
3: I'm going to live my life the same today, whether he's coming tomorrow or not.
4: Én ma ugyanúgy élek, akkor is, ha holnap jön vissza, meg akkor is, ha nem.
3: So this fascination with things that are not fully revealed is a waste of time.
4: Tehát időpazarlás az, hogyha az embereket azt köti le, amiről igazán nincs is kijelentésünk.
3: If God would have wanted us to know details, he would have given us details.
4: Amiről Isten azt akarta, hogy részletesen tudjuk, arról elmondta a részleteket.
3: And he would have made it so evident that we would understand it without extra revelation.
4: És annyira nyilvánvalóan mondta el, hogy megérthetjük mindenféle plusz kinyilatkoztatás nélkül is.
3: Now the church doesn't agree on all that the understanding of the prophecies.
4: Az egyház egészen nem minden profécia értelmezésében ért egyet.
3: And when I teach eschatology in the school, I teach all the different positions.
4: Amikor én az iskolában a végidőkről tanítok, az összes különböző álláspontot elmondom.
3: I have a position and of course I know that I'm right.
4: Nekem is van egy véleményem, és természetesen tudom, hogy igazam van.
3: No, I teach all four. But I think that when the time comes, I think God will probably bring us closer to unity on these things.
4: Tehát én minden négy álláspontot tanítom, de azt gondolom, hogy ahogy közeledik valóban az időpont, Isten egyre inkább egységesíti majd a hozzáállásunkat.
3: To me it's a sign that we don't need to know yet. We're to stay busy doing what he's called us to do.
4: Számomra ez annak a jele, hogy nem is kell tudnunk ezt, azzal kell foglalatoskodnunk, amit ő mondott nekünk.
3: While we disagree on some details, the large portion of the church agrees on the essential things.
4: Noha néhány részletben nem értenek egyet az egyház különböző szegmensei, de néhány dologban azért közel állnak egymáshoz.
3: At least those who believe in the inspiration and the authority of scriptures.
4: Legalábbis azok, akik hisznek az írás ihletettségében.
3: We know that Christ's return will be judgment of unbelievers.
4: Hiszük, hogy Krisztus visszajön és a hitetleneket is megítéli.
3: The final reward for believers.
4: Végső jutalmat kapnak a hívők.
3: And that believers will live with Christ in a new heaven and a new earth for eternity.
4: És az örökké valóságig a hívők együtt élnek Krisztussal az új égben és az új földön.
3: God the Father, Son and Holy Spirit will reign and be worshipped in a never-ending kingdom.
4: Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Szellem kap imádatot, és ők uralkodnak egy örökké való királyságban.
3: And there'll be no more sin, sorrow or suffering.
4: Nem lesz több bűn, bánat és szenvedés.
3: So the Bible does teach that Christ could come back at any time.
4: A Biblia valóban azt tanítja, hogy bármikor visszajöhet Krisztus.
3: One I'm going to give you some verses here, Matthew 24:42-44.
4: Matthew 24. Máté 24-ből először.
3: I'm not going to read these. I just give the text.
4: Matthew 24. 42-44.
3: And also verse 36-39.
4: És a 36-tól 39-ig versig is.
3: It's basically telling us that we should watch.
4: Itt alapvetően arról van szó, hogy figyeljünk.
3: Because we don't know when the owner of the house will come back.
4: Mert nem tudjuk, mikor jön vissza a ház tulajdonosa.
3: Could be during the night, even like a thief coming.
4: Jöhet akár éjjel is, ahogy a tolvajok jönnek.
3: Therefore it says we must be ready.
4: Azt mondja, ezért legyünk készen.
3: Because he's coming at an hour we do not expect.
4: Mert egy olyan órában jön, amikor nem várjuk.
3: So it's going to be a surprise.
4: Tehát meglepetés lesz.
3: The master of the servant will come on a day when he does not expect him to come. Matthew 24:50.
4: A Máté 24:50-ben az van, hogy a szolgának az ura olyan órában jön vissza, amikor a szolga nem számít rá.
3: I have many more texts. I think I'm going to just skip over some of them.
4: Még sokkal több Biblia versen van, azt gondolom néhányat kihagyok.
3: I'll read the text to you. Mark 13:32.
4: De Mark 13:32-t azt elolvasom.
3: And 34-37.
4: És 34-37-ig.
3: Luke 12:40.
4: A Lukács 12:40-et.
3: 1 Thessalonians 5:2.
4: 1 Tesszalonika 5:2-t.
3: Titus 2:12-13.
4: A Titus 2:12-13-at.
3: Hebrew 10:25.
4: Zsidó 10:25-öt.
3: Says that we are to encourage one another all the more as we see the day drawing near.
4: Ez azt mondja, hogy még inkább bátorítanunk kell egymást, látván, hogy ez a nap közel van.
3: So there probably will be a sense that we're getting closer.
4: Tehát valószínűleg érzékelni fogjuk valahogyan, hogy egyre közelebb vagyunk.
3: James 5:7.
4: Jakab 5:7.
3: Be patient, brethren, until the coming of the Lord.
4: Legyetek türelmesek, atyám fiai, az Úr eljöveteléig.
3: Establish your hearts for the coming of the Lord is at hand.
4: Erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van.
3: Behold, the judge is standing at the doors.
4: Íme a bíró az ajtó előtt áll.
3: 1 Peter 4:7.
4: 1 Péter 4:7.
3: The end of all things is at hand.
4: Minden dolgok vége közel van.
3: 2 Peter 3:10.
4: 2 Péter 3:10.
3: Says the day of the Lord will come like a thief.
4: Azt mondja, az Úr napja úgy jön el, mint a tolvaj.
3: The heavens will pass away with a loud noise.
4: Hangos dübörgéssel elmúlnak az egek.
3: The elements will be dissolved with fire.
4: Az elemek égve felbomlanak.
3: And the earth and all the works upon it will be burned up.
4: És a föld és azon levő minden dolog megég.
3: Revelations 1:3.
4: Jelenések 1:3.
3: The time is near.
4: Közel az idő.
3: Revelations 22:7.
4: Jelenések 22:7.
3: I'm coming soon.
4: Jó, hamar eljövök.
3: So these all point to the fact that Jesus could come back anytime.
4: Mindezek arra mutatnak, hogy Jézus bármikor visszajöhet.
3: However, the Bible says also that there will be certain signs, certain things must take place before he comes.
4: A Biblia azonban azt is mondja, hogy lesznek bizonyos jelek, bizonyos dolgok meg fognak történni, mielőtt ő visszajön.
3: First of all, the gospel must be preached to all nations.
4: Mindenek előtt az evangéliumot hirdetni kell minden nemzetnek.
3: Mark 13:10.
4: Mark 13:10.
3: Second of all, there will be a time of great tribulation.
4: Második az, hogy a nagy nyomorúság ideje lesz.
3: This is in Mark 13 and Matthew 24.
4: Ez a Mark 13-ban és a Máté 24-ben van leírva.
3: And also in Luke 21.
4: És a Lukács 21-ben is.
3: And we'll hear of wars, rumors of wars.
4: Hallani fogunk háborúkról és háborúk híreiről.
3: He says, when that happens, don't be alarmed, because that's only the beginning.
4: Azt mondja Jézus, hogy amikor ezek megtörténnek, ne ijedjetek meg, mert ez még csak a kezdet.
3: Nation will rise against nation and kingdom against kingdom.
4: Nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen.
3: There'll be earthquakes in many places.
4: Sok helyen földrengések lesznek.
3: There will be famines.
4: Éhínségek.
3: But this is only the beginning of the birth pangs.
4: De ez csak a szülési fájdalmak kezdete.
3: I think we're seeing this already.
4: Azt gondolom, ezeket már látjuk.
3: And in Mark 13.
4: A Mark 13-ban.
3: Verse 19.
4: 19. versben.
3: It says, in those days there will be such tribulation as has not been seen since the beginning of creation.
4: Azt mondja, hogy mert azok a napok olyan nyomorúságosak lesznek, amilyenek a világ teremtése óta nem voltak.
3: And he said, if the Lord hadn't shortened the days, no human being would be saved.
4: És azt mondja, hogy ha az Úr meg nem rövidítette volna azokat a napokat, egyetlen ember sem menekülne meg.
3: But for our sake, the elect, he has chosen to shorten the days.
4: De miértünk, a választottakért úgy döntött, hogy megrövidíti azokat a napokat.
3: The third thing that has to happen before he comes is that false prophets will come working false signs.
4: A harmadik dolog, aminek meg kell történni az ő visszajövetele előtt, az az, hogy hamis proféták jönnek és hamis jeleket mutatnak.
3: And this is Mark 13:22.
4: Mark 13:22-ben van erről szó.
3: Says that they will show signs and wonders to lead astray, if possible, even the elect.
4: Azt mondja, jeleket és csodákat fognak mutatni, hogyha lehet, még a választottakat is félrevezessék.
3: Then it says we will see signs in the heavens.
4: És utána azt is mondja, hogy jeleket látunk majd az égben.
3: Again, this is still in Mark 13 and Matthew 24.
4: Ez még mindig a Mark 13-ban és a Máté 24-ben van.
3: The sun will be darkened.
4: Elsötétedik a nap.
3: The moon will not give its light.
4: A hold nem fénylik.
3: And the stars will be falling from heaven.
4: És az ég csillagai lehullnak.
3: And the powers in the heavens will be shaken.
4: És az egekben levő erők megrendülnek.
3: I don't think we've seen those things yet.
4: Azt gondolom, ezeket még nem éltük át.
3: But after that it says, then you will see the Son of Man coming in the clouds.
4: De utána azt mondja, hogy ezután látjátok meg, hogy az ember fia visszajön a felhőkön.
3: So, although he could come anytime, there's a few things that still need to happen.
4: Tehát noha Jézus bármikor visszajöhet, néhány dolognak azért meg kell történni előtte.
3: Another one would be the coming of the man of sin and rebellion, which we call the Antichrist.
4: Egy másik a bűn és a lázadás emberének az eljövetele, akit úgy döntött, hogy megrövidíti azokat a napokat.
3: The third thing that has to happen before he comes is that false prophets will come working false signs.
4: A harmadik dolog, aminek meg kell történni az ő visszajövetele előtt, az, hogy hamis proféták jönnek és hamis jeleket mutatnak.
3: And this is Mark 13:22.
4: Mark 13:22-ben van erről szó.
3: Says that they will show signs and wonders to lead astray, if possible, even the elect.
4: Azt mondja, jeleket és csodákat fognak mutatni, hogyha lehet, még a választottakat is félrevezessék.
3: Then it says we will see signs in the heavens.
4: És utána azt is mondja, hogy jeleket látunk majd az égben.
3: Again, this is still in Mark 13 and Matthew 24.
4: Ez még mindig a Mark 13-ban és a Máté 24-ben van.
3: The sun will be darkened.
4: Elsötétedik a nap.
3: The moon will not give its light.
4: A hold nem fénylik.
3: And the stars will be falling from heaven.
4: És az ég csillagai lehullnak.
3: And the powers in the heavens will be shaken.
4: És az egekben levő erők megrendülnek.
3: I don't think we've seen those things yet.
4: Azt gondolom, ezeket még nem éltük át.
3: But after that it says, then you will see the Son of Man coming in the clouds.
4: De utána azt mondja, hogy ezután látjátok meg, hogy az ember fia visszajön a felhőkön.
3: So, although he could come anytime, there's a few things that still need to happen.
4: Tehát noha Jézus bármikor visszajöhet, néhány dolognak azért meg kell történni előtte.
3: Another one would be the coming of the man of sin and rebellion, which we call the Antichrist.
4: Egy másik a bűn

0: Again, this is still in Mark 13 and Matthew 24.
1: Ez még mindig a Márk 13-ban és a Máté 24-ben van.
0: The sun will be darkened.
1: Elsötétedik a nap.
0: The moon will not give its light.
1: A hold nem fénylik.
0: And the stars will be falling from heaven.
1: És az ég csillagai lehullnak.
0: And the powers in the heavens will be shaken.
1: És az egekben levő erők megrendülnek.
0: I don't think we've seen those things yet.
1: Azt gondolom, ezeket még nem éltük át.
0: But after that it says, then you will see the Son of Man coming in the clouds.
1: De utána azt mondja, hogy ezután látjátok meg, hogy az ember fia visszajön a felhőkön.
0: So, although he could come anytime, there's a few things that still need to happen.
1: Tehát noha Jézus bármikor visszajöhet, néhány dolognak azért meg kell történni előtte.
0: Another one would be the coming of the man of sin and rebellion, which we call the Antichrist.
1: Egy másik a bűn és a lázadás emberének az eljövetele, akit Antikrisztusnak nevezünk.
0: This is in 1 John 2:18.
1: Ez az 1 János 2:18-ban van említve.
0: He will be a man of lawlessness.
1: Ő a törvénytelenség embere lesz.
0: He will take a seat in the temple of God and proclaim himself to be God.
1: Le fog ülni Isten templomába, és Istennek állítja magát.
0: He says that the mystery or spirit of this is already at work.
1: Azt mondja, hogy a minek spirit of what?
0: The spirit of Antichrist is already at work.
1: Tehát Jég azt mondja, hogy már működik az Antikrisztus szelleme.
0: And I think we see that, but again, I think there still will be a literal person or antichrist.
1: Azt gondolom, hogy ebből már látunk dolgokat, de azt is hiszem, hogy lesz egy személyes igazi antikrisztus is.
0: So the other thing that will happen is the salvation of Israel.
1: Ezen kívül még megtörténik Izrael üdvössége.
0: And I know there's some extremes in this topic as well.
1: Tudom, hogy ebben a témában is vannak szélsőséges nézetek.
0: Some people say that God will not do anything special in the Jewish people in the end days.
1: Némelyek azt mondják, hogy Isten semmi különlegeset nem fog a zsidókkal tenni az utolsó napokban.
0: And then there are some people that are so fascinated with everything that has to do with Judaism that I think that they don't focus on what they're supposed to be doing in the earth.
1: Néhány embert viszont annyira lenyűgözi az, ami a zsidókkal kapcsolatos, hogy nem teszi meg azt a dolgát, amit tennie kéne a földön.
0: But in Romans 11,
1: de a Róma 11-ben
0: Paul talks about the fact that many Jews had not yet trusted in Christ.
1: Pál beszél arról, hogy sok zsidó még nem vetette a bizalmát Krisztusba.
0: But at some time in the future, a large number of them would be saved.
1: De egyszer a jövőben majd nagy számban megtérnek.
0: And I think it was Nemesh Pali told me that there's a church in Kiev with 40,000 Messianic Jews.
1: Talán Nemesh Pali mondta, hogy van Kievben egy gyülekezet, amiben 40,000 messiás zsidó van.
0: Oh, I'm sorry, 10,000. Okay, thank you. But that to me was incredible.
1: De számomra elképesztő.
0: And might be the beginning of a trend of many salvations among the Jewish people.
1: És lehet, hogy ez az eleje annak a tendenciának, hogy a zsidók közül sokan megtérnek.
0: And in Romans 11, Paul talks about the fullness of the Gentiles' time.
1: Pál beszél a Róma 11-ben arról az időről, amikor a pogányok teljessége bemegy.
0: And he talks about Israel being saved.
1: És arról, hogy Izrael megmenekül.
0: So all these things the Bible lists that still have to happen.
1: Tehát mindezeknek a dolgoknak, amiket a Biblia felsorol, még meg kell történni.
0: So is he coming very soon?
1: Tehát nagyon gyorsan eljön Jézus.
0: I think we have to live as if he is.
1: Azt gondolom, úgy kell élnünk, mint a holnap jönne.
0: But yet there are some things that need to happen.
1: Mégis néhány dolognak előtte még meg kell történni.
0: Many languages and tribes have still never heard the gospel.
1: Még mindig sok nyelv és törzs van, ami még nem hallotta az evangéliumot.
0: Every year over the last 5 years.
1: Az elmúlt év, 5 évben, minden évben.
0: We have had a team come across a village in India that has never had a gospel witness there.
1: Volt olyan csoportunk, aki rátalált Indiában olyan falura, amelyik még nem hallotta az evangéliumot.
0: And this surprises me.
1: Ez meglep engem.
0: But there are many places on the world that this is true.
1: De még mindig a földön sok hely van, ahol ez így igaz.
0: And of course we already have a lot of tribulation, the earthquakes, those things are happening.
1: Természetesen már sok a nyomorúság, történnek a földrengések, meg ilyenek.
0: But I think the Bible speaks of even a larger time of tribulation yet to come.
1: De én azt gondolom, hogy a Biblia arról beszél, hogy még egy nagyobb nyomorúságnak is jönnie kell.
0: We've seen false signs and wonders. We've seen those for centuries.
1: Már évszázadok óta látunk hamis jeleket és csodákat.
0: I could tell you some wild stories about some holy men in India that do amazing things.
1: Mondhatnék néhány hajmeresztő történeteket indiai úgynevezett szent emberek emberekről, akik megdöbbentő dolgokat tesznek.
0: But they're false.
1: De hamisak azért.
0: And of course we haven't seen the sun darkened or the moon not giving its light.
1: Természetesen még nem láttuk, hogy a nap elsöt.

0: Tépedik, és a hold nem adja a fényét.
1: We sense the spirit of Antichrist, but I don't think we've seen the Antichrist.
0: Érzékeljük az Antikrisztus szellemét, de nem hiszem, hogy már láttuk őt magát.
1: So Jesus could come very quickly, and yet we still see things that need to happen.
0: Tehát Jézus jöhet nagyon hamar vissza, de még azért van néhány dolog, amit át kell élnünk előtte.
1: So my question to you, I want to close this section. My question is how. Do you eagerly long for Christ's return?
0: Tehát ezt a részt azzal a kérdéssel szeretném befejezni, hogy mennyire várod buzgón Jézus visszajövetelét?
1: And if not, why not?
0: És ha nem így érzel, akkor miért nem?
1: I believe that there's something wrong with the Christianity that will not expect his return or doesn't even want to think about it.
0: Én azt gondolom, valami baj van azzal a kereszténységgel, amelyik nem várja lelkesen az ő visszajövetelét, nem akarja.
1: And the fact that he will return and at that point time will end, that should affect how we live our lives.
0: És annak a ténynek, hogy amikor ő visszajön, akkor ez a korszak lezárul, ennek hatnia kell az életmódunkra.
1: So I'm asking you, are you ready?
0: Tehát azt kérdezem, készen állsz erre?
1: If you knew that he was coming tomorrow at this time, is there anything that you would take care of today?
0: Hogyha tudnád, hogy holnap ilyenkor visszajön, akkor elintéznél még valamit a mai napon?
1: And can you live your day every day as if it could be the last?
0: És tudsz minden napot úgy leélni, mintha az lehetne az utolsó?
1: You need to live with the end in mind.
0: Úgy kell élned, hogy a dolgok végére gondolsz.
1: And the second coming of the Lord makes evangelism very critical.
0: Az Úr második visszajövetele döntő fontosságúvá teszi az evangelizációt.
1: Because the people that we know that we've thought about sharing our faith with.
0: Mert azok az emberek, akikre már gondoltunk, hogy megosztjuk velük a hitünket.
1: If we don't tell them and Jesus comes back.
0: Hogyha nem mondjuk meg nekik, mi a helyzet, és visszajön Jézus,
1: there will be no time left.
0: Akkor már nem marad időnk rá.
1: And I don't say that to make you feel guilty.
0: Ezt nem azért mondom, hogy bűntudatot keltsek bennetek.
1: But it's a valid motivation.
0: De ez mégis egy érvényes motiváció számunkra.
1: Because we may not have centuries.
0: Lehet, hogy nincsenek évszázadaink hátra.
1: That person may not even have another day.
0: Lehet, hogy annak az embernek már egy napja sincs hátra.
1: Okay, any questions about this before I move on to another topic?
0: Rendben, ebben a témában van-e valami kérdésetek, mielőtt a következő témára térek?
1: And don't ask me when it's going to happen.
0: Azt ne kérdezzétek, hogy mikor fog megtörténni.
1: Yeah. Okay, let's talk a little bit about final judgment.
0: Rendben, akkor beszéljünk kicsit az utolsó ítéletről.
1: Again, this is a topic that's not talked about very much.
0: Ez is olyan téma, amiről nem sok szó esik.
1: Sometimes preachers have used this topic to motivate people to repent.
0: Néha predikátorok használják ezt a témát arra, hogy megtérésre indítsák az embereket.
1: They've tried to frighten people into making decisions.
0: Megpróbálják megijeszteni az embereket, hogy döntéseket hozzanak.
1: But let's look at what the scripture says.
0: De nézzük meg, mit mond a Biblia erről.
1: Again, we find the same thing. Many places the Bible speaks of a great final judgment.
0: Újra arról azt mondhatjuk, hogy a Biblia sok helyen beszél egy nagy végső ítéletről.
1: The judgment will be for believers and non-believers.
0: Ítélet alá kerülnek a hívők is és a nem hívők is.
1: And someday we will stand before God in our resurrected bodies.
0: Egy nap meg fogunk állni Isten előtt a feltámadott testünkben.
1: And we'll hear God proclaim our eternal destiny.
0: És hallani fogjuk, hogy Isten a végső helyünket kijelöli.
1: Let's read from Revelation 20.
0: Olvassunk a Jelenések 20-ból.
1: And I'll start in verse 11 and read to verse 15.
0: A 11. verstől a 15-ig.
1: Then I saw a great white throne and him who sat upon it. From his presence earth and sky fled away, and no place was found for them.
0: És láttam egy nagy fehér királyi széket, és a rajta ülőt, akinek tekintete elől eltűnt a föld és az ég, és a helyük nem találtatott.
1: And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened.
0: És láttam a halottakat, nagyokat és kicsinyeket állani az Isten előtt, és könyvek nyitattak meg.
1: Also another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged by what was written in the books, by what they had done.
0: Majd egy más könyv nyitatott meg, amely az életnek könyve, és megítéltettek a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint.
1: And the sea gave up the dead in it, death and Hades gave up the dead in them, and all were judged by what they had done.
0: És a tenger kiadta a halottakat, akik ő benne voltak, és a halál és a pokol is kiadta a halottakat, akik ő náluk voltak, és megítéltettek mindnyájan az ő cselekedeteik szerint.
1: Then death and Hades were thrown into the lake of fire.
0: A pokol pedig és a halál vettetett a tűztavába.
1: This is the second death, the lake of fire, and if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into that lake of fire.
0: Ez a második halál, a tűznek tava, és ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vetették.
1: One of my spiritual sons at home, who's the director of our house of prayer.
0: Az egyik szellemi fiam otthon, aki az ima központunk vezetője.
1: He had a great white throne type of experience.
0: Őnek is volt egy ilyen nagy fehér trón jellegű átélése.
1: He was standing before God and he realized that God could see completely through him and see all his motives.
0: Ott állt Isten előtt és érzékelte, hogy Isten teljesen átlát rajta és minden indítékát látja.
1: God was aware of everything that he said, everything that he thought, even inner things that he'd not really discussed with anybody.
0: Isten tudott minden szaváról és gondolatáról, még olyan belső dolgairól is, amiket senkivel nem beszélt meg.
1: And it terrified him.
0: És ettől megrémült ez az ember.
1: It's not the kind of experience you would stand in line to have someone lay hands on you and impart to you.
0: Hát ez nem az a fajta átélés, amit szeretnél valakitől úgy kézrátétellel megkapni.
1: But it changed his life.
0: De ez megváltoztatta az életét.
1: And there are certain things that he is very careful about since this experience.
0: És mióta ezt átélte, azóta bizonyos dolgokkal nagyon vigyáz.
1: One biblical motive for repentance is simply that judgment will come to every person.
0: Helyes bibliai indíték a szent életre és a megtérésre, hogy tudjuk, hogy jön az ítélet.
1: Of course God is forgiving.
0: Természetesen Isten megbocsátó.
1: Of course he's merciful.
0: Természetesen irgalmas.
1: But you will have this experience as I will.
0: De ugyanúgy át fogjátok élni, ahogy én is.
1: Acts 17 verse 30.
0: Az Apcsel 17:30 szerint.
1: It says says that God commands all men everywhere to repent because he has fixed a day on which he will judge the world in righteousness.
0: Igen, Isten azt parancsolja most minden embernek, mindenkinek, mindenütt, hogy megtérjenek, mivel hogy rendelte egy napot, amelyen megítéli a föld kerekségét.
1: So when will this take place?
0: Mikor fog ez történni?
1: The final judgment will occur after the millennium.
0: Az utolsó ítélet az ezer éves királyság után lesz.
1: And I'm not going to talk a lot about the millennium today.
0: De ma nem sokat fogok beszélni az ezer éves királyságról.
1: But after the millennium and after the rebellion.
0: De azután és utána a lázadás után, ami azt követi.
1: And John pictures the millennial kingdom and the removal of Satan from influence on the earth.
0: János úgy látja az ezer éves királyságot, mint aminek az ideje alatt Sátán elvétetik a földről, hogy ne tudjon befolyást gyakorolni.
1: Revelations 20 verses 1 through 6.
0: A jelenések 20-ban 2-től 6-ig.
1: And then it says when the 1,000 years are ended, Satan will be loosed from his prison and will come out to deceive the nations.
0: És utána azt mondja, hogy amikor eltelik az ezer esztendő, akkor a Sátán kijön a börtönéből és meg fog téveszteni mindenkit, akit lehet.
1: And to gather them for battle.
0: És összegyűjti őket csatára.
1: And after God decisively defeats the final rebellion,
0: és miután Isten döntő módon letöri ezt a végső lázadást,
1: John tells us that judgment will follow.
0: János azt mondja, hogy ezután jön az ítélet.
1: That's when he says, I saw a great white throne and him who sat upon it.
0: Ekkor mondta azt, hogy láttam egy nagy fehér trónt és azt, aki azon ült.
1: So what will the judgment be like?
0: Tehát milyen lesz az ítélet?
1: Jesus Christ will be the judge.
0: Jézus Krisztus lesz a bíró.
1: Paul says that Jesus will judge the living and the dead.
0: Pál szerint Jézus fogja megítélni az élőket és a holtakat.
1: 2 Timothy 4 verse 1.
0: A 2 Timóteus 4:1-ben.
1: Peter says that Jesus Christ is the one ordained by God to be the judge of the living and the dead.
0: Péter azt mondja, hogy Isten Jézust rendelte arra, hogy bírója legyen az élőknek és a holtaknak.
1: Acts 10:42.
0: Apcsel 10:42.
1: This right to act as judge over the universe is something that the Father has given to his Son.
0: Tehát az Atya adta a fiának azt a jogot, hogy az univerzum bírójaként járjon el.
1: That's in John 5, 26 and 27.
0: János 5, 26-ban, 27-ben van.
1: At the judgment, unbelievers will be judged.
0: Az ítéletkor a hitetleneket is megítéli Isten.
1: The dead, great and small.
0: A kicsiket és nagyokat a halottak közül.
1: Paul says, on that day of wrath, when God's righteous judgment will be revealed.
0: Pál azt mondja, hogy a haragnak azon a napján, amikor Isten igazságos ítélete kimondatik.
1: He will render to every man according to his works.
0: Isten mindenkinek az ő cselekedetei szerint ad.
1: For those who are factious and do not obey the truth, but obey wickedness.
0: Azok, akik nem engedelmeskednek az igazságnak, és a gonoszságot cselekszik az ilyen szakadároknak.
1: There will be wrath and fury.
0: Harag és Isten haragja lesz rajtuk.
1: The judgment of unbelievers will include degrees of punishment.
0: A hitetlenek ítélete különböző szintű büntetéseket fog tartalmazni.
1: Because it says they are judged according to what they did.
0: Mert azt olvassuk, hogy a cselekedeteik szerint ítéltetnek meg.
1: So God will evaluate what they did.
0: Tehát Isten ki fogja értékelni a cselekedeteiket.
1: Jesus says a similar thing in Luke 12.
0: Jézus hasonlót mond a Lukás 12-ben.
1: And I'm not going to read that.
0: De nem olvasom.
1: Every wrong deed done will be remembered and taken into account.
0: Isten megemlékszik minden rossz cselekedetről, és azt számításba veszi.
1: In Matthew 12:36.
0: A Máté 12:36 szerint.
1: On the day of judgment, men will render account for every careless word they utter.
0: Az ítélet napján az embereknek számot kell adniuk minden gondatlan szavukról, amit kimondtak.
1: I'm going to stop there for a minute.
0: Itt egy pillanatra megállnék.
1: Think about what that means.
0: Gondoljátok végig, mit jelent ez.
1: Every word spoken, every deed done, all these things will be brought to the light.
0: Világosságra kerül minden kimondott szó és minden cselekedet.
1: In America during the first great awakening,
0: Amerikában az első nagy ébredés alatt,
1: Jonathan Edwards was preaching in his church in Connecticut.
0: Jonathan Edwards a gyülekezetében Connecticutban prédikált.
1: He had a sermon he called Sinners in the Hands of an Angry God.
0: A bűnösök és a haragos Isten keze, ez volt az egyik prédikációjának a címe.
1: Now secular historians paint Edwards to be an angry preacher that's trying to get people to make decisions.
0: A világi történészek haragos emberként írják le Edwards-t, aki rá akarta venni az embereket a döntésre.
1: The truth is, Edwards was an intellectual man.
0: Az az igazság, hogy Edwards egy intellektuális ember volt.
1: He read all his sermons without emotion.
0: Érzelmek nélkül olvasta fel a prédikációit.
1: He was the second president of Princeton University.
0: A Princetoni egyetemnek a második elnöke volt.
1: He was not a wild preacher.
0: Nem egy ilyen szertelen vad prédikátor.
1: The Holy Spirit came upon the congregation so strongly.
0: A Szent Szellem olyan erőteljesen leszállt a gyülekezetre, aki hallgatta.
1: That they said while he was reading the script, they could almost feel the flames of hell.
0: Hogy azt mondták, hogy amikor olvasta a prédikációját Edwards, az emberek szinte érezték a pokol lángjait.
1: And sometimes people need to hear about these things.
0: És az embereknek néha hallaniuk kell ezekről a dolgokról.
1: It's not very politically correct today to talk about judgment.
0: Politikailag nem túl helyes manapság az ítéletről beszélni.
1: Because we're all supposed to be tolerant and loving.
0: Hiszen mindannyiunknak toleránsnak és szeretetteljesnek kell lennünk.
1: Of course, God is emphasizing the loving heart of the Father.
0: Természetesen Isten hangsúlyozza, hogy az atyának szerető szíve van.
1: But a father that is a father of love does not mean that he will not also act decisively when the time comes.
0: De az szerető atya nem azt jelenti, hogy nem cselekszik döntő módon, amikor eljön az adott pillanat.
1: The Bible says that God will bring every deed into judgment with every secret thing, whether good or evil.
0: Azt mondja a Biblia, hogy Isten minden cselekedetet megítél, és minden titkos dolgot, akár jókat, akár gonoszakat.
1: This means that it does matter how we live.
0: Ez azt jelenti, hogy igenis számít, hogy hogyan élünk.
1: It does matter the attitudes that we have.
0: Számít, hogy milyen a hozzáállásunk.
1: It's not just about making it through life to get to heaven.
0: Nem csak arról van szó, hogy valahogy csináljuk végig az életet, aztán csak a mennybe jutunk
1: But
0: majd.
1: Every attitude, every decision, our lifestyles here on earth are all known by God.
0: Hanem Isten tudja minden hozzáállásunkat, minden cselekedetünket, az egész életmódunkat a Földön.
1: And the secrets of people's hearts are going to be revealed and made public.
0: És akkor majd nyilvánosságra kerül és világossá válik az emberek szívének minden gondolata.
1: Paul speaks of a day when God judges the secrets of men by Jesus Christ.
0: Pál beszél arról a napról, amikor Isten Jézus Krisztus által megítéli majd az emberek titkait.
1: It's Romans 2:16.
0: Ez a Róma 2:16-ban van.
1: Nothing is covered up that will not be revealed or hidden that will not be known.
0: Semmi elrejtett dolog nincs, ami nem válna ismerté majd.
1: Therefore, whatever you have said in the dark shall be heard in the light.
0: Ezért bármit is mondhatok a sötétben, azt meghallják a világosságban.
1: And what you have whispered in private rooms shall be proclaimed upon the housetops.
0: És amit a belső szobátokban suttogtatok, azt a háztetőkről fogják hirdetni.
1: That's a pretty scary scenario.
0: Ez egy elég rémületes jelenet így elképzelni.
1: The things that are hidden now will not be hidden at that point.
0: A jelenleg rejtett dolgok akkor nem lesznek rejtettek.
1: Let's talk about something more cheerful.
0: Akkor valami vidámabbról is beszéljünk.
1: Believers also will be judged.
0: A hívők is meg lesznek ítélve.
1: So not just unbelievers, but also us.
0: Tehát nem csak a hitetlenek, hanem mi is.
1: Writing to Christians, Paul says this.
0: Pál azt mondta keresztényeknek írva.
1: We shall all stand before the judgment seat of God.
0: Mindannyian megállunk majd Krisztus ítélőszéke előtt, Isten ítélőszéke előtt.
1: Each of us shall give account of himself to God.
0: És mindannyian elszámolunk önmagunkról Istennek.
1: Romans 14:10 and 12.
0: Róma 14:10 és 12.
1: Listen to what he says to the Corinthians.
0: Figyeljetek, mit mond a korintusiaknak.
1: For we must all appear before the judgment seat of Christ.
0: Mert mindannyiunknak meg kell jelennünk Krisztus ítélőszéke előtt.
1: That each one may receive what is due him for the things done while in the body, whether good or bad.
0: Hogy mindenki megkapja azt, ami a cselekedeteiért jár neki, amit a testben tett, akár jót, akár rosszat.
1: Now he's writing to Christians.
0: Itt keresztényeknek írt.
1: So we have this concept that all the people that don't repent,
0: tehát bennünk az a fogalom van, hogy mindazok, akik nem
1: tennek meg,
0: ők igazságot kapnak, vagy jogos ítéletet kapnak minden cselekedetükért.
1: And we know that our sins are forgiven.
0: Mi tudjuk, hogy a mi bűneink meg vannak bocsátva.
1: We know we're going to heaven.
0: Tudjuk, hogy a mennybe fogunk jutni.
1: And so many times Christians live as if it doesn't really matter much.
0: Tehát sokszor a keresztények úgy élnek, mintha igazán nem is nagyon számítanak, hogy mit csinálnak.
1: But Paul's writing this to the church.
0: De Pál ezt a gyülekezetnek írta.
1: It's important for us to realize that this judgment of believers will be a judgment to evaluate us.
0: Fontos, hogy tudjuk, hogy a hívők ítélete arról fog szólni, hogy ki értékel minket Isten.
1: To give us different levels of rewards.
0: És különböző szintű jutalmakat fogunk kapni.
1: It should never cause us fear that we're going to be thrown into hell.
0: Soha nem szabad attól félnünk emiatt, hogy a pokolba leszünk dobva.
1: And I believe that we can have assurance of salvation based on scriptures.
0: Én hiszem, hogy a Biblia alapján üdv bizonyosságunk lehet.
1: So we need not fear judgment.
0: Tehát nem kell félnünk az ítélettől.
1: And yet if I teach you that judgment is coming, it will probably make you live a different life.
0: Mégis, hogyha én azt hirdetem, hogy jön majd az ítélet az életedben, talán másképpen fogsz élni.
1: Remember, there's no condemnation for those that are in Christ Jesus.
0: Emlékezzetek, nincsen kárhoztatás azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak.
1: But there are going to be different levels of rewards.
0: De a jutalomnak különböző szintjei lesznek.
1: Revelations 11:18 says this.
0: Jelenések 11:18 azt mondja.
1: The nations rage, but your wrath came. And the time for the dead to be judged, for rewarding your servants, the prophets and saints, and those who fear your name, both small and great, and for destroying the destroyers of the earth.
0: És megharagudtak a pogányok, és eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adjat a szolgáidnak, a profétáknak és a szenteknek, és akik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak, és elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják.
1: So it's not that God is going to list all your sins before you on that day. I don't believe that.
0: Tehát én nem hiszem, hogy azon a napon az fog történni, hogy Isten elsorolja előtted az összes bűnödet.
1: The Bible says that God will never again call our sins into remembrance.
0: A Biblia azt mondja, hogy Isten többé nem emlékezik a bűneinkre.
1: The prophet says you will cast our sins into the depths of the sea.
0: A proféta azt mondja, hogy a bűneinket a tenger mélyére veted.
1: As far as from the east is from the west, so far does he remove our transgression from us.
0: Olyan messze távolítja el tőlünk a vétkeinket, amilyen távol van a kelet a nyugattól.
1: That's Psalms 103:12.
0: Ez a 103. Zsoltár 12.
1: Isaiah 43:25.
0: Ézsaiás 43:25.
1: I will not remember your sins.
0: Nem emlékezem a bűneidre.
1: Hebrews 8:12.
0: Zsidók 8:12.
1: I will remember their sins no more.
0: Többé nem emlékezem a bűneikre.
1: But scripture does teach that there will be degrees for reward.
0: De azt tanítja a Biblia, hogy a jutalomnak különböző szintjei lesznek.
1: Let me read 1 Corinthians 3 starting with verse 12 to 15.
0: Egy Korintus 3-at fogom olvasni. 12. verstől olvasom.
1: Now if anyone builds on the foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, each man's work will become manifest, for the day will disclose it, because it will be revealed with fire, and the fire will test what sort of work each one has done.
0: Ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drága követ, fát, szénát, pozdorját épít rá erre a fundamentumra, kinek-kinek munkája nyilván lesz, mert ama nap megmutatja, mivel hogy tűzben jelenik meg, és hogy kinek-kinek munkája minémű legyen, azt a tűz próbálja meg.
1: If the work which any man has built on the foundation survives, he will receive a reward. If any man's work is burned up, he will suffer loss, though he himself will be saved, but only as through fire.
0: Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmát veszi. Ha valakinek a munkája megég, kárt val, ő maga azonban megmenekül, de úgy, mintha tűzön keresztül.
1: Do you remember in the parable of the pounds, the one who made 10 pounds was told, you will have authority over 10 cities.
0: Emlékeztek mondjuk a mínák példázatában, az, aki 10-et keresett, annak az volt a jutalma, hogy 10 városon kapott hatalmat.
1: And the one whose pound made 5 pounds was told you will have authority over 5 cities.
0: Aki pedig 5-öt keresett, annak azt mondták, hogy 5 városon lesz hatalmad.
1: Do you know that the Bible tells us that we can store up treasure in heaven?
0: Tudtátok, hogy a Biblia azt mondta, hogy gyűjthetünk kincset a mennyben?
1: So at least in America we try to save so when we become old age we have some money to live on.
0: Mi ott Amerikában próbálunk megtakarítani pénzt, hogy amikor majd öregek leszünk, legyen miből élnünk.
1: And we watch the Dow Jones Industrial Average to see if the stocks are going up or down.
0: És nézzük mindenféle tőzsde jelentéseket, hogy fölfele vagy lefele ment az érték a papíron.
1: So I want to ask you, are you setting aside treasures for yourself in heaven also?
0: Tehát én azt akarom kérdezni, hogy vajon a mennyben is gyűjtesz magadnak kincseket?
1: It would be very short-sighted to think only of this life.
0: Nagyon rövidlátó dolog lenne csak ebben az életben gondolkodni.
1: You might save up millions and then Jesus will come back and you'll lose it all anyway.
0: Lehet, hogy milliókat összegyűjtesz, aztán Jézus visszajön és úgyis elveszíted az egészet.
1: But there, I just want you to understand that there are different rewards.
0: Csak szeretném, ha tudnád, hogy különböző jutalmak lesznek.
1: You can lay up for yourselves treasures by things that you do here.
0: Gyűjthetsz magadnak mennyei kincseket az itteni cselekedeteiddel.
1: And also the life that you live now will determine the level or degree of reward you get when you get to heaven.
0: És a földi életed meghatározza, hogy amikor a mennybe jutsz, akkor milyen mértékű jutalmat kapsz.
1: You will get there if you trust in Christ.
0: Ha Krisztusban bízol, oda fogsz jutni.
1: Now also happening in the final judgment, the angels will be judged.
0: Szintén az utolsó ítéletkor az angyalok is megítéltetnek.
1: Peter says that the rebellious angels have been committed to the pits.
0: Péter azt mondja, hogy a lázadó angyalokat a pokolnak, a mélységnek szánta Isten.
1: To be kept until the judgment.
0: Hogy ott tartassanak az ítéletig.
1: Jude says that rebellious angels have been kept by God until judgment of the great day.
0: Azt mondta Júdás is, hogy a nagy napig ott maradnak rabságban a nagy ítélet napjáig.
1: It seems that even the good angels and the bad angels are all going to be judged.
0: Úgy tűnik, hogy ítélet hirdettetik a jó és a rossz angyalokon is.
1: And 1 Corinthians 6:3.
0: Az 1 Korintus 6:3.
1: Paul tells the church, do you not know that we are going to judge the angels?
0: Ebben a harmadik versben azt mondja Pál a gyülekezetnek, nem tudjátok-e, hogy angyalokat fogunk ítélni?
1: This is in the context of them learning to make good decisions as a church.
0: Itt az a szövegösszefüggés, hogy Pál meg akarja őket tanítani, hogy gyülekezetként jó döntéseket hozzanak.
1: Because at some day they're going to be asked to evaluate even the angels.
0: Mert egy napon arra kéri őket majd Isten, hogy az angyalokat értékeljék ki.
1: Also, we will be involved in the work of judgment.
0: Tehát nekünk is részünk lesz az ítélkezésben.
1: In 1 Corinthians 6, verse 2.
0: 1 Korintus 6:2.
1: Verse 2. Do you not know that the saints will judge the world?
0: Nem tudjátok-e, hogy a szentek a világot ítélik meg?
1: And if the world is to be judged by you, are you incompetent to try trivial cases?
0: És ha ti ítélitek meg a világot, méltatlanok vagytok-e a legkisebb dolgokban való ítéletekre?
1: Do you not know that we are to judge angels?
0: Nem tudjátok-e, hogy angyalokat fogunk ítélni?
1: How much more matters pertaining to this life?
0: Hát akkor mennyivel inkább az ez életre tartozó dolgokat?
1: And of course in Revelation John says that he saw thrones.
0: Természetesen a jelenésekben azt mondja János, hogy látott trónokat.
1: This is Revelation 20 verse 4.
0: Ez a 20. rész 4. versében van.
1: And seated on the thrones were those to whom judgment was committed.
0: Tehát királyi székeket látott, és leültek azokra, és adaték nekik ítélettétel.
1: Jesus told his disciples that they will be sitting on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel.
0: Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy 12 trónon fognak ülni, és ítélik Izrael 12 törzsét.
1: That paints a pretty interesting picture of what the end will be like.
0: Ez egy elég érdekes képet fest arról, hogy hogy fog a vége a dolgoknak kinézni.
1: How do you feel about the fact that you will be judged?
0: Mit éreztek azzal kapcsolatban, hogy titeket meg fog ítélni Isten?
1: But also that you're going to participate in the judgment of the rest of the world.
0: Valamint azzal kapcsolatban, hogy ti is részt fogtok venni a lények megítélésében.
1: Sort of a sense of sobriety that settles upon us.
0: Egy ilyen józanság telepszik ránk ettől.
1: One benefit of knowing that there will be a final judgment.
0: Az egyik előnye annak, hogy tudjuk, hogy lesz utolsó ítélet.
1: Is that we will in the end see the justice of God.
0: Azaz, hogy tudjuk, hogy végül meglátjuk, hogy Isten igazságot szolgáltat.
1: No one will ever be able to complain then that justice was not served.
0: Akkor senki már nem panaszkodhat majd többé, hogy nem lett igazság szolgáltatva.
1: Sometimes things happen to us and we feel it was really unjust.
0: Néha történnek velünk olyan dolgok, amiket nagyon igazságtalannak érzünk.
1: But in the end all these things will be resolved.
0: De végül Isten minden ilyen ügyet meg fog oldani.
1: God is the one who judges each one impartially according to his deeds.
0: Isten ítél meg mindenkit részrehajlás nélkül a cselekedetei szerint.
1: God shows no partiality.
0: Isten nem részrehajló.
1: For this reason the Bible says that in the last day every mouth will be stopped.
0: Ezért mondja a Biblia, hogy az utolsó napon minden száj bedugatik.
1: And the whole world will be held accountable to God.
0: És az egész világnak Isten előtt kell megvallani a dolgait.
1: Nobody can complain that we've not been treated fairly after that point.
0: Ezután senki nem panaszkodhat már, hogy nem bántak vele igazságosan.
1: In fact, one of the great blessings of the final judgment.
0: Igazából az utolsó ítélet egyik nagy áldása.
1: Is that we will be able to watch demonstrated in millions of lives the absolute pure justice of God.
0: Az, hogy láthatjuk majd több millió ember életében megnyilvánulni Isten tiszta igazságosságát.
1: And when wicked Babylon is judged, there will be great praise in heaven.
0: És amikor a gonosz Babilon megítéltetik, akkor hangos dicsőítés lesz a mennyben.
1: Revelations 19 verse 1.
0: Jelenések 19:1 szerint.
1: I heard what seemed to be the loud voice of a great multitude in heaven crying, Hallelujah, salvation and glory and power belongs to our God, for his judgments are true and just.
0: És ezek után hallottam, mint egy nagy sokaságnak nagy szavát az égben, amely ezt mondta, Halleluja, az üdvösség és a dicsőség és a tisztesség és a hatalom az Úré, so, ami Istenünké.
1: Every situation that you've ever lived through.
0: Tehát minden helyzet, amit valaha átéltél.
1: When you were a child and you were made fun of.
0: Amikor gyerek voltál és kicsúfoltak.
1: Somebody bullied you.
0: Amikor valaki zaklatott állandóan.
1: People hurt you.
0: Emberek megsértettek.
1: You're persecuted.
0: Üldöztek.
1: You're not given a fair chance.
0: Nem kaptál egyenlő esélyeket.
1: Everything will be settled once and for all in the end.
0: Legvégül egyszer s mindenkorra minden rendezve lesz.
1: Final judgment satisfies our inward sense of a need for justice in the world.
0: Az utolsó ítélet ki fogja elégíteni a bennünk égő igényt arra, hogy a világon legyen igazságosság.
1: In the end, the universe will be fair.
0: Végül valóban igazságosság lesz az univerzumban.
1: God is in control.
0: Valóban Isten kezében van az irányítás.
1: He keeps accurate records.
0: Ő pontos feljegyzéseket vezet.
1: He renders just judgment.
0: Igazságosan ítél.
1: Even when Paul tells slaves to be submissive to their masters,
0: még akkor is, amikor Pál azt mondja a rabszolgáknak, hogy vessék alá magukat az uraiknak,
1: or in our case our employers,
0: vagy a mi esetünkben a munkaadóinknak,
1: he says for the wrongdoer will be paid back for the wrong he has done and there is no partiality.
0: Azt mondja ezzel együtt, hogy akik rosszak, a rossz cselekedeteikért meg lesznek ítélve, és nem lesz részrehajlás ebben.
1: So in the end the books are all opened.
0: Tehát legvégül minden könyv megnyitott.
1: All the accounts are public.
0: És minden elszámolás nyilvános lesz.
1: I think that knowing this actually helps us to forgive.
0: Én azt gondolom, hogy ennek a tudata segít nekünk megbocsátani.
1: The Bible says leave room for the wrath of God.
0: A Biblia azt mondja, adjatok helyet, teret Isten haragjának.
1: Do not judge so that you will not be judged.
0: Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek.
1: So we can step out of the seat of a judge.
0: Tehát felállhatunk a bírói székből.
1: Knowing that God will take care of all judgment.
0: Tudva, hogy Isten majd minden ítélkezést elvégez.
1: First of all, he sees everything much more clearly than we do anyway.
0: Mindenekelőtt ő úgyis mindent sokkal világosabban lát, mint mi.
1: Because when I've judged people, oftentimes I've judged wrongly.
0: Mert én sokszor, amikor megítélek embereket, rosszul ítélek.
1: So the Bible says, judge not.
0: Ezért mondja a Biblia, ne ítéljetek.
1: And so my role is to forgive.
0: Ezért nekem az a dolgom, hogy megbocsássak.
1: As I told you my story, even the most hurtful things that we go through, we have to forgive.
0: ahogy mondtam nektek a történetemet, még a legfájdalmasabb dolgokat is meg kell bocsátanunk, amiket átélünk.
1: I told you the story about the church difficulties that I went through and how hard that was.
0: Elmondtam nektek, hogy milyen nehézségeket éltünk át a gyülekezetben, és hogy ez milyen kemény volt nekem.
1: Both of these men were boy childhood friends.
0: Mindkét férfi, aki ezt csinálta, gyerekkori barátom volt.
1: The one was the best man in my wedding.
0: És az egyik a tanunk volt az esküvőmön.
1: And yet I needed to forgive.
0: Mégis meg kellett bocsátanom neki.
1: I even had to admit that I could not see the whole circumstance accurately.
0: Azt is be kellett látnom, hogy nem láthattam pontosan az egész helyzet minden részletét.
1: Because I'm a man.
0: Mert ember vagyok.
1: And so I must leave final sorting out of all the details to God.
0: Tehát Istenre kellett bíznom, hogy a részletek között ő igazodjon el végül.
1: So I need to forgive.
0: Tehát meg kell bocsátanom.
1: Final judgment also provides a motive for righteous living.
0: Az utolsó ítélet mozgat minket, hogy arra, hogy igaz módon éljünk.
1: And I'm not talking about a kind of works-oriented righteousness where we have to earn things from God.
0: És most nem arról beszélek, hogy attól leszünk igazok, hogy jót cselekszünk, és valahogy kiérdemeljük Istentől, hogy igaznak véljen minket.
1: But wasn't it Jesus himself that told us to lay up treasures for ourselves in heaven?
0: De nem maga Jézus mondta, hogy gyűjtsünk kincseket a mennyben?
1: And I think that final judgment provides a great motive for evangelism.
0: Azt gondolom, hogy az utolsó ítélet tudata nagyon erősen indít minket az evangelizálásra.
1: Because God does not wish that any would perish.
0: Mert Isten nem akarja, hogy valaki elvesszen.
1: So my hope in life is that hell would be less populated because of my life.
0: Tehát én abban bízom, hogy az életem miatt nem lesznek annyian a pokolban.
1: Reinhard Bonnke has this picture of Satan sitting in hell crying.
0: Reinhard Bonnke kapta ezt a képet, hogy ott csücsül a sátán a pokolban és sír.
1: Because not as many people joined him there.
0: Mert nem elég ember csatlakozott hozzá ott.
1: They all rejected him and got saved.
0: Mindannyian őt elutasították és megtértek.
1: And you know, Bonnke's led so many people to Christ.
0: És Bonnke már annyi embert vezetett Krisztushoz.
1: That's an accurate picture.
0: Hogy ez egy pontos kép.
1: So here's my question to you.
0: Tehát én a kérdésem hozzátok.
1: Will you spend the rest of your life plundering hell?
0: Az életed hátra levő részét a pokol kifosztásával fogod tölteni?
1: Will you give your life to pulling people from the clutches of Satan into safety?
0: Rászállod az életedet arra, hogy az ördög karmából kikapkodd az embereket és a biztonságba vezesd őket?
1: I know that there are many things on the earth that you could give yourself to.
0: Én tudom, hogy a földön nagyon sok dologra odaszentelheted magad.
1: Good things.
0: Jó dolgokra.
1: Things that God created.
0: Istentől teremtett dolgokra.
1: Things that are lawful to enjoy.
0: Olyan dolgokra, amelyeket szabad élvezni.
1: And yet will you plunder hell?
0: Mégis felteszem a kérdést, ki fogod fosztani a poklot?
1: Think about Satan sitting in hell crying because you pulled people away from him.
0: Képzeld el, hogy a sátán ott ül a pokolban és zokog, mert te elvettél tőle embereket.
1: Hell is a place of eternal conscious punishment for the wicked.
0: A pokol az a hely, ahol a gonoszok az örökké valóságig büntetést kapnak és tudatosak közben.
1: I believe that it is a place.
0: Én hiszem, hogy ez egy hely.
1: It's not some attitude.
0: Nem egy hozzáállás.
1: People talk about hell on earth.
0: Az emberek beszélnek arról, hogy hát ez földi pokol.
1: The trend today is to make both heaven and hell figurative.
0: Manapság divat a poklot és a mennyet is jelképesen értelmezni.
1: And yet the overwhelming evidence in scripture is that these are literal places.
0: Mégis a Bibliának a döntő mennyiségű bizonyítéka azt mutatja, hogy mind a kettő valóságos hely.
1: Cast the worthless servant into the outer darkness.
0: Dobjátok ki a haszontalan szolgát a külső sötétségre.
1: Depart from me, you're cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels.
0: Ti gonoszok, távozzatok tőlem az örökkévaló tűzre, ami az ördögnek és az ő angyalainak készítettek.
1: Those who are condemned will go away into eternal punishment, but the righteous into eternal life.
0: A kárhozottak az örökkévaló büntetésre mennek, az igazak pedig az örök életre.
1: These are all scriptures. That was Matthew 25.
0: Ezek a Máté 25-ben voltak mind.
1: So in this text there's a parallel between eternal life and eternal punishment.
0: Tehát itt ebben a szövegrészben párhuzam van az örök élet és az örök büntetés között.
1: Both states will be without end.
0: Egyik állapotnak sem lesz vége.
1: So it's pretty serious stuff.
0: Tehát ez elég komoly téma.
1: It is worth being concerned about.
0: Valóban érdemes
1: where
0: ezzel
1: you,
0: foglalkozni.
1: Where you and our friends go when they die is important.
0: Nagyon fontos, hogy hova jutunk mi és a barátaink a halálunk után.
1: Because it's irreversible.
0: mert a dolog visszafordíthatatlan.
1: The only time that there is to make determinations is right now.
0: Csak itt a földön dönthetjük el, hogy mi lesz.
1: Jesus refers to hell as unquenchable fire.
0: Jézus a poklot mint megoldhatatlan tüzet emlegeti.
1: Where their worm does not die and the fire is not quenched.
0: Ahol férgük meg nem hal és tüzük el nem alszik.
1: In Luke 16,
0: a Lukács 16-ban
1: is talking about Lazarus. They saw Abraham afar off and Lazarus in his bosom.
0: Ott volt ugye a szegény Lázár, és látták Ábrahám kebelén nyugodni őt.
1: This rich man cried out.
0: És ott a gazdag ember felkiáltott.
1: Father Abraham, have mercy upon me and send Lazarus to dip the end of his finger into water and cool my tongue.
0: Atyám Ábrahám, könyörülj nekem és bocsásd el Lázárt, hogy az ujját a vízbe mártsa és oltsa a szomjamat a nyelvemen.
1: For I am in anguish in this flame.
0: Mert gyötrettetem ebben a lángban.
1: And then he begs Abraham to send Lazarus to his father's house.
0: És utána könyörög, hogy küldje el Ábrahám Lázárt az ő atya házához.
1: For he says, I have five brothers.
0: Mert azt mondja, öt testvérem van.
1: And he wants Abraham to warn them lest they also come to this place of torment.
0: És azt akarja, hogy Lázár figyelmeztesse őket, nehogy ők is a gyötrelemnek erre a helyére jussanak.
1: So again, it's not this it's not a metaphor, it's a place.
0: Hát újra mondom, hogy ez nem egy szókép, hanem egy hely.
1: Let me just say this, that heaven is a literal place, it also is not a state of mind.
0: Hadd mondjam el, hogy a menny is valóságos hely, nem csak egy lelki állapot.
1: I think it's going to be an incredible place.
0: Azt gondolom, hogy egészen döbbenetes hely lesz.
1: I'm not going to go through my whole teaching on heaven.
0: Most nem mondom el az egész tanításomat a mennyről.
1: But I will say this, that it seems like there will be a succession of moments in heaven.
0: De azt azért elmondom, hogy úgy tűnik, hogy azért lesznek egymást követő időszakaszok a mennyben.
1: So it's not time in the sense that we have here.
0: Nem olyan értelemben lesz idő, ahogyan itt van.
1: It's eternity.
0: Hiszen az örökké valóság.
1: But in Revelations it says this will happen, and then that will happen, and then something else will happen. So there is a succession of moments.
0: De úgy tűnik, hogy van egy egymás utánisága az időnek, mert a Jelenések könyve is azt mondja, hogy megtörténik ez, aztán megtörténik az, azután megtörténik amaz.
1: We will have resurrected bodies, praise the Lord.
0: Feltámadott testünk lesz, dicsőség az Úrnak.
1: We're all going to be about 30 years old.
0: Mindannyian körülbelül 30 évesek
1: leszünk. No, I don't know, I'm kidding.
0: Nem tudom egyébként.
1: But certainly better than this.
0: De ennél biztos jobb lesz.
1: Certainly not getting tired or hot or hungry, all those things.
0: Nem fogok elfáradni, nem lesz melegem, nem éhezek meg, meg ilyesmi.
1: I enjoy the food of all the cultures of the world.
0: A világ minden kultúrájának ételeit fogom élvezni.
1: When I book my tickets for India, I can almost taste the curry before I even get my ticket.
0: Amikor készülök megvenni Indiába a repülőjegyet, már előre érzem a curry ízét a számban.
1: Heaven is going to be incredible. There are going to be springs of living water flowing for everybody.
0: A menny fantasztikus hely lesz, az élő víznek a folyamai folynak majd mindenki számára.
1: I expect to continue to learn to know God even in heaven.
0: Én arra készülök, hogy a mennyben is folytatom majd Isten megismerését.
1: So why I will see him and know him more fully then.
0: Tehát noha akkor teljesebb mértékben fogom őt látni és ismerni.
1: I am a finite person. I am a limited person.
0: Tehát én egy véges lény vagyok.
1: It's impossible for me to know all of God even in a moment when he comes back.
0: Lehetetlen számomra, hogy mindent tudjak Istenről még akkor is, amikor majd visszajött.
1: So I think we're going to spend an eternity getting to know him.
0: Tehát azt gondolom, hogy az örökké valóságot azzal fogom tölteni, hogy megismerem őt.
1: And still never exhaust his being.
0: És ezzel együtt soha nem jutok teljességre a megismerésben.
1: Because he's so unlimited.
0: Mert ő annyira korlátlanul bőséges személyiség.
1: It's not a waste of time for you to learn to know God now.
0: Tehát nem időpazarlás most megismerni Istent.
1: You better get started.
0: Jobban teszitek, ha elkezditek már most.
1: Because it's a relationship that will continue.
0: Mert ez a kapcsolat folytatódni fog.
1: I think even heaven provides motivation for living a holy life.
0: Azt gondolom, hogy a menny tudata is indít minket szent életre.
1: It's going to be a place of incredible beauty and abundance and joy.
0: A megdöbbentő szépség, bőség és öröm helye lesz.
1: And the best part of all is that we have unhindered.
0: És az egészben az lesz a legjobb.
1: Fellowship with him.
0: Hogy akadálytalan közösségben leszünk Istennel.
1: The complete, manifest, raw presence of God everywhere.
0: Isten puszta, tökéletes jelenléte nyilvánul meg mindenhol.
1: Light but no darkness.
0: Lesz fény, de sötétség nem.
1: No more troubles, no more sins.
0: Nem lesz több baj és bűn.
1: No more arguments.
0: Nem lesz több vita.
1: No more sickness.
0: És nem lesz több betegség.
1: It's just going to be amazing.
0: Egyszerűen gyönyörű.
1: And I believe it's a literal place.
0: És én hiszem, hogy ez egy szó szerinti hely.
1: And I've read some accounts of people that have gotten glimpses of heaven.
0: Olvastam beszámolókat emberekről, akik bepillantattak a mennybe.
1: And while I wouldn't put that in doctrine, it just sounds incredible.
0: És noha én nem csinálnék ebből hittételt, de mégis valami döbbenetesen
1: hangzik. So if you're enjoying your life here on the earth,
0: tehát hogyha élvezed a földi életet,
1: that's going to be much better.
0: Az ott sokkal jobb lesz.
1: And we get to see all those that have passed on before us.
0: Látni fogjuk ott mindazokat, akik előttünk haltak meg.
1: We have relatives and friends that we'll see there, and we'll be with them forever.
0: Majd a rokonainkkal és a barátainkkal találkozunk, és örökké együtt leszünk.
1: So the kinds of things we talk about at funerals.
0: Ilyen dolgokról temetéseken szoktunk beszélni.
1: I actually think it's good for Christians to go to funerals.
0: Én szerintem nem rossz dolog, ha a keresztények elmennek temetésekre.
1: In America, people don't like to go to funerals anymore.
0: Amerikában már nem szeretnek az emberek temetésre járni.
1: They don't want to take their children because they don't want children to see dead bodies or hear about death.
0: És nem viszik el a gyerekeiket temetésre, mert nem akarják, hogy a gyerekeik halottakat lássanak, vagy a halálról halljanak.
1: I want my children, and I think our children need to grow up understanding that death is a part of life.
0: Én azt gondolom, hogy az én gyerekeim tudják, és a gyerekeinknek úgy kell felnőniük szerintem, hogy tudják, hogy a halál az élet része.
1: And when grandfather passes away, we know that we'll see him again someday.
0: És amikor a nagypapa elmegy, akkor tudnunk kell, hogy egy napon majd újra látjuk.
1: That has to be part of our thinking.
0: Ennek benne kell lenni a gondolkodásmódunkban.
1: The secular humanists have robbed us of the real truth.
0: A világi humanisták megraboltak minket az igazi igazságtól.
1: And the church must reclaim these things.
0: És a gyülekezetnek újra követelnie kell magának ezeket a tényeket.
1: Amen, I'll stop.
0: Amen, most abba hagyom.
2: Elhangzott Barry Whistler, az utolsó idők című tanítása.
3: Ez volt a Hitünk alapjai.
4: Hitünk alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sansz műsorán.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: A következő percekben Barry Whistler Isten DNS-e című tanítását hallhatjuk.
4: I hope you had a good sleep.
5: Remélem jól aludtatok.
4: Yelena is translating. Yelena is translating. So I promised her that I would speak as fast as I could.
5: Tehát a tolmácsnak megígértem, hogy a lehető leggyorsabban Yelenének megígértem, hogy a lehető leggyorsabban fogok beszélni.
4: This morning about God's DNA.
5: Isten DNS-éről szeretnék ma délelőtt beszélni.
4: But before I do that, I want to say a few things about knowing God.
5: De mielőtt ezt teszem, szeretnék mondani néhány dolgot Isten ismeretéről.
4: Jason, I love that song that you wrote.
5: Jason, nagyon tetszik az a dal, amit írtál.
4: But you know, becoming like him should be our primary goal.
5: De tudjátok, az kell, hogy az elsődleges célunk legyen, hogy olyanok legyünk, mint Isten.
4: To know him and to become like him.
5: Hogy megismerjük őt, és olyanná váljunk, mint ő.
4: And in Daniel it says that the people who know their God will display strength and take action.
5: De Dánielnél azt olvassuk, hogy az Istenét ismerő nép cselekszik, és nagy dolgokat tesz.
4: I don't think there's anything that could change us like just learning to know God will change us.
5: Azt gondolom, hogy semmi nem tud minket annyira megváltoztatni, mint az, hogyha megismerjük Istent.
4: In fact, I believe that most human problems could be solved.
5: Igazából én azt gondolom, hogy a legtöbb emberi probléma megoldható lenne, ha ismernénk Istent.
4: Is there any higher pursuit than to know him?
5: Van-e magasabb szintű törekvés, mint az ő megismerése?
4: And I believe it's a work of grace, like we talked about yesterday.
5: Én hiszem, hogy ez a kegyelem munkája, hogy tegnap is említettük.
4: And there is always more grace.
5: És mindig van még több kegyelem a rendelkezésünkre.
4: Grace upon grace.
5: Egyik réteget kapjuk a másikra.
4: And the throne of God is essentially a throne of grace.
5: És Isten trónja lényegében a kegyelem trónja.
4: He is a God who will judge.
5: Ő az az Isten, aki ítélni fog.
4: But for us, his throne is a throne of grace.
5: De számunkra az ő trónja a kegyelem királyi széke.
4: And we can come to him anytime we need more.
5: És bármikor hozzájöhetünk, amikor többre van szükségünk.
4: And I believe that God's highest desire is for us to know him.
5: És én hiszem, hogy Isten legnagyobb vágya a számunkra az, hogy megismerjük őt.
4: Hosea says,
5: Hoseás azt mondja,
4: I delight in loyalty rather than sacrifice.
5: Hogy jobban gyönyörködöm a hűségben, mint az áldozatban.
4: And in the knowledge of God rather than burnt offerings.
5: És Isten ismeretében inkább, mint az égő áldozatokban.
4: So we give to God and we serve the Lord, but what he wants most is for us to know him.
5: Tehát mi adunk az Úrnak és szolgáljuk őt, de ő leginkább azt akarja tőlünk, hogy ismerjük meg.
4: And even the prophet Jeremiah says, let not a man boast of his wisdom.
5: És azt mondta, hogy ne dicsekedjen az ember az ő bölcsességével.
4: Let not a mighty man boast of his might.
5: És a hős ne dicsekedjen a hatalmával, erejével.
4: Or a rich man boast of his riches.
5: És a gazdag ember se dicsekedjen a gazdagságával.
4: But let him who boast in this.
5: Hanem aki dicsekszik, ezzel dicsekedjen.
4: That he understands and knows me.
5: Hogy ért és ismer engem.
4: So I think God delights in us wanting to know him.
5: Tehát én azt gondolom, hogy Isten gyönyörködik abban, ha ismerni akarjuk őt.
4: I think it's important that we think rightly about God.
5: Szerintem fontos, hogy helyesen gondolkodjunk Istenről.
4: There is a subjective side where we all must experience him personally.
5: Van a szubjektív oldal, amikor személyesen átéljük őt.
4: But we also have to think correctly about him.
5: De helyesen is kell gondolkodnunk ő róla.
4: And so that we are sure that we are worshiping the God that's revealed in the Bible.
5: Hogy biztosak lehessünk abban, hogy olyan Istent imádunk, azt az Istent imádjuk, akit a Biblia kijelent.
4: Otherwise, we invent an image of him of our own design.
5: Különben egy olyan képmást alkotunk róla, amit mi találtunk ki.
4: God creates us in his image.
5: Isten a maga képmására alkot meg minket.
4: And sometimes we return the favor.
5: És néha mi megtesszük neki ugyanezt a szívességet.
4: And we have a lot of assumptions about God.
5: És nagyon sok feltételezésünk van Istenről.
4: But it's important that we understand what he's revealed about himself in Scripture.
5: De fontos, hogy értsük, hogy ő mit jelentett ki magáról a Bibliában.
4: God's an author.
5: Isten szerző, író.
4: So he's written us a book.
5: Tehát írt nekünk egy könyvet.
4: So we should read it.
5: Tehát el kéne olvasnunk.
4: Whatever he said there is important for us to know.
5: Mindent fontos tudnunk, amit leírt ebbe a könyvbe.
4: I never want to discourage anybody from experiencing God.
5: És soha senkit nem akarnék lebeszélni arról, hogy átélje Istent, hogy megtapasztalja.
4: And some preachers do that.
5: Néhány prédikátor ezt teszi.
4: They're nervous about experience.
5: A tapasztalatok miatt idegesek.
4: But the Bible's full of stories of people who experienced him.
5: De a Biblia tele van olyan emberek történeteivel, akik átélték Istent.
4: So we need that, but we also need
5: what he's revealed. De arra is szükségünk van, amit kijelentett.
4: He not only wrote us a story, but he entered the story.
5: Ő nem csak egy történetet írt le nekünk, hanem ő belépett a történetbe.
4: This shows us how much he wants us to know him.
5: Ez megmutatja, hogy ő mennyire akarja, hogy megismerjük őt.
4: And I believe that there are many problems that could be solved simply by us knowing God.
5: Én hiszem, hogy sok probléma megoldható lenne csak amiatt, ha ismernénk Istent.
4: Our biggest problem is that our thoughts of God are too small.
5: Az a legnagyobb problémánk, hogy túl kicsiben gondolkodunk Istenről.
4: It's hard for us with small brains to think big thoughts.
5: Persze, a mi kis agyunkkal nehéz nagy gondolatokat gondolni.
4: But we need to think about God.
5: De mégis Istenről így kell gondolkodnunk.
4: God is above all things.
5: Isten mindenek fölött van.
4: Beneath all things.
5: Mindenek alatt.
4: Outside all things.
5: Mindenen kívül.
4: And inside all things.
5: És mindenen belül.
4: He's above but not pushed up.
5: Ő felül van, de nem emeli fel önmagát.
4: He's beneath, but he's not pressed down.
5: Alul van, de nincs lenyomva.
4: He's outside, but he's
5: kívül
4: not excluded.
5: Van, de nincs kizárva.
4: He's inside, but not confined.
5: Belül van, de nincs beszűkítve.
4: Grasping his infinity is really hard.
5: Valóban nehéz felfogni az ő végtelenségét.
4: But one of the things it means is that we have an eternity to get to know him.
5: De az egyik dolog, amit ez jelent, az az, hogy egy örökké valóság áll a rendelkezésünkre, az ő megismerésére.
4: And we will still never exhaust all that there is to know about him.
5: És még akkor sem fogunk kimeríteni mindent, ami róla tudható.
4: We should get started.
5: El kéne indulnunk akkor
4: ezen az úton. We should start now.
5: Most.
4: But we have a whole eternity to continue to learn to know more about him.
5: De egy örökké valóságon keresztül tanulhatunk majd egyre többet róla.
4: God does not travel to go anywhere.
5: Isten nem utazik ahhoz, hogy valahova eljusson.
4: We pray God come and help us.
5: Mi imádkozunk, hogy Istenem, gyere és segíts nekünk.
4: That helps us.
5: Ez nekünk segít.
4: But he's already everywhere.
5: De ő már ott van mindenhol.
4: That's just how amazing God is.
5: Na nézzük, mennyire megdöbbentő Isten, lenyűgöző.
4: And yet John says, for his fullness we have all received.
5: János azt mondja, hogy már megkaptuk az ő teljességét.
4: We could spend a whole week talking about the greatness of God.
5: Egy egész hétig beszélhetnénk Isten nagyságáról.
4: And still not really exhaust the topic.
5: És még akkor sem merítenénk ki a témát.
4: But of that we have received of his fullness.
5: De mindehez az ő teljességéhez kaptunk. És kegyelmet kaptunk kegyelem hátára.
4: The law was given through Moses.
5: Mózesen keresztül jött a törvény.
4: Grace and truth were realized through Jesus Christ.
5: De a kegyelem és az igazságosság
4: a Christmas
5: Jézus
4: song
5: Krisztus
4: that I like where it says that he rules the world with truth and grace.
5: Igazsággal és kegyelemmel kormányozza a világot, ez egy karácsonyi éneknek a szövegében van.
4: And we need both.
5: Mind a kettőre szükségünk van.
4: Our gospel
5: van.
4: Message must extend both.
5: És az evangéliumi üzenetünkben mind a kettőnek benne kell lenni.
4: But what does it mean that we have received of his fullness?
5: De mit jelent az, hogy az ő teljességéből kaptunk?
4: All of us here have received of his fullness.
5: Mindannyian, akik itt vagyunk, az ő teljességéből kaptunk.
4: We don't have all of him.
5: Nincs bennünk meg az ő mindensége, egész összessége. De mégis az ő teljességéből kaptunk.
4: Grace upon grace.
5: Kegyelmet kegyelemre.
4: And then even more grace.
5: És aztán még több kegyelmet.
4: So I can tell you that there is grace in your future.
5: Tehát elmondhatom nektek, hogy van kegyelem a jövőtökben.
4: Not only grace in your past.
5: Nem csak a múltatokban van kegyelem.
4: But there will be more grace for you in the future.
5: Hanem a jövőben még több kegyelmet fogtok kapni.
4: And it will change you, it will empower you.
5: Ami megváltoztat és megerősítiteket.
4: So I want to look this morning at how grace comes to us.
5: Szeretném ma reggel megvizsgálni, hogy hogyan jön el hozzánk a kegyelem.
4: I believe that God's DNA is passed to us through grace.
5: Én hiszem, hogy a kegyelem hozza el nekünk Isten DNS-ét.
4: And because of this and his grace, we each will become like him.
5: És ezáltal, hogy az ő kegyelme elér minket, olyanná válunk, amilyen ő.
4: Not like him to the extent because he's infinite.
5: Nem az ő teljességeinek a hasonlatosságába,
4: but our character, mert our heart, our attitudes,
5: de a szívünk, a hozzáállásaink, a viselkedésünk,
4: like
5: mindez olyanná válhat, amilyen
4: and
5: az
4: I want
5: övény.
4: To instill in you hope that you will get there.
5: És szeretnék reményt adni nektek, hogy el fogtok odáig jutni.
4: The reason that I can believe that,
5: én azért hihetem ezt,
4: is because each of us already have his DNA imprinted upon us.
5: Mert mindannyiunkban már ott van az ő DNS-e.
4: When you pray our Father,
5: amikor úgy imádkoztok, hogy mi atyánk,
4: is that just a warm expression?
5: Ez csak egy ilyen kedves kifejezés.
4: He is our Father.
5: Ő valóban az atyánk.
4: And his DNA is within us.
5: És az ő DNS-e bennünk van.
4: I'm not a scientist, but I want to describe DNA.
5: Nem vagyok tudós, de szeretnék a DNS-ről beszélni.
4: DNA is a molecule that
5: a DNS
4: resides
5: egy molekula,
4: in each cell of our body.
5: Ami a testünk minden sejtjében benne van.
4: Over 100 trillion cells.
5: Ez több mint 100,000 sejt.
4: Each strand of DNA contains a blueprint.
5: Sejt, és egy tervrajz van tulajdonképpen a DNS-ben.
4: Genetic instructions.
5: Ezek genetikai utasítások.
4: This tells the body how to live, how to develop, and how to function.
5: Megmondja a testnek, hogy hogyan éljen, hogyan fejlődjön, hogyan működjön. Ez a genetikai parancs
4: DNA
5: megmondja.
4: DNA is estimated to contain instructions that if it was written out would fill 100,600 page books.
5: Egy 100,600 oldalas könyvet töltene meg az a szöveg, amit ha szövegnek tekintünk
4: so
5: benne van a DNS-ben. Tehát Isten nagy ügygonddal és csodálatosan alkotott meg titeket.
4: We have no idea what
5: fogalmunk
4: is imprinted
5: sincs,
4: within us already.
5: Hogy mi az, ami már belénk van írva. Fogalmunk sincs róla.
4: This is true physically and spiritually.
5: Ez fizikailag és szellemileg is igaz.
4: When we were conceived,
5: amikor megfogantunk,
4: we received genetic makeup from our parents.
5: A szüleinktől kaptuk a genetikai szerkezetünket.
4: It was all there at conception.
5: Már fogantatásunkkor ez bennünk volt.
4: All that information.
5: Mindez az információ bennünk
4: but then
5: volt.
4: As we grew and developed these
5: de aztán,
4: traits and characteristics,
5: és fejlődtünk, ezek a vonások és tulajdonságok,
4: they were first in the code, but then they began to manifest.
5: Először benne voltak a leírásban, a kódban, de utána kezdtek megnyilvánulni.
4: This is called our genotype. The code is called the genotype.
5: Genotípusnak vagy minek hívják ezt
4: that's
5: a kódot.
4: The blueprint.
5: Tehát a tervet, ami benne van
4: the
5: a génjeinkben, a DNS-ünkben, az
4: and
5: a terv.
4: And then when this information manifests, it's called our phenotype.
5: És a fenotípusnak nem tudom, minek hívják azt, amikor megnyilvánul ez az információ.
4: Yeah. I only know the English words and I know they're hard, so.
5: Csak angolul tudom, és tudom, hogy ez nehéz.
4: Now, the phenotype is what we observe externally.
5: Tehát kívülről megfigyelhető a megnyilvánulása a genetikai kódnak. Például a hajam
4: színe. The fact that I'm losing my hair.
5: Az a tény, hogy ha vesztem, veszítem a hajamat.
4: Our color eyes, our size.
5: A szemünk mérete,
4: all
5: színe,
4: these things are affected by our DNA.
5: Mind erre hat a DNS-ünk.
4: I think it's funny sometimes when I see people's children.
5: Azt gondolom, néha vicces, amikor látom az emberek gyerekeit.
4: They look like little clones of their parents.
5: És olyanok, mint a szüleiknek a kis klónjaik lennének.
4: Obviously there's differences.
5: Nyilvánvalóan vannak persze különbségek köztük.
4: Isn't it amazing what's passed on through our genotype?
5: hogy a genetikán keresztül mit kapunk.
4: This is fascinating when we consider the spiritual parallel.
5: És megdöbbentő, hogyha figyelembe veszük ennek a szellemi párhuzamát.
4: God is spirit.
5: Isten szellem.
4: And when we are born again,
5: és amikor újjászületünk,
4: our spirit is imprinted again with the DNA of God.
5: Akkor a szellemünkbe bele nyomódik Istennek a DNS-e.
4: That which is born of flesh is flesh.
5: Ami testtől született, az test.
4: And that which is born of spirit is spirit.
5: És ami szellemtől született, az szellem.
4: So physically we get our DNA from our parents.
5: Tehát fizikailag a szüleinktől kapjuk a DNS-ünket.
4: And at conception we don't see much of it.
5: És fogantatásunkor még nem látunk ebből
4: túl sokat. But as we mature, it manifests and then we see all of it.
5: Megnyilvánul a genetikai utasítás, és láthatóvá
4: válik. But we receive our spiritual DNA from the Holy Spirit.
5: Amikor a Szent Szellemtől megkapjuk a szellemi DNS-ünket.
4: When we're born again.
5: Amikor újjászületünk, ez a
4: And then as we grow spiritually.
5: És aztán ahogy növekszünk szellemileg.
4: This genetic code becomes manifest in our life.
5: Ez a genetikai kód megnyilvánul az életünkben.
4: It's not automatic, but it's all there.
5: Nem automatikusan, de mégis.
4: It sounds ridiculous to say that we share in God's nature.
5: Nevetségesen hangzik azt mondani, hogy Isten természetéből részesültünk.
4: And it seems almost arrogant.
5: És majdnem felfúvalkodottnak tűnik ilyet mondani. De a Biblia ezt mondja.
4: First of all, in Genesis, the first words that God said about us are
5: Az egy Mózesben az első szavak, amiket Isten mondott rólunk.
4: Let us make man in our image.
5: Alkossunk embert a mi képmásunkra.
4: Triune God.
5: Ez egy hármas Isten, három személyű Isten.
4: Working as a team.
5: Akik csapatban dolgoznak.
4: Made us in their image, his image.
5: És az ő saját képmására teremtett minket Isten.
4: Being in God's image means that humans share in God's nature.
5: Isten képmására teremtve lenni azt jelenti, hogy az emberek részesülnek Isten természetéből és tulajdonságaiból.
4: Animals don't share that same type of creation.
5: Az állatok nem ugyanilyen fajta teremtmények.
4: All of creation reflects God's glory.
5: Az egész teremtett világ Isten dicsőségét tükrözi.
4: But we uniquely carry his image.
5: De mi emberek egyedi módon hordozzuk az ő képmását.
4: We bear it imperfectly.
5: Tökéletlen módon hordozzuk.
4: And because of sin it's been distorted.
5: És a bűn miatt eltorzult ez a képmás.
4: But it's still there even in unbelievers.
5: De azért ott van még a hitetlenekben is.
4: But particularly when we're born again,
5: it
4: comes into our spirit.
5: Bejön ez a képmás a szellemünkbe.
4: And there's a restoration that takes place.
5: És helyreállítás történik.
4: And so we are told to put on the new self, which was being renewed in knowledge in the image of its creator.
5: És arra hívott el minket Isten, hogy szülessünk újra ami teremtőnk képmásának ismeretére. És Pál azt mondta az Efézusbelieknek,
4: to put on the new nature created in God's image.
5: Hogy öltözzék fel az új természetet, ami Isten hasonlatosságára
4: teremtetett.
5: Valódi igazságban és szentségben.
4: So God tells us to be perfect or to be holy as he is holy.
5: Isten azt mondja nekünk, hogy legyünk tökéletesek, ahogy szentek, ahogyan ő szent.
4: He's giving us a glimpse of where we're headed.
5: Ad nekünk egy bepillantást abba, hogy mi a célunk.
4: Peter talks about the exceeding great and precious promises.
5: Péter beszél a kiemelkedően a rendkívül nagy és dicsőséges ígéretekről, és azt mondja, hogy mi isteni természet részesei lettünk.
4: God's nature comes to us.
5: Isten természete érkezik el hozzánk.
4: Many times we don't realize this and we become frustrated with ourselves.
5: Sokszor erre döbbenünk rá, és ilyen módon csalódunk magunkban.
4: Did you ever feel that there's something wrong with you?
5: Érezted már valahogy valami nem stimmel veled?
4: Things you struggle with and you think I must not be normal or mustn't be right.
5: Küzdsz dolgokkal, és arra gondolsz, hogy hát biztos nem vagyok egészen normális.
4: I want to tell you today.
5: El akarom mondani nektek ma.
4: There's nothing wrong with you.
5: Hogy semmi baj nincs veletek.
4: You were created in the image of God.
5: Isten képmására lettetek teremtve.
4: And as a Christian, you have his DNA already fully in your spirit.
5: Az ő DNS-e már teljesen benne van a ti szellemetekben.
4: We are caught between genotype and phenotype.
5: De valahol ott vagyunk a leírt genetikai kód és annak a megvalósulása között.
4: We are a work in progress.
5: Tehát egy alkotás alatt levő mű vagyunk.
4: The code is all there.
5: Már ott van a minta, már megvan
4: teljesen. We're just in the process of manifesting.
5: Jelenleg abban
4: there.
5: A folyamatban vagyunk, hogy megnyilvánuljon bennünk az, ami már folyamatban van, ami már le van írva.
4: If God is our Father, then this all makes sense.
5: Hogyha Isten az Atyánk, akkor ennek az egésznek értelme van.
4: 7 times in John's epistle, his first epistle, he talks about us as being born of God.
5: János az első levelében többször beszél arról, hogy Istentől születtünk.
4: I think the movement about the Father's love in the Father's heart.
5: Azt gondolom, ez a mozgalom, ami az Atya szívéről, az Atya szeretetéről szól.
4: Sometimes it's seen as a way for us to think kindly about God.
5: Néha arról szól ez a mozgalom, hogy kedvesen tudjunk gondolni Istenre.
4: He loves us and he's approachable.
5: Olyan módon, hogy ő megközelíthető, szeret minket.
4: But the truth is,
5: de az az igazság,
4: he has fathered us.
5: Hogy ő atyaként viselkedik velünk.
4: He's our father.
5: Tehát ő az atyánk.
4: There's a hardware store in my community.
5: A falunkban, vagy településünkön van egy hardware bolt. Yes, számítógép bolt talán.
4: It's been there for a long time, and I went there as a little boy.
5: Már régen ott van, és én már fiú gyerekkoromban is oda jártam.
4: And my dad did business there for decades.
5: Az apukám is már évtizedek óta üzletel velük.
4: When I go in there now,
5: amikor ma bemegyek oda,
4: my dad's name.
5: Akkor az apukám nevén szólítanak meg.
4: Because now I look like my dad.
5: Mert most úgy nézek ki, mint az apukám nézett ki akkor.
4: People get confused.
5: Így az emberek összezavarodnak.
4: I have a picture in our house of myself when I was in my 20s.
5: A házunkban van egy kép arról, amikor én a 20-as éveimben voltam.
4: People think it's my son David.
5: És azt gondolják az emberek, hogy a Dávid fiam van a képen. Mert mondjuk vékony az a valaki
4: and,
5: a képen.
4: He doesn't look like me now, but I think I know where he's going.
5: Most nem úgy néz ki a fiam, ahogy én most kinézek, de azt gondolom, hogy tudom, hogy fog kinézni később. Ez egyszerűen így van.
4: I don't want to say that this is all automatic.
5: Nem akarom azt mondani, hogy mindez automatikus.
4: But your destiny,
5: de a rendeltetésetek az Isten képűség.
4: It's Christ-likeness.
5: A Krisztusiság.
4: Paul says you are all sons of God through faith in Jesus Christ.
5: Pál azt mondja, hogy mindannyian Isten fiai vagytok a Jézus Krisztusba vetett hitetek által.
4: He says if anyone is in Christ, he's a new creation.
5: Hogyha valaki Krisztusban van, az új teremtés.
4: Old things have passed away.
5: A régiek elmúltak.
4: Behold, all things have become new.
5: Íme minden újjá lett.
4: All things.
5: Minden.
4: You believe that all things have come new?
5: Hiszitek, hogy minden újjá lett?
4: It's true if we're in Christ.
5: Ez igaz, hogy a Krisztusban vagyunk.
4: I don't believe that manifesting God's DNA is automatic.
5: Én nem hiszem, hogy automatikusan nyilvánul meg bennünk Isten DNS-e.
4: It's one thing to receive the genetic code at the new birth.
5: Az egy dolog, hogy újjászületésünkkor megkapjuk a genetikai kódot.
4: The genotype.
5: Ami a leírt terv.
4: But it's another thing to become like him as we grow up, which is
5: de ez másik dolog az, hogy folyamatosan olyanná válunk, amilyen ő, miközben növekszünk. Ez a megvalósulás.
4: Do you know any Christians that are not godly?
5: Ismertek olyan keresztényeket, akik nem Isten képűek?
4: I know a few.
5: Én néhányat ismerek.
4: And we see some that stay ungodly.
5: És tudjátok, látok néhányakat, akik úgy is maradnak. Nem
4: lesznek Isten képűek.
5: Nem nyilvánulnak meg bennük Isten vonásai.
4: But God wants us to reflect His glory.
5: De Isten azt akarja, hogy tükrözzük vissza az ő dicsőségét.
4: And we need to become more and more like Him as we are changed into His glorious image.
5: Egyre hasonlóbbá kell várnunk hozzá, ahogy visszatükrözzük egyre inkább az ő dicsőséges képmását.
4: That's from 2 Corinthians 3.
5: Ez a 2 Korintus 3-ból volt.
4: Like sons and daughters, we want to be like our dad when we grow up.
5: Mint gyermekek, olyan akarunk lenni, mint az apánk, amikor majd felnövünk.
4: I remember when I was little, I thought my dad could do no wrong.
5: Emlékszem, amikor kicsi voltam, azt gondoltam, hogy az apám semmit nem tud rosszul csinálni.
4: I wanted to be right like him when I grew up.
5: És pont olyan akartam lenni, amilyen ő majd, ha felnövök.
4: And it's the grace of God that puts this desire in our heart.
5: Isten kegyelme az, hogy ezt a vágyat a szívünkbe helyezi.
4: And then brings us through the process.
5: És utána végigvisz minket a folyamaton.
4: So there is saving grace.
5: Tehát van az üdvözítő kegyelem.
4: And then there's more grace.
5: Aztán van a még több kegyelem.
4: And more grace.
5: És még több kegyelem.
4: And grace upon grace.
5: És utána a kegyelem kegyelem hátán.
4: The song says it was grace.
5: Az ének azt
4: that
5: mondja.
4: I'm getting mixed up here. The one verse says, and grace will lead me on.
5: Hogy a kegyelem tovább vezet engem, van egy ilyen versszak.
4: So it's talking about the fact that it's not only grace that saves us, but it's all grace that
5: ez arról
4: that finishes
5: szól, hogy nem csak az a kegyelem, amikor újjászületünk, nem csak akkor van kegyelem, hanem a kegyelem is viszi véghez az egész folyamatot, és azzal fejezzük be.
4: Some of the feedback that I got from yesterday.
5: Tegnapról mondtak nekem az emberek dolgokat, a szolgálatról. That
4: many of us realize that it's very easy to slip out of grace and into walking in the flesh.
5: Ez az volt, hogy sokan rájöttek, hogy nagyon könnyű esni, kilépni a kegyelemből és testben menni tovább.
4: Happens very fast.
5: És ez nagyon gyorsan történik meg velünk.
4: And we can take justification by faith.
5: Elfogadhatjuk a megigazulást hitáltal.
4: And then move on to continue justifying ourselves.
5: És utána úgy megyünk tovább, hogy tovább igazítjuk meg magunkat.
4: And we can allow God to change us for a season, and then move into trying to change ourselves.
5: Hogy Isten változtasson minket egy ideig, és utána azzal folytatjuk, hogy magunkat próbáljuk tovább változtatni.
4: I believe that we will see a worldwide harvest.
5: Én hiszem, hogy látni fogjuk a világméretű aratást.
4: I believe we'll see an escalation of a lot of things.
5: Én hiszem, hogy sok dolog fel fog gyorsulni.
4: And I believe the church will walk in incredible power.
5: És hiszem, hogy az egyház elképesztő erőben fog működni.
4: The bride of Christ will become spotless.
5: A Krisztus mennyasszonya szeplő nélküli lesz.
4: All these things that happen that sound too good to be true will happen by the grace of God.
5: És mindez a dolog túl szépnek hangzik, de mindez Isten kegyelmével fog megtörténni.
4: But we have to become good receivers of grace.
5: De nekünk a kegyelem jó befogadóivá kell válnunk.
4: In Acts 13 we're told to continue.
5: Az Apostol 13-ban azt olvassuk, hogy maradjatok meg a kegyelemben. Folytassátok kegyelemben.
4: In 2 Corinthians we're told to abound in grace.
5: Azt olvassuk, hogy bővölködjünk a kegyelemben.
4: In 2 Timothy to be strong in grace.
5: Azt olvassuk, hogy legyünk erősek a kegyelemben.
4: And in 2 Peter grow in
5: grace. Pedig
4: so it's all provided for us, but we still have to receive it and make it ours.
5: Tehát mindez a miénk, de magunkévá kell tennünk, el kell fogadnunk.
4: Grace can be found.
5: A kegyelem megtalálható.
4: That's both in Genesis and in Hebrews 4.
5: Ez az egy Mózesben és a Zsidók 4-ben is benne van.
4: Grace can be shown.
5: A kegyelem megmutatható.
4: It can be poured out.
5: Kiáradhat.
4: I had something happen to us last fall at our farm.
5: Tavaly ősszel történt a farmunkon valami.
4: We live over top of one of the largest aquifers on the East Coast.
5: A keleti parton az egyik legnagyobb víz tartalék fölött lakunk, tehát a talaj alatt rengeteg víz van.
4: We put a geothermal system in our church. We had to drill wells.
5: Kutakat kellett ásnunk, amikor a gyülekezetnek a vízrendszerét kiépítettük.
4: And we were having our network pastors meeting while they were drilling the wells.
5: És miközben ásták a kutakat, a hálózatunk pásztorainak az összejövetele volt az épületben.
4: We heard this loud noise, so we ran out to see what happened. It was like an explosion.
5: És egyszer csak hallottunk egy nagy zajt, és kirohantunk, mert nem tudtuk, mi történt. Olyan volt, mint egy robbanás.
4: When they hit the aquifer,
5: amikor
4: it shot water up and broke the well driller.
5: Amikor elértek a víz tartalékig a fúrók,
4: and
5: akkor olyan erővel tört fel a víz, hogy eltörte a föltörő víz a fúrógépet, és ez volt a nagy durranás. percenként 500 gallon.
4: A lot of water with a lot of pressure.
5: Víz jött ki, tehát nagy nyomással jött ki.
4: Cheryl and I live on our family farm, and we have a small pond in front of the house.
5: Cheryl és én a családi farmunkon élünk, és a házunk előtt van egy kisi tavacska.
4: Something happened last year that's never happened in the 60 years that the family's owned the farm.
5: Történt valami, ami még soha nem történt korábban, abban a 60 évben, amióta a család ott él ezen a farmon.
4: I was walking from the driveway to the house.
5: A kapu bejárótól mentem föl a házhoz.
4: And I saw water come up above the surface and shoot up like a geyser.
5: Hogy gejzírként tör fel a víz a tavacskából, tehát a felszín fölé
4: it
5: föltött a víz.
4: It was about 4 feet high and maybe 2 feet wide.
5: Ez egy körülbelül ilyen másfél méter magas és 60 centi széles vízoszlop.
4: The pond is 10 feet deep.
5: Ez egy ilyen
4: the water came from below the surface and shot up through the water this high.
5: És ilyen magasra feltört a víz a felszíntől. Mondjuk egy méterre.
4: It was like a science fiction movie for me.
5: Olyan volt számomra, mint egy sci-fi film.
4: And first thing I thought, there's a hole in the bottom of the pond, and there's water coming, it's going to overflow the pond.
5: Először arra gondoltam, hogy kilukadt a tónak az alja, és onnan tör föl a víz, és ki fog csordulni a víz a tóba. Körülbelül 2 perc múlva vége volt az egésznek.
4: And then I thought, probably the pond's going to drain because there's a hole in the bottom.
5: És aztán arra gondoltam, hogy talán ki fog folyni a víz a tóból, mert hogy az aljájuk van.
4: The level stayed the same.
5: De ugyanaz maradt a szint.
4: Yeah.
5: A víz szint megmaradt.
4: So to me, I believe it was a supernatural sign.
5: Úgyhogy én ezt úgy hiszem, hogy ez egy természet fölötti jel volt.
4: I believe God wants to open a fountain of great grace.
5: Hiszem, hogy Isten a nagy kegyelem kutyát akarja megnyitni számunkra, vagy forrását.
4: What would happen if in our churches
5: mi történne, hogyha a gyülekezetünkben felfakadna a kegyelem kutya, forrása?
4: Enough of grace for everybody.
5: És mindenkinek kegyelmet
4: kínálna
5: föl.
4: And people would learn that if they could come to the fountain, they would be changed.
5: És az emberek rájönnének, hogy ha odajönnek a forráshoz, akkor megváltoznak.
4: I think people see the church as a place where if they go there, they would hear how they need to live.
5: Azt gondolom, hogy az emberek azt hiszik, hogy ha eljönnek a gyülekezetbe, akkor azt fogják hallani, hogy hogyan kell élniük.
4: And they would get a lot of rules.
5: Sok szabályt kapnak.
4: A lot of meetings.
5: Nagyon sok összejövetelre kell menni.
4: They're not sure they want that.
5: És nem biztosak abban, hogy szeretnék ezt.
4: But if they found out that their lives would change.
5: De ha rájönnének, hogy az életük fog megváltozni.
4: They would want that.
5: Akkor azt akarnák.
4: And that's what I believe God wants to do.
5: És én hiszem, hogy Isten ezt akarja tenni.
4: The Bible talks about the apostles gave testimony to the resurrection.
5: A Biblia arról beszél, hogy az apostolok bizonyságot tettek a feltámadásról.
4: And great grace was upon them all.
5: És mindannyiukon nagy kegyelem volt.
4: It's okay. The apostles gave testimony to the resurrection. And great grace was upon them all. So that's what I think God wants to do.
5: Tehát azt hiszem, hogy Isten ezt akarja tenni.
4: So grace can be received.
5: Tehát a kegyelem megkapható.
4: Romans 1:5.
5: Ez a Róma 1:5-ben van.
4: Grace can be seen and perceived.
5: A kegyelem látható és felfogható, érzékelhető.
4: But we can receive grace in vain.
5: De kaphatunk kegyelmet hiába.
4: Since 2 Corinthians 6.
5: A 2 Korintus 6 szerint.
4: We can set aside or treat as meaningless the grace of God.
5: Isten kegyelmét félretehetjük és jelentéktelennek tekinthetjük.
4: Galatians 5 says we can fall from grace.
5: Kiesetünk a kegyelemből, mondja a Kolossi levél.
4: Hebrews 10 says we can insult the spirit of grace.
5: És megsérthetjük a kegyelem szellemét.
4: Which I believe is the Holy Spirit.
5: Én hiszem, hogy ez a Szent Szellem.
4: The Holy Spirit is the one of the Trinity that manifests and applies everything that God has given to us.
5: A Szent Szellem, a Szent Háromságnak az a személye, aki mindent átad nekünk és megmutat nekünk, amit Isten nekünk adott.
4: And then in Hebrews it says that we can fall short of grace.
5: A zsidó levél azt mondja, hogy szűkölködhetünk a kegyelemben, vagy lemaradhatunk a kegyelemről.
4: And the one warning in Jude 4 is that you can turn the grace of God into license.
5: Azt mondja, hogy Isten kegyelmét engedékenységként foghatjuk fel. Ez egy hiba.
4: All of the Christian life is in grace.
5: Tehát az egész keresztény élet a kegyelemben zajlik.
4: But we get to determine how much and how grace affects us.
5: De mi határozzuk meg, hogy mennyi kegyelem hat ránk, és hogyan?
4: We don't have to do the work, but we just need to receive grace.
5: Nem nekünk kell a munkát elvégezni, nekünk meg kell fogadnunk a kegyelmet.
4: Inside of each of you is the potential and the blueprint of God's nature.
5: Mindegyiktekben ott van a lehetőség arra, hogy Isten természete működjön bennetek, mert bennetek van a tervrajzáról.
4: And he wants to bring that to manifestation.
5: És ő meg akarja ezt nyilvánítani, valósítani.
4: And that's what he does in sanctification.
5: Ezt teszi ő a megszentelődés folyamatában.
4: God is not finished with us yet.
5: Isten még nem fejezte be velünk a munkát.
4: We're a work in progress.
5: Mi egy munka ala, munkában levő
4: munkában.
5: De azokon a területeken, ahol már feladtátok csalódottan az erőlködést,
4: there is hope.
5: Van remény.
4: If we move from living it in the flesh and step into the realm where we receive grace, we will change.
5: Hogyha abba hagyjuk azt, hogy testben erőlködünk, és inkább átlépünk a kegyelem világába, akkor megváltozunk.
4: And like I said, the more I mature, the more I look and act like my father.
5: Minél érettebbé válok, annál inkább úgy nézek ki, mint az apám, és úgy is cselekszem.
4: For me, that's mostly a happy thought.
5: Számomra ez zömében kellemes
4: gondolat. It just seems to happen without trying.
5: De úgy tűnik, hogy én úgy élem meg, hogy nem így próbálkozom. Tehát nem igyekszem ilyen lenni.
4: Our message is not that we have to try harder to become like God.
5: Tehát nem az az üzenetünk, hogy keményebben kell próbálkoznunk Istenhez hasonlóvá válni.
4: The message is, it's already written inside of you.
5: Hogy ez már belétek van írva, ez az Isten képűség.
4: Receive the grace of God and it'll manifest.
5: Fogadjátok be Isten kegyelmét, és akkor ez meg fog nyilvánulni.
4: A couple years ago, Cheryl and I went to Florence after we left the school.
5: Néhány évvel ezelőtt a feleségemmel.
4: I'm a farmer. I don't know anything about art.
5: Have
4: given up in frustration.
5: De azokon a területeken, ahol már feladtátok csalódottan az erőlködést.
4: There is hope.
5: Van remény.
4: If we move from living it in the flesh and step into the realm where we receive grace, we will change.
5: Hogyha abba hagyjuk azt, hogy testben erőlködünk, és inkább átlépünk a kegyelem világába, akkor megváltozunk.
4: And like I said, the more I mature, the more I look and act like my father.
5: Minél érettebbé válok, annál inkább úgy nézek ki, mint az apám, és úgy is cselekszem.
4: For me, that's mostly a happy thought.
5: Számomra ez zömében kellemes
4: gondolat. It just seems to happen without trying.
5: De úgy tűnik, hogy én úgy élem meg, hogy nem így próbálkozom. Tehát nem igyekszem ilyen lenni.
4: Our message is not that we have to try harder to become like God.
5: Tehát nem az az üzenetünk, hogy keményebben kell próbálkoznunk Istenhez hasonlóvá válni.
4: The message is, it's already written inside of you.
5: Hogy ez már belétek van írva, ez az Isten képűség.
4: Receive the grace of God and it'll manifest.
5: Fogadjátok be Isten kegyelmét, és akkor ez meg fog nyilvánulni.
4: A couple years ago, Cheryl and I went to Florence after we left the school.
5: Néhány évvel ezelőtt a feleségemmel.
4: I'm a farmer. I don't know anything about art.

0: az apám, és úgy is cselekszem.
1: For me, that's mostly a happy thought.
0: Számomra ez zömében kellemes
1: gondolat. It just seems to happen without trying.
0: De úgy tűnik, hogy én úgy élem meg, hogy nem így próbálkozom. Tehát nem igyekszem ilyen lenni.
1: Our message is not that we have to try harder to become like God.
0: Tehát nem az az üzenetünk, hogy keményebben kell próbálkoznunk Istenhez hasonlóvá válni.
1: The message is, it's already written inside of you.
0: Hogy ez már belétek van írva, ez az Isten képűség.
1: Receive the grace of God and it'll manifest.
0: Fogadjátok be Isten kegyelmét, és akkor ez meg fog nyilvánulni.
1: A couple years ago, Cheryl and I went to Florence after we left the school.
0: Néhány évvel ezelőtt a feleségemmel.
1: I'm a farmer. I don't know anything about art.
0: Firenzébe mentünk, én farmer vagyok, semmit nem tudok a
1: művészetről.
0: De Michelangelo nagy hatással volt rám.
1: And we bought a bunch of books about his life.
0: Egy csomó könyvet megvettünk az életéről.
1: I saw this sculpture that he did when he was 19 years old.
0: Láttam azt a szobrot, amit 19 évesen alkotott. Faragott.
1: And he carved human bodies and he carved angels.
0: Embereket szobrászott meg angyalokat.
1: But one of the things he said is this.
0: De az egyik, amit mondott, ez volt.
1: Every block of stone has a statue inside.
0: Minden kődarabban van egy szobor.
1: It is the task of the sculptor to discover it.
0: A szobrász dolga az, hogy felfedezze ezt a szobrot.
1: He said, I saw the angel.
0: Ő azt mondja, én láttam az angyalt.
1: And I set it free.
0: És megszabadítottam a kőből.
1: That's what God wants to do to us.
0: Ezt akarja Isten tenni velünk
1: He
0: is.
1: Wants to work His nature in us.
0: Az ő természetét akarja belénk munkálni.
1: We have had holiness movements in the States.
0: Az Egyesült Államokban volt a szentségmozgalom, több is.
1: They usually end up with a lot of rules.
0: Általában a vége nagyon sok szabály az ilyesminek.
1: Some of them for good reason.
0: Vannak ezek közül, amelyeknek jó okuk
1: But it
0: van
1: tempts
0: lenni.
1: Us to move into finishing in the flesh.
0: De arra kísért minket az ilyesmi, hogy megpróbáljuk testben befejezni.
1: And as I said yesterday,
0: És
1: I think Pentecostals do the same thing.
0: Azt gondolom, a pünkösdiek ugyanezt csinálják.
1: We begin in the spirit and then we move into being perfected by the flesh.
0: És utána tovább lépünk, hogy testben váljunk tökéletessé.
1: So all God wants to do is to set free His image and His nature that's already in us.
0: Tehát Isten csak ki akarja szabadítani az ő természetét és képmását, ami már bennünk van.
1: So don't give up, you can change, you will change.
0: Tehát ne adjátok fel, megváltozhattok és meg is fogtok változni.
1: Once you see this, you can see grace not only as something that saved you, but something that will take you to...
0: Hogyha ezt egyszer megértitek, akkor a kegyelmet már nem csak annak fogjátok látni, ami megmentett titeket, hanem annak a valaminek, ami tovább visz titeket. És magabiztosan nyugodhatunk abban, hogy a jövőben is elég kegyelem áll majd rendelkezésünkre.
1: Grace will come.
0: Jönni fog a kegyelem.
1: Grace for today.
0: Mára.
1: There is grace coming to you now for the future.
0: Már most jön hozzád a kegyelem a jövőre nézve.
1: Your calling
0: az elhívásod
1: can be ensured by the grace of God that is coming to you for that calling.
0: Az elhívásodat az a kegyelem teszi biztossá, ami él Istentől hozzád, hogy
1: We fall into depression when we lose sight of those things.
0: Amikor elveszítjük szem elől ezeket a dolgokat, akkor depresszióba esünk.
1: When we lose sight of grace.
0: Amikor elveszítjük szem elől a kegyelmet.
1: 1 John 3:2 says this.
0: Az 1 János 3:2 azt mondja.
1: Says beloved, now we are children of God.
0: Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk.
1: And it has not appeared as yet what we will be.
0: És még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mi leszünk.
1: We know that when he appears, we will be like him.
0: De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk őhozzá.
1: Because we will see him just as he is.
0: Mert meg fogjuk őt látni, amint van.
1: So first of all, we are all the children of God.
0: Mindannyian Isten gyermekei vagyunk.
1: Even if we don't act like it, we are His children.
0: Hogyha nem cselekszünk úgy, akkor is az ő gyermekei vagyunk.
1: I know when I was young, I didn't always act like my dad wanted me to.
0: Tudom, hogy amikor gyerek voltam, nem mindig cselekedtem úgy, ahogy apukám szerette volna.
1: And I didn't act like him.
0: És nem cselekedtem úgy,
1: I didn't act like him, but I was still his son.
0: De ettől még a fia voltam.
1: So when our attitudes and our behavior are not godly,
0: tehát amikor a hozzáállásunk és a viselkedés nem Isten szerint,

0: We're still his children.
1: Attól még az ő gyermekei vagyunk.
0: He doesn't reject us.
1: Ő nem utasít el minket.
0: He knows that we will mature and our behavior will change.
1: Tudja, hogy érlelődni fogunk és változni fog a viselkedésünk.
0: So we are all the children of God.
1: Tehát mindannyian Isten gyermekei vagyunk.
0: The second thing is that we shall be like him.
1: A második dolog az, hogy olyanok leszünk, mint ő.
0: That is a certainty.
1: Ez biztos.
0: The genetic code has already been predetermined.
1: Mert a genetikai kód már meg van határozva.
0: And that's where you're headed.
1: Arra felé tartunk, hogy megvalósuljon.
0: There's one problem with this verse.
1: Ezzel a verssel egyetlen gond van.
0: When will this happen?
1: Hogy mikor fog ez megtörténni?
0: And many times people read this and say, well, that happens when Jesus returns.
1: És azt mondják, hogy ez akkor történik majd meg, amikor Jézus visszajön.
0: When he appears,
1: amikor megjelenik,
0: means when he returns again.
1: Ez azt jelenti, hogy amikor
0: visszatér.
1: Tehát amikor majd Jézus visszatér, az amikor
0: so Christians think that
1: megjelenik.
0: When Jesus comes back, some kind of magic is going to turn us into complete Christ likeness then.
1: Tehát azt mondják, hogy amikor Krisztus megérkezik, akkor valami csoda folytán, varázslat folytán, hirtelen olyan leszünk, amilyen
0: ő. The best we can do now is try our best.
1: Tehát jelenleg amit tehetünk az az, hogy a tőlünk telhető legtöbbet megtesszük.
0: Manage our sin.
1: Kezeljük a bűneinket.
0: And live a very frustrated life.
1: És nagyon frusztráltan élünk.
0: Until Jesus comes.
1: Amíg Jézus vissza nem jön.
0: But this word appears.
1: De ez a szó, hogy megjelenik.
0: Means manifested.
1: Ez azt jelenti, hogy nyilvánvalóvá válik.
0: It also means to be revealed.
1: Ez azt jelenti, hogy lelepleződik, vagy kijelentetik.
0: I'm personally not convinced that the passage is talking about the second coming of Jesus.
1: Én személy szerint nem vagyok arról meggyőződve, hogy ez a vers Jézus második visszajövet eljöveteléről szól.
0: I do think it's important that it says, you know, when we see him just as he is.
1: Azt gondolom, hogy ez a rész fontos, hogy meglátjuk őt olyannak, amilyen.
0: We need to see God and know God as he is.
1: Olyannak kell Istent látnunk és ismernünk, amilyen ő. Valójában.
0: When we see Jesus, we've seen the Father.
1: Ha láttuk Jézus, akkor láttuk az Atyát.
0: I think this process can start right now.
1: Azt gondolom, ez a folyamat azonnal elkezdődhet.
0: I'm not denying there isn't an escalation when Jesus returns.
1: Én nem tagadom, hogy ez felgyorsul, amikor Jézus visszatér.
0: I'll refrain from talking about eschatology.
1: Távol tartom magam arról, hogy az utolsó időkről beszéljek.
0: But I believe that we can see and know God now, and I believe that he will manifest himself now.
1: De én hiszem, hogy Istent most is láthatjuk és ismerhetjük, és ő most is megnyilvánulhat bennünk.
0: And this brings change in our lives.
1: És ez megváltoztatja az életünket.
0: When I was a young man,
1: fiatal koromban,
0: 17 years old,
1: körülbelül 17 éves voltam,
0: I went to a camp, a conference.
1: Amikor elmentem egy ilyen sátoros, ilyen táborba,
0: we didn't have any money, so I slept in a tent in the grass outside the tabernacle.
1: Nem volt pénzem, úgyhogy egy sátorban kint a füvön aludtam.
0: There was a man there that taught a week on knowing God.
1: Azon a héten egy ember Isten ismeretéről tanított.
0: He went through all the attributes of God for a whole week.
1: Egy hét alatt Isten mindenféle, minden tulajdonságát végigvette.
0: It was a class.
1: Ez egy ilyen iskola volt.
0: Systematic teaching.
1: Rendszerezett tanítás.
0: But my concept of God was so impacted.
1: De nagyon nagy hatással volt az Istenről alkotott képemre.
0: Because I realized I needed to align my thinking about him with what the scripture revealed.
1: Mert rájöttem, hogy az őróla való elképzeléseimet összhangba kell hoznom azzal, amit a Biblia ír róla.
0: I don't think there was a week any time in my life where I was changed so much.
1: Nem hiszem, hogy volt az életemben másik olyan hét, amikor egy hét alatt annyit változtam volna, mint
0: I
1: akkor.
0: I had dreams at night.
1: Éjszaka álmaim voltak.
0: I began to experience God in new ways.
1: Elkezdtem új módokon átélni Istent.
0: And it was all by embracing the truth of how God has revealed himself.
1: És mindez csak amiatt, mert elkezdtem felfogni az igazságot arról, ahogyan Isten kijelentette magát.
0: So I want to challenge you to press on to know him.
1: Arra hívni titeket, hogy nyomuljatok az ő megismerése felé.
0: I want to challenge you to faith and hope that the DNA of God is already present in your being.
1: Legyen hitetek és reményetek abban, hogy a lényetekben már ott van Isten DNS-e.
0: You were not only created in His image physically,
1: nem csak fizikailag teremtett titeket a saját képmására,
0: but the Holy Spirit has put all the instructions in your spirit already.
1: Hanem a Szent Szellem már minden utasítást elrejtett a lényetekben.
0: And there is grace for today.
1: És van kegyelem a mai napra nézve.
0: And there is grace coming for tomorrow.
1: És már érkezik a kegyelem a holnapra nézve.
0: And you should look at the future with a smile on your face.
1: És úgy kell a jövőben néznetek, hogy mosolyogtok közben.
0: Because grace will keep coming and continue to come.
1: Mert folyamatosan jön majd hozzátok a kegyelem, amit kell.
0: Why would we want to do it on our own strength?
1: Mert akarnánk a saját erőnkből tenni a dolgokat.
0: When He's promised us great grace.
1: Amikor Isten nagy kegyelmet ígért nekünk.
0: Amen.
1: Amen.
2: Elhangzott Barry Whistler, Isten DNS-e című tanítása.
3: Ez volt a Növekedjünk hitben.
4: Növekedjünk hitben.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Ez a Rádió Sansz.
5: Ez a Rádió Sansz.

Hey, we could rush on, but let's just wait for a moment, okay?

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sanz műsorán.
3: Azért adtam azt a címet, hogy óriási fegyverkezés van, mert ha megnézitek, egy eszement, őrült fegyverkezési hullám van az egész világon. De Nyugat-Európában aztán végképp. És nagyon érdekes, ugye felolvastuk a Timóteus levélnek az első fejezetéből azt a néhány verset. Ha megnézitek, lekértem így a mesterséges intelligencián keresztül néhány statisztikát. Fegyvertartás és fegyvervásárlási statisztikákat. És exponenciálisan megnőtt azoknak a száma, akik fegyvereket és lőszert vásárolnak az utóbbi években. Óriási módon. Tehát férfiak és nők egyaránt ugye próbálják fölfegyverezni magukat. Országok, és van most egy ez a fölfegyverkezési hullám, és akkor van mindenféle ürügy, van mindenféle ok, ami alapján lehessen milliárdokat, százmilliárdokat fegyverekre költeni. Ennek a baj oldala csak az, hogy néhány ember gazdagodik meg ebből, sok-sok 10 millió ember szegényedik el, és öntik a pénzt ugye a háborús területekre, ott pedig naponta közel 1000 ember hal meg, vagy válik nyomorékká. Minden nap. És hát már több mint 3 éve megy, ugye? Az körülbelül. Hát már több mint három és fél éve folyik a háború. A fegyvertartás, fegyvervásárlási tendenciák. Én azt néztem egyébként, hogy csak leírtam magamnak, csak magyar dolgokat mondok. Az utóbbi 10 év, tehát 10 évvel ezelőtthöz képest, 10 évvel ezelőtt 130 ezer engedélyes, vagy most csak a hivatalosan bejegyzett meg, stb. Dolgok, mert nyilván vannak feketén szerzett meg tartottak, most csak a hivatalosokat mondom. Ma ahhoz a 130 ezerhez képest 340 ezer embernek van hivatalosan fegyvertartási engedélye. Ezelőtt 10 évvel, itt Magyarországról beszélek, 200 ezer legális fegyver volt forgalomba, ma, 10 évvel később, több mint 1 millió 100 ezer, közel 1 millió 200 ezer. És ez csak a hivatalos, és akkor nem beszélünk a nem hivatalosról. Nagyon érdekesek ezek a dolgok, mert ha megnézed, hogy a látható világ, a láthatatlan szellemi világ eseményei, tendenciáit követi. És azt tükrözi, azt mintázza, azt képezi le. Emlékeztek Dániel próféta látására és látomására. Perzsia és Görögország fejedelmei között volt egy szellemi csata. Gábriel arkangyal erről számolt be. Emlékeztek, miután lejutott 3 hét, 21 nap szellemi csata után átverekedte magát Gábriel az angyali seregeken, és úgy jutott le Dánielhez. Ez a Dániel 10-ben olvasható egyébként. És ezután, hogyha megnézed a történelmet, tehát a történelemben ebből semmit nem lehetett látni a láthatóban, csak kicsit később. Mi történt később? Azt láttuk, hogy ugyanaz a csata zajlott le a láthatóban, mint ami a láthatatlanban. Görögország megtámadta Perzsiát, és legyőzték a perzsákat. És utána volt a nagy görög birodalom. Ez azt jelenti, hogy amit látunk a láthatóban, Azt, hogy a látható világban óriási fegyverkezés zajlik. Az USA-ban, Európában, erre, arra, amara Magyarországon. Ez jelzi azt, hogy a szellemi világban az angyali seregek harcra készülnek. Vagy harcolnak már. Olyan szellemi csaták zajlanak, amiről nekünk fogalmunk sincs. Nem tudjuk a kimenetelét, ezt majd a láthatóban fogjuk meglátni, hogy mi is lett ennek az eredménye, de meggyőződésem, hogy a szentek imája az, amit mond Pál apostol is a levelébe, hogy az egyház az igazságnak oszlopa hivatott arra, hogy a törvénytelenségnek, az istentelenségnek, a gonoszságnak az árját föltartóztassa. Az, hogy a szellemvilágban az angyali seregek hogyan küzdenek, milyen eredményre jutnak, az nagyon sokszor az itteni hívők imái, közbenjárásai, prófétai kijelentései, áldásmondásai, oldás vagy kötései által meg tudjuk határozni, vagy be tudjuk folyásolni a szellemi világban történteket, ami pedig utána meghatározza a láthatóban, amit meglátunk, hogy mi történik katonailag, gazdaságilag, vagy politikailag az országunkban. Ez nem egyetlen egy esemény, ami, tudom én, Dánielre hivatkozok, gondoljatok csak Dótánra, amikor Elizeus prófétát akarták elfogni a szíriai király parancsára, és körbevették a várost, ahol volt éppen Elizeus, és a szolgája, Géházi meglátta a szír seregeket, és teljesen kétségbe volt esve, Elizeus meg nem. És akkor miért nem izgulsz, miért nem vagy ideges, és akkor Úram, nyisd meg a szemeit, és akkor megnyitotta a szemeit, és akkor látta, hogy tel is tele volt a hegyoldal angyali seregekkel, angyali harci szekerekkel. És látta Géházi is, amit látott Elizeus, hogy sokkal többen vannak az angyali seregeknek a angyalai harcosai, mint a látható szír sereg, pedig hát azok is azért sokan voltak. Vagy gondoljatok csak bele, Isten megadta Dávidnak, Refaim völgyébe volt, emlékeztek, amikor a filiszteusok ellen harcolt, és megkérdezte akkor is, mint minden egyes csata előtt, megkérdezte az urat, hogy menjek harcolni, és az ura mondta, hogy most ne, most várj, most menj, most így menj, most úgy menj, és ott is megadta a választ, hogy most várj, s vonulj föl ott az eperfák mellett, de várj. És amikor meghalod a fák tetején az angyali seregeknek a menetelését, akkor indulj. Tehát amikor az angyali sereg már elindult, ami a szellemvilágban megtörtént, utána a láthatóban már Dávid is mehetett a seregével, és így győzelmet arattak. Ha csak ő ment volna a saját seregével, egyáltalán nem biztos, hogy győzött volna. Mert a szellemvilágban, amit Isten elvégzett az angyali seregeivel, az lett utána nyilvánvaló a láthatóban, a katonai események kapcsán is. Vagy gondolj csak bele Mózes, amikor ott volt a hegyen, amikor a völgybe az amalekiták ellen harcolt az Izrael népe Józsué vezetésével, és Mózes kezeit fölemelve dicsérte Istent, imádkozott, szellemi harcot folytatott, és amikor elfáradt és leengedte a kezeit, akkor az amalekiták kezdték visszaszorítani Izrael seregét, és amikor ezt látta Áron, a testvére, és látta Húr, akkor odaálltak mellé, és megfogták egyik az egyik oldalán, másik a másik oldalán a két kezét, és végig tartották fönn. És így győzött végül Józsué vezetésével, de Mózes, Áron és Húr szellemi közbenjárásával. Miért? Mert az ő szellemi közbenjárásuk által Isten angyali serege felszabadult, szabad utat nyert, és legitim módon, mert emberen keresztül tud beavatkozni Isten. Emberek szükségesek ahhoz, hogy beavatkozzon itt a földi eseményekbe. Ha végig gondolod, ha a természetes világ minden hit nélkül, meg profétai kijelentés nélkül, most teljesen mindegy, hogy most ez politikai mizéria, anyagi vagy hatalmi őrület, vagy akármiből csinálják, de ezt érzékelik, hogy ami szellemben történik. Ha ezt érzékelik, akkor nyilván a szellemi világ ördögi seregeinek a harcra készülődése az, ami készteti a természetes világba az embereket, az országokat, a népeket, a nemzeteket, mert ha természetes logikát megnézed, abnormális, teljesen illogikus. Nincs pénze a nemzeteknek. A GDP több mint 100%-a, 110-valahány százaléka az adóssága Franciaországnak is, Olaszországnak is. Nem tudom, melyik a harmadikat. Tehát a németek is óriási módon el vannak adósodva. A gazdaságuk nincsen jó állapotban. A legnagyobb költekezést, ami a történelmük során van, most végzik, és most csinálják. Ha megnézed, abszolút nem józan, és abszolút nem logikus. Nincs értelme. Nem tudod megindokolni természetes szinten, hanem ennek természet fölötti okai vannak. Ezek nem pusztán politikai manipulációk, nem pusztán politikai hatalmi játszmák, hanem szellemi világban zajló események, a látható világban való megnyilvánulásai és leképeződései. Miért beszéltem erről? Azért, mert azt látom, hogy ugyanakkor, például USA-ban megnéztem egy statisztikát. USA-ban is nagyon nőttek az eladott, illetve vásárolt, hivatalosan vásárolt fegyverek. Ugrásszerűen. Ugyanakkor nagyon érdekes, hogy csökkent a hivatalos fegyvertartással rendelkezőknek a száma. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy az emberek között a pacifista gondolkozásmód jobban eluralkodott, és többen úgy vannak, hogy nem csinálnak semmit. Viszont többen, akik komolyan veszik, hogy ők meg akarják magukat, a családjukat védeni, sok mindentől most nem sorolom, hogy mitől, azok pedig sokkal több fegyvert vásárolnak. Ez félelem, aggódás, felelősség, most nem akarok ebbe belemenni. Most nézzük meg a keresztényeket. A kereszténységbe azt lehet látni, hogy hasonlóképpen eluralkodott a szellemi pacifista, humanista, Isten kegyelme mindent átölel, szeretlek testvér, akármit csinálsz, stb. Stb. Ez részben igaz. Ugyanakkor Isten azt mondta, hogy legyünk okosak, mint a kígyó, szelidek, mint a galambok. Ez azt jelenti, hogy a gonosz jóval tudod legyőzni. Nem tudsz-e természetes fegyverekkel fegyverkezni a gonosz ellen. De tudok fegyverkezni szellemi fegyverekkel a szellemi gonosz ellen. Vagyis azt jelenti számomra, ha a természetes világban ilyen erőteljes fegyverkezés van, akkor a keresztényeknek nem annak az ideje van, hogy letedd párnára a fejedet, és letedd a szellemi fegyvereket, és Isten kegyelmére bízd magad, csak és ne csinálj semmit. Isten kegyelmére bízd magad, de amit Isten megparancsolt, hogy csináljunk, öltözzük fel a szellemi fegyvereket. Álljunk meg erősen hitben. Közeledjünk Istenhez, és ő közeledni fog hozzánk, és álljunk ellene az ördögnek, és az elfut tőlünk. Az azt jelenti, hogy egy olyan időszak köszöntött ránk. Elindult egy új év. Egy új évbe vagyunk már, hogyha a zsidó időszámítást nézzük, és az a helyzet, hogy Isten nekik adta, azért ezt nézzük meg, a holdat, a napot, a csillagokat, és azoknak a jelzését azért adta az évek telése, és az ünnepek, a hónapoknak a folyamatos egymás utániságának a mérése miatt, és megadott így ünnepeket is. és megmondta, hogy mi az évnek az eleje. És most az év eleje van. Az azt jelenti, hogy most egy olyan időszak is kezdődött azért el, amit lehet látni, hogy ezelőtt egy évvel, akkor is volt már 2,5 éve háború, orosz-ukrán háború, de nem volt ekkora fegyverkezési mizéria. Nem volt ekkora. Óriási van. És nem tehetem meg, mint keresztény, hogy leteszem a fegyvert. Nem tehetem meg, mint keresztény, hogy leteszem a szellemi fegyvereket, mert a kérdés, valóban föl vagyunk-e fegyverkezve? Vajon azokat a szellemi fegyvereket, amiket Isten ránk bízott, Istennek a beszédét, mint szellemi kardot, használom-e a Szent Szellem ajándékait, vagy az imát, használom-e ezeket a szellemi fegyvereket, vagy Jézus Krisztus nevét, Jézus Krisztus vérét, használom-e az egyetértésnek az oldás és a kötés imáit, használom-e, vagy pedig csak sopánkodok, panaszkodok, és nyöszörgök az ördögnek az elnyomása alatt, és támadásai miatt, hogy ez fáj, az fáj, ez hiányzik, az hiányzik, ez sincs meg, az sincs meg, ezt ellopta, azt elpusztította, stb. Stb. És írom be, hogy ezért imádkozunk, azért imádkozunk, azért imádkozunk, vagy fölveszem a felelősséget, hogy Isten adott nekem hitet, és adott nekem fegyvereket, hogy azokkal a fegyverekkel megálljak hitben erősen, és ellenálljak a gonosznak, és nem csak magamnak, hanem emlékeztek, hogy Dávid hősei olyan emberek voltak, hogy egy szál dárdával, egy egész lencseföldet megvédtek, több száz embert kivégeztek. Egy-egy ember. És nem egy ilyen volt, nem egy ilyen hőse volt. Dávid hősei, azok az emberek, akik szerették az Urat, szerették Dávidot, szerették Dávidnak az elhívását, és azt a látást, amit Isten neki adott, és azt mondták, ezért letesszük az életünket. Vagy ott vannak az angyalok. Vajon hajlandók vagyunk-e egy kicsit túllátni a szemünk előtt valókon, és együtt dolgozni Isten angyalaival? Dávid ezért győzött. Isten azt mondta, addig még nem hallod az angyali seregeknek a vonulását, addig egy tapottat se tegyél. A serege kész volt, hogy harcoljon. Csak győzelmek voltak mögötte. De nem bízta el magát, most is kimegyek és győzök. Nem. Azt mondta, Uram, te mondd meg, hogy menjek vagy ne menjek. Menjél, de csak akkor, amikor én mondom. És ott. És megvárta, még Isten szól. Nem mindenki hallotta az angyali seregeknek a mozdulását, mert ezek szellemi dolgok. De megnyitotta Dávidnak a füleit, hogy hallja. És figyelj meg, hogyha igénylem, hogy Isten angyalaival együtt dolgozzak, Isten megnyitja a szemeidet, megnyitja a füleidet, hogy lássad azt, amit a fizikai szem nem lát, és fizikai fül nem hall. Vagy imádkozás Szent Szellemben. Kati elkezdte, így a dicsőítés közben, a Róma 8.26 emlékeztek, azt mondja, hogy hasonlóképpen a Szent Szellem segít nekünk a gyengeségeinkben. Mert amikor nem tudjuk, hogyan imádkozzunk, akkor maga a Szent Szellem közben jár és esedezik, értünk kimondhatatlan esedezésekkel. És lehet, hogy nem tudod, hogy most miért is imádkoznám, mert szerintem Dávidnak eszébe nem jutott, hogy most az eperfák tetején hallja a angyali seregnek a mozdulását, vonulását. Isten megmondta. És egy csomó dolog nekünk se nem jutna eszünkbe, de hogyha elkezded használni azokat az eszközöket, fegyvereket, amiket Isten neked adott, vagy a dicsőítés. Nem azért dicsőítjük az Urat, mert megszoktuk, hogy az Isten tisztelet első 40-45 percében ezt csináljuk. Azért dicsérem az Urat, egyrészt mert méltó rá. Azért adok hálát, mert a szívem telve van mindazzal a jóval, amit már megcselekedett, és már előre hálát adok azért, amit meg fog cselekedni. Nem csak értem, hanem másokért. Ezért az országért, ezért a népért, a családjainkért, a városainkért, egymásért. Amen. Azért is dicsérem őt, mert nem csak hogy méltó rá, mert erre lettem teremtve. Tehát az embert úgy teremtette Isten, hogy lélegezned kell. Ne próbáld ki, de ha befogod az orrod, szád, meddig bírod? Nem sokáig. Múltkor néztem, van aki 12-13 percet le tudott merülni minden eszköz nélkül, víz alatt. 12-13, víz fölött se bírnám annyi. 12-13, el tudod ezt képzelni? Vannak ezek a gyöngyhalászok. Nagyon sokat sokáig lent tudnak lenni víz alatt. De barátom, 25 percet ők se bírnak ki. És 25 perc ennyi. Isten úgy teremtett, hogy muszáj levegőt venned. Vagy hogyha soha nem mennél el vécére. Mi lenne? Vagy ha nem ennél. Soha. Nem innál. Egy darabig bírja az ember, mert így teremtett Isten bennünket, hogy ezt meg kell tennünk. És úgy teremtett, hogy dicsérjük őt. És ha nem dicsérjük, akkor nem tudunk úgy működni, mint amire megalkotott. Nem élünk. És azt mondja, igen, mert aki él, az téged dicsőít. 2 Krónika 20-ban van, emlékeztek, hogy tehát ott a dicséretek által adott győzelmet. Nem mindig így volt. Tehát lehet, hogy most kimenne valaki, mit tudom én, a orosz-ukrán háborúba is dicsérni Isten, lehet, hogy lelőnék, vagy a drón fölrobbantaná. Ha nem, Isten mondja neki. Mert ez nem úgy működik, nem automatikusan működnek a szellemi dolgok, hanem hitáltal. Hitáltal és kijelentés által. Ezeket azért mondtam, mert ugye a szellemi fegyverünk ott vannak, és el kell kezdenünk őket használni. Ha nem használom, akkor hát vagy berozsdásodik, vagy pedig úgy beakad. Az a helyzet, hogy egy 20-valahány éve vettem egy jó légpuskát, ilyen távcsöves, pontos, nagyon jó kis légpuska, egy hibája van. Az a biztonsági reteszelője, lötye. Az azt jelenti, hogy kibiztosítod, célra tartasz, és ha egy picit elbillentetted, a lötyesége miatt újból elpöttyen és lezár. Elhúzod a ravaszt, észre se vetted, hogy közben lereteszelt. És nem sül el. Ó, mondom, akkor megint oda, vissza, kireteszelem, és akkor lősz. És sokszor így van a keresztények is, hogy ha nem használjuk a szellemi fegyvereket, minden megvan. De hogyha nem tudod elsütni éles helyzetbe, amikor az ördög támad, vádlás, károsztatás alatt van az ember, és a béka alján van, akkor most elvetetnek, mellőzöttnek, kitaszítottnak, kirekesztetnek érzed magad, akkor a másikat hibáztatom, és nem az ördögöt. És a másikra neheztelek meg, és nem az ördögre. És Isten azt akarja, hát vedd föl a szellemi fegyvereket, ezért adtam oda neked. Vedd a szívedbe, ragadd meg, és mondd ki a te száddal. Ámen. Tudod, ezeké a prófétától felolvasok egy részt, ezt nem írtam oda. Igen, ja igen, ott van. Ezeké a 37-et, ha kinyitod, az 1-től nem ezzel készültem, de azért most az van bennem, ezt elolvassam. Tegnap voltunk Pécsen, és ezt elolvastam. Egy-két hete voltunk Mohácson, tudjátok, jövőre lesz 500 év éves évfordulója a mohácsi csatának, az leginkább úgy ivódott be a mi történelem tanulmányaink során az elménkbe, hogy mohácsi vész és tragédia, árulás, stb. Stb. De az a helyzet, hogy a legújabb történelmi kutatások szerint azok az egy hősies csata volt. És Közép-Európának az egy rendkívül jól összeszedett, jól fegyverzett, legnagyobb hadserege volt. Csak nem volt elég. Az a helyzet, hogy többszöröse volt a török sereg. És az egy mészárlás volt. Ott voltunk pásztorok és imádkoztunk, és ott volt annak az emlékhelynek az igazgatója, általában mondta, hogy másfél óra alatt szokta elmondani azt a sztorit. Nekünk elmondta, így röviden, egy 15-20 perc alatt, de látom, hogy többeket megérintett olyan módon is, hogy tehát sírva fakadtak. Négy sírt, tömegsírt tártak eddig föl. Az egyikbe, a közepén, kereszt alakba, 300, ha jól emlékszem, 300 gyerekfej van. Mert mikor megvolt a csata, utána mentek a táborhelyre, és a táborhelyen az összes apródot a vezetőknek, a tábornokoknak, a királynak, meg a fejedelmeknek az összes apródot lefejezték, és a fejüket oda a középre behányták. 300 gyerekfej. És az egy olyan vereség helye, olyan hely, amiről mi vészként beszélünk, és olvastunk ott több olyan levelet, amit előző, a csata előtti estén írtak többen. Fejedelmek, vezetők, főpapok írtak haza, hogy megáldották az otthoniakat, és elmondták, mert tudták, hogy onnan ők nem mennek haza. Nem menekültek el. Ők harcoltak. Nem magukért harcoltak, mert tudták, azért nincs mit. A következő generációért, értünk, harcoltak. A gyerekeikért, unokáikért harcoltak. És eltelt 150 év, és szinte napra pontosan, egy-két nappal korábban, ugyanott, ugyanazon a helyen győzött a magyar sereg a török fölött. Erről nem nagyon beszélünk. Ugyanott, ugyanazon a harcmezőn. De ez a győzelem valamit vetettek előtte. És a kérdésem az, itt szellemi harcokról beszélünk, most keresztényekről beszélünk, hogy te mit fogsz vetni ebben a harci időszakban, ebben a kihívásos, ebben a szellemi zűrzavaros, össze-vissza viharos időszakban, mit vetsz a gyerekednek, mit vetsz az unokádnak, mit vetsz a következő generációknak. Tegyük meg, ami rajtunk áll szellemben. Olvasom, közben megtalálta Berni. Lett rajtam az Isten keze. Kivitt engem az Úr szellem által, letett engem a völgy közepén, ami csontokkal volt tele. Átvitt engem azok mellett körös körül, nagyon sok volt a völgy felszínén, és megszáradtak. És azt mondta nekem, embernek fia, vajon megelevenednek-e ezek a csontok? És azt mondtam, Uram Isten, te tudod. És mondta nekem, profétálja csontok felül, és mond nekik, ti megszáradt csontok, halljátok meg az Úr beszédét. Így szól az Úristen ezeknek a csontoknak, ime, én bocsátok belétek szellemet, hogy megéledjetek. Adok rátok inakat, hozok rátok húst, bőrrel beborítalak titeket, és adok belétek szellemet, hogy megéledjetek. És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Én pedig profétáltam, ahogy megparancsolta nekem. És mikor profétáltam, zúgás és zörgés lett, és egybejöttek a csontok, mindegyik csont a maga csontjához, és láttam, és ime inak is lettek rajtuk, Hús növekedett, fölül bőr borította be őket, de szellem nem volt még bennük, és azt mondta nekem akkor az Úr, profétálj a szellemnek, profétálj embernek, fia, és mondd a szellemnek, ezt mondja az Úristen, a négy szelek felől jöjj elő szellem, lehelj ezekbe a megölettekbe, hogy megelevenedjenek. És profétáltam, ahogy megparancsolta, és beléjük ment a szellem, megélettek, lábaikra álltak, igen nagy sereggé lettek, és azt mondtam nekem, embernek fia, ezek a csontok az Izrael háza, és ezt mondják, elszáradtak a mi csontjaink, elveszett a reménységünk, kivágottattunk. Azért profitálj, és mondd meg nekik, így szól az Úristen, íme én megnyitom a ti síraitokat, kihozlak titeket síraitokból, én népem. És beviszlek titeket Izrael földjére, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mikor megnyitom sírjaitokat, kihozlak titeket sírjaitokból én népem, és adom az én szellememet belétek, hogy megéledjetek, leteszlek titeket a ti földetekre, és megtudjátok, hogy én az Úr szóltam, és meg is cselekedtem, ezt mondja az Úristen. Amen. Timóteushoz írt levelet olvastuk föl az elején, emlékeztek? Most csak a 18-as verset olvasom föl. Ezt a feladatot rád bízom, fiam Timóteus, a rólad korábban elhangzott proféciák szerint, hogy általuk megvívd a jó harcot. Most az egyszerű fordítást is kérem, és ez most jobban visszaadja az eredetit. Timóteus fiam, kérlek, hogy azok szerint járj el, amit neked parancsolok. Ez megegyezik azokkal a proféciákkal, amiket még régen kaptál. Használd azokat a proféciákat, mint fegyvereket. Harcold végig ezt a küzdelmet. Mit jelent ez? Azt, hogy Istennek a beszéde, a profétai szó fegyver a te szádba. Mit mond a Szentírásról Pál apostolon keresztül az Úr, hogy egyetlen egy szó se támadt emberi magyarázatból, hanem a Szent Szellem ihletésére szóltak Isten szent emberei. Amen. Az azt jelenti, hogy az elejétől, egy Mózes 1-1-től, a jelenések végéig mind Isten szelleme által ihletett prófétai szó. Így van? Így van? Ha az Isten beszéde prófétai szó, és itt profétált Ezékiel, és megelevenedtek, akkor ez a mi tanulságunkra iratott meg, hogyha neked nem száll le Isten, és nem hallasz füllel hallhatóan isteni útmutatás, hogy mit mondj, kezd el kutatni az írásokat, kezd el kutatni a szentírásokat a te élethelyzetedbe, mert amikor te megragadod azt, amit Isten kimondott, az a prófétai szó, amikor az a szívedbe beül, amikor azt a hittel te megragadod és kimondod, akkor az ugyanúgy változást fog eredményezni. A prófétai szónak az ereje változtatta meg itt ezt az egész képet. Gyakran előfordul az életünkben, hogy teljesen kilátástalan, olyan sivár, sötét, és úgy érzed, hogy mint Ezekiel. Nincsen világosság, nincsen jövőkép. A száraz csontok völgye, tudod, mire készteti az embert? Arra, hogy elmeneküljön. Az utóbbi 2 évbe, vagy 3 évbe sokkal több pásztor, szolgáló, evangélista, apostol, proféta, tanító, presbiter hagyta ott a szolgálatát, mint az előző 50 évbe. Tudod miért? Világméretekbe. Ez nem Dávid sátoráról szól, hanem tőled függetlenül van egy szellemi háború is. Tudomásul veszem, vagy nem, akkor is benne vagyok. Ha tudomásul veszem, és élek azzal a lehetőséggel, felelősséggel, amit Isten nekem adott, a szellemi fegyvereket, és adott hitet, adott ígéreteket, hogy azokat meg tudom ragadni, és prófétai szóként ki tudom mondani, mint Ezekiel, lehet, hogy te is átkeltél ezen a mezőn. Te is, vagy éppen most vagy benne ott a csontok völgyébe, és azt látod, hogy minden homály. Teljesen kilátástalan az egész, reménytelen az a helyzet, és megkérdőjelezzed ott benne, hogy most ebből lehet-e még valami jó? Sülhetek ki még valami jó? Helyrehozható-e még ez a kudarcos dolgnak kinéző helyzet? Házasságodba, családodba, gyerekedbe, anyagi életbe, a egészségi területén, bármi területen. És nézd meg, mikor már semmi nem tűnt ígéretesnek az adott körülmények között, Isten bekérdezett. Meg tudnak-e elemededni ezek a csontok? És akkor nem oda vetette az, hát te tudod, most mit engem kérdezel, hanem egy istenfélelem, félelmet érzek ebbe, mert úgy volt benne, hogy hát ha ebbe a helyzetbe Isten bekérdez egy ilyet, akkor annak oka van. És akkor azt mondja, Uram, te tudod, hogy lesz ez az egész, mondd már el, te tudod, és amit te tudsz, mondd már el, szeretném én is tudni. Amen. És hát ezek ilyen megelevenednek, te tudod. Ami addig sivárnak, reménytelennek, kilátástalannak, olyan pusztítónak és kudarcosnak tűnt, egy szempillantás alatt ez a kérdés. Te tudod, mondd meg nekem is, és Isten elkezdte kibontani. Kezdj el prófétálni. Timóteusnak mit mondott? Pál. Azt mondja, hogy azok a proféciák, használd azokat, mint fegyvereket, és harcold meg a te küzdelmedet. Mik a te proféciáid? Mik a te ilyen fegyvereid? Mert beszéltünk már üdvösség reménységére, sisakjáról, beszéltünk szellemkardjáról, Jézus vére, Jézus neve, dicsőítés, ima, beszéltünk. Most erről beszélek. A prófétálás az fegyver. A profécia fegyver. És nem arról a proféciáról beszélek csak, hogyha bejelentkezel valahova, és akkor kapsz egy proféciát. Kezd el kutatni Isten beszédét, mert az 1 Mózes 1-1-től jelenések végéig az mind profétai szó. De nem fog szólni, csak akkor, hogyha a Szent Szellem a szívedbe megeleveníti, és te hittel megragadod, hozzá kötöd magad az ígéretekhez, a lelkedet is, a gondolataidat, az érzéseidet is beleadod, és olyan lesz a lelkednek, mint egy erős horgony, és az beköti a lelkedet is Istennek a jelenlétébe, és oda húz, oda vonz, és amikor ezeket kimondod, akkor az változást hoz. Száraz csontokhoz beszélni. Ahhoz a teljesen kilátástalan helyzethez beszélni, az unokámhoz, a gyerekemhez, a férjemhez, a feleségemhez, aki elhajtott, csak azt megtiltotta, hogy kiejtsem a számon Istennek a nevét, vagy megtiltotta, hogy elmenjek a gyülekezetbe. Igen. Nem kell, hogy hallja, amikor egyedül vagy az Úrral, csak mondd ki, ragadd meg először az ígéreteket, keresd meg, mit mondott, mit jelentett ki Isten már. Mi az a prófétai szó, ami erre a helyzetre vonatkozik? A betegségre, az anyagi életre, új munkahelyre. És tudod, amikor Isten beavatkozik, akkor figyeld meg, az a vereség helye a győzelemnek a helye lesz. A pusztulás helye a harci seregnek a fölelevenedése lesz. Az, ami kilátástalan és reménytelen csüggett volt, egyszerűen nem csak a reménynek, hanem az erőnek, a győzelemnek az öröme tölt be, amikor Isten beavatkozik. Ha most becsukod a szemed, vajon eszedbe jut-e olyan esemény, olyan helyzet, amiről úgy érezted, vagy úgy érzed, már túl késő. Túl késő. Nem lehet megváltoztatni. Emlékezz meg, Isten beleprófétáltatta a csontokba, abba a tömegsíros, száros csontokkal teli völgybe. Beleprófétáltatta Ezekiellel az életet. És amikor ezt elkezded megtenni, akkor megváltozik a tömegsír, a temető, és egy hatalmas, győztes forrássá válik, győztes sereggé. Amen. Ez néha az kell, ami Efezusi levél második fejezet 6. verse van, hogy Jézus Krisztussal együtt föllettél ültetve a mennybe. Ez se olyan egyszerű és nem olyan magától értetődő elképzelni és látni. Nem? Maradhat itt, mert ha kell, akkor közel van. Nekem, megmondom őszintén, ez sokszor segített. Ez a Biblia vers, hogy vele együtt föltámasztattam, és ez befejezett múlt ideje van, tehát nem csak a Károli fordításban, hanem a görögben is. Tehát vele együtt föltámasztott már, de ez szellemben van, és vele együtt felültetett a mennybe a Krisztus Jézusban. Ez nem mese az operáciás tengerről, hanem ez egy szellemi valóság, hogy az életed ott van elrejtve az Atya jobbján. Lehet, hogy ez másnak így könnyű és magától értetődő, nekem ez nem olyan magától értetődő ezt látni magamat. Erőt kell vennem, amikor kutyául érzem magam, vagy szeretné az ördög, hogy így érezzem magam, és azért előfordul, akkor becsukom a szemem, és elkezdek ezen agyalni, gondolkodni. Elképzelem képszerűen, hogy ott vagyok a mennyekben, a Krisztusban, az Atya jobbján. Minél többet gondolkozol ezen, ez nem déli bábon gondolkozol, mert Isten szava igazság. Isten szava a valóság. Az azt jelenti, hogy ennek a képzeletnek, ennek a gondolatnak van biztos fundamentuma, alapja. Isten kijelentett, vele együtt föltámasztott már, de szellemben van. És vele együtt felültetett a mennybe a Krisztus Jézusban. Ez nem mese az operáciás tengerről, hanem ez egy szellemi valóság, hogy az életed ott van elrejtve az Atya jobbján. Lehet, hogy ez másnak így könnyű és magától értetődő, nekem ez nem olyan magától értetődő ezt látni magamat. Erőt kell vennem, amikor kutyául érzem magam, vagy szeretné az ördög, hogy így érezzem magam, és azért előfordul, akkor becsukom a szemem, és elkezdek ezen agyalni, gondolkodni. Elképzelem képszerűen, hogy ott vagyok a mennyekben, a Krisztusban, az Atya jobbján. Minél többet gondolkozol ezen, ez nem déli bábon gondolkozol, mert Isten szava igazság. Isten szava a valóság. Az azt jelenti, hogy ennek a képzeletnek, ennek a gondolatnak van biztos fundamentum.

A körülöttem levő fájdalomnak, betegségnek, szükségnek, a vádlónak, a károsztatónak, a gyűlölködőnek fölül vagyok ültetve. Minden sátáni erő fölé, és te is alattam vagy, a lábom alatt. Úgyhogy nincs más, mint megtapossak. Lóg a lába, lóg a, kinek nincsen dolga, de neked van dolgod. Nem azért vagy fölültet, vagy lába, hogy lógatjuk a lábunkat, azért vagy oda fölültetve, hogy taposs. Azért vagy oda fölültetve, hogy tudd, hogy a lábad alatt kígyók és skorpiók vannak. Ha tudom, hogy a lábam alatt, a talpam alatt kígyók és skorpiók vannak, akkor bizony erőteljesen taposok. Akkor bizony bakancsot veszek. Akkor bizony úgy rendesen odalépek a fejére. Rendesen odalépek, hogy nem csak a farkát, a fejére taposok. Vagy a skorpiónak a farkára. Igen. Igen. Amikor elfoglalod ezt a mennyei helyedet, akkor mennyből tudsz isteni perspektívából szólni azokat a kijelentett igazságokat, amiket Isten onnan jelentett ki embereken keresztül, neked, meg nekem. És én ugyanabból a pozícióból, ugyanarról a helyről, a Krisztusból mondom ki ezeket. Egészen más, hogy onnan látni az életedet. Egészen más, hogy a mennyei székből, trónszékből, az atya jobbjáról látni a szükségeket, a hiányokat, a megoldandókat, a problémákat, a nehézségeket. Ettől még nem tűnt el, de máshogy látod. Amikor elkezdesz máshogy látni, akkor elkezdesz máshogy beszélni. De tudod, mitől tudsz el másképp látni? Hogy elkezdesz hallani. Olyan beszédekre hajtod a füledet, ami a hitedet erősíti. Ha olyan beszédekre hajtom a fülemet, ami reménytelenség, csüggedés, kilátástalanság, vereség, magány, betegség, meg stb. Hát nem lesz ez jobb, ez már csak ennél rosszabb lesz, stb. Emlékeztek, hogy Jobbnak a felesége mit mondott? Átkozz meg Isten, aztán halljál már, meg legyen már ennek a vége, itt kínlódsz fel, itt mellettem. Ez volt. Nem. Amikor bajba vagy, amikor nehézségek vesznek körül, nem engedem meg akárkinek a szavát, hogy meghallgassam. Nem hallgatom meg. Akkor se, hogyha jön, és hogy szolgáljak. Nem. És hogy hadd mondja el a problémáját. Szívesen szolgálok, de ne mondja el nekem a problémáját. Imádkozok érte, de nem, ne nekem mondja el a problémáját abban a helyzetben. Van nekem elég? Ez nem azt jelenti, hogy most hallgatod, akkor nem szabad a Palinak elmondani. De, hanem van, amikor én is nehéz helyzetben vagyok. És akkor nem hallgatom meg. Mert nem azt akarom meghallgatni. Imádkozok, megáldom, ha kell harcolok, ha kell ellene megyek a gonosznak, mert ez engemet is fölbátorít. De akkor nem pusztán az együttérzésnek van a helye, hogy megölellek, stb. Van annak helye, hogyha az arra indít, hogy harcolj. Hogyha az arra indít, hogy győzz. Hogyha az arra indít, hogy másik fele egy irgalommal, kegyelemmel, könyörülettel, szeretettel bátran ellenállj az őt megtámadó sátáni erőnek. De muszáj ezt megértenünk. Amikor a mennyből imádkozunk a földre, akkor azok az imák prófétai kijelentések. Elkezdte Ezekiel is ott prófétálni a csontoknak, hogy száraz csontok, elevenedjetek meg, menjen egyik a másikához. Azokba a tömegsírokba
Éppen mondtam, hogy 220 millió forintot kapott a Szegedi Tudományegyetem antropológiai tanszéke.

0: hogy ott a csontokat ott egymáshoz megfelelően áll, ragasszák, hogy megtalálják, mert össze-vissza voltak, darabokra vagdosták ott az embereket. Az egy mészárlás volt. De Isten azt mondta Ezekielnek, kezdj el prófétálni, és akkor az egyik kislábúj ment a másik könyékhöz, és akkor megtalálta mindegyik a magáét, hogy akkor sípcsont ehhez, a tétkalácshoz, a lábcsontok is, mindegyik csigolyák egymás után nem keveredtek össze, és akkor utána jöttek az inak. Az inak a kapcsolatok. Nem lett élet addig, még nem lett kapcsolat. Amikor elkezdett, tehát a különböző csontok egymáshoz kötődtek megfelelő krisztusi szeretet kötelékkel, utána jött rá a hús. Azt tölti meg Isten élettel, a szellem gyümölcseivel. Azt tölti meg Isten sok mindennel, védelemmel, erővel, vigasztalással, bátorítással, és amikor megvan inak, hús, arra jön a bőr. Profétált a csontoknak, az inakat, a húst profétálta, de a bőrnek, figyelj meg, nem profétált. Az a védelem. Amikor oda szánod magad a kapcsolatokra Krisztusban, akkor rá profétálod a kapcsolatokba a krisztusi tartalmat. Bejön. A védelmet meg adja maga Isten. Automatikusan jön. Ha megvannak a krisztusi kapcsolódások, tudjátok, nem tudom a krisztusi kapcsolódások nélkül átélni Istennek a szeretetét. Muszáj ezt megérteni. Nem tudom betölteni az elhívásomat. Nem tudom megérteni az elhívásom. Nem tudom megérteni azt az örökséget, amit Isten nekem készített. Ha nem látom az örökséget, akkor nincs, ami húzzam, vonjon, mert nem látom az ígéreteket. Nagyon sok kereszténynek az a problémája, amikor nehézségben van, hogy nem tud mivel harcolni. Mert az ígéretek ott vannak a Bibliában, 66 könyvben, egy rakás, sok tízezer, de egyik se személyes, és egyiket se tudja használni fegyverként. Mert az muszáj, hogy személyesen beragadjon a szívedbe. És megragadod azt a konkrét ígéretet. Milyen ígéreted van arra, hogy a gyereked megtérjen? Milyen ígéreted van arra, hogy az unokáid az Isten tanítványai legyenek? Milyen ígéreted van arra, hogy meggyógyít az Úr? Hallottuk az egy héttel ezelőtt, ez egyáltalán nincsen garancia, hogy ezt meglátjuk egy hét múlva, meglátjuk ennek a megvalósulását 10 év múlva, nem tudom. De az biztos, hogy Isten beszéde be fog teljesedni a zsidókhoz írt levél 11. fejezetbe. A hit hősei között voltak olyanok, akik már itt a földön átélték az ígéretek megvalósulását, megteljesedését, de voltak olyanok, akik úgy mentek el hitben, és úgy voltak hithősök, hogy nem látták meg, nem fogták meg a hitük tárgyát. Mégis hithősöknek mondja, miért? Mert onnan föntről meglátták. Mert a hitük az nem ment kárba, nem veszett kárba. Hittel mentek el, hithősök. És azért nagyon sokan, azért vagyunk itt keresztények. Azért ismerhettük meg az Urat. Azért tudtunk megtérni, újjászületni, betöltekezni Szent Szellemmel, mert volt valaki, aki imádkozott értünk. Volt valaki, aki hittel megragadott bennünket, és Isten elé vitt. Lehet, hogy 3-4 generációval odébb. Nem tudom. Vagy apám, vagy anyám, vagy testvérem, vagy rokonom. Erre bátorítalak, és erre kérlek. Amen. Tudod, amikor naponta fölvértezzük magunkat, ott van az Efezus 6 ismerős, tehát a igazsággal, igaz lelkűséggel a derekadat körülövezed, az igazság, a megigazulás mellvasát is fölveszed, 15-ös a békesség evangéliuma készségével felsorozod a lábaidat, veszed a hit pajzsát is, amivel megoltod minden tüzes sátáni nyilat, és az üdvösség reménységnek sisakját is fölveszed, meg a szellem kardját. Ez csak a fegyvereknek egy része. De ezeket muszáj megcsinálni ahhoz, hogy működjön bármi. Nem tudom kihagyni. Hiába veszem a légpuskát, hogyha egyetlen egy valami alkatrész nincsen, valamelyik rugó nincs a helyén, vagy a tömítése nem jó, akkor nincs nyomás, nem jön ki a golyó. Vagy nem teszek bele golyót. Nem tisztítom ki a csövét. Egy csomó dolog van, amit muszáj, hogy megértsünk, hogy természetes szinten, aki katona volt, az nagyon jól tudja, vigyázva álltunk, sorakozó, és akkor volt, amelyikünknek elvette a géppisztolyt, a parancsnok, és akkor beledugta valami rongyot, és megnézte, hogy tiszta vagy nem tiszta. Akinek koszos volt, végig kellett pucolni az egész századnak a géppisztolyát. Aztán nagy valószínűséggel másnap is megnézte ugyanazért. Meg nyilván másért is. De ott rendesen karba kellett tartani. Tisztán kellett tartani. És amikor a szellemi fegyvereket tisztán tartjuk, az azt jelenti, hogy jó lelkiismerettel, tiszta jó lelkiismerettel csinálom mindezt. Nem pusztán azzal a számítással, hogy na most nekem ez lesz belőle a hasznom, nekem most ezt nyerek rajta, stb. Stb. Ez lesz az áldás belőle. Amikor naponta fölvértezed magad a harcra, ez nem azt jelenti, hogy állandóan ilyen ellenség vérétől teljesen megtántorodva, hogy megrészegedve. Igen. Hanem ezek a fegyverzetek, fegyverek és ezeknek a használata, fölvétele fölkészít bennünket arra, hogy készen legyünk mindig. Bármivel jön az ördög, bármivel próbálkozik. Izaiás 26.3. Ezek nem azt jelenti, hogy... Tehát inkább elolvasom. Akinek szíve rátámaszkodik, amit énekeltem a dicséret közben is. Megőrzöd az teljes békében, mert te benned bízik. Nekem ez a fordítás az, ami leginkább átadja, ami úgy benne van. A károli fordítás ez, akinek szíve rátámaszkodik, megőrzöd az teljes békében, mert te benned bízik. Támaszkodj rá, és bíz benne. De vedd fel a szellemi fegyvereket. Akkor bízok benne, ha megcsinálom azt, amire kért. Tegyük meg. Amen. Ha követjük Isten szellemi csatákra vonatkozó útmutatásait, tervét, akkor békességbe fogunk maradni. Akkor meg minek ez a sok harci csörtetés? Azért, hogy békességben tudjál lenni. Mert ha meglop az ördög, elviszi ezt, pusztít azt, rombol ezt, elmegy a békességed is. Nem tudom, hogy ezt észrevetted-e. Nekem így működött. De kinek szíve rátámaszkodik, Uram, megőrzöd az teljesen békében, mert te benned bízik. És ne aggódj, hogy mostan nem tudom, hogy csináljam. A 144. Zsoltár kezdődik úgy, hogy áldott az Úr az én kősziklám. Ő tanítja kezemet a harcra és viadalra az én ujjaimat. Megtanítja Isten, hogy hogyan használd. Csak legyél kész. Öltözd föl. Vedd föl. Kezd kimondani. Kezd kutatni. Legyen kész. A tegzetben legyenek azok a nyilak, amiket ki tudsz mondani, profitai szavakat egy-egy adott szükséghelyzetbe. Isten mindent megadott, hogy a harcainkban, a csatáinkban győztesek legyünk. Minden megvan. Mert Isten azt akarja, hogy ne legyél vesztes. Isten azt akarja, hogy legyél győztes. És ha őt keressük, az ő arcát keressük, ő megtanít arra, hogy hogyan használjuk, és hogyan legyél győztes. Amen. Szóval ne nézzük ölbetett kézzel, hogy a világ fegyverkezik, hanem szedjük össze magunkat, és mi is fegyverkezzünk. De szellemileg, biztosi módon, és vívjuk meg a hitharcát mindegyikünk a személyes életünkben, és amikor összejövünk, vagy ima csoportokba, házi csoportokba, akkor sokszor azt csináljuk, hogy egymásért is vívunk, testületileg is. Egészen más az, amikor valaki egyedül van a lövészárokba, és egészen más, amikor ott van egy raj, vagy ott van egy szakasz, vagy ott van egy század együtt, és egy célért mennek erőre. Nagy erő van benne, amikor közösen, mindenben egyetértve kérünk valamit az Atyától, megoldunk valamit, vagy megkötünk itt az Úr Jézus Krisztus nevében. Amikor kihirdetünk testületileg dolgokat, óriási ereje van. Úgyhogy én erre kérlek benneteket, hogy használd azokat a prófétai kijelentéseket, amiket már Isten megelevenített a szívedbe, amiket kaptál, vagy az általad kikutatott, megkeresett prófétai szavakat használt fegyverekként. És végezetül még egyszer elolvasom az 1 Timóteus 1.18-at. Timóteus fiam, kérlek, hogy azok szerint járj el, amiket neked parancsolok. Tudod, ez nem egy udvarias kérés volt. Ez egy katonai parancs. Jobbra át, balra át. Ezt parancsolom neked, Timóteus, és ez megegyezik azokkal a proféciákkal, amiket már régen kaptál. Használd azokat a proféciákat, mint fegyvereket, és harcold végig ezt a küzdelmet. Amen. Imádkozzunk. Mennyi atyám. Mondjuk együtt. Mennyi atyám. Hálát adok a te kegyelmedért. Hálát adok a te szeretetedért. Uram, látom, hogy a világ eszementen fegyverkezik. Ezer milliárdokat költ fegyverekre. Uram, ebből én okulni és tanulni akarok. Ez nem azt jelenti, hogy természetes szinten fegyverkezzek, hanem hogy szellemileg én is azokat a szellemi fegyvereket, amelyeket ideadtál, hogy éljek vele, hogy használjam azokat. Segíts meg, Uram, nem akarok rest lenni, hanyag katona lenni, hanem hűséges. A te beszédedet, a Szent Szellem ajándékait, az imáknak a különböző módjait, a te nevedet és a véredet, az oldás és a kötés, egyetértés imáit, az angyalokkal való együttműködést, a dicsőítést, Uram, mind-mind, és a prófétai szavakat is, mind-mind szellemi fegyverekként, abba a szellemi harcba akarom használni, és úgy, ahogyan a te tervedbe, akaratodba van. Segíts meg, Uram! Én nem akarom pusztán a lábamat lógatni, hanem kígyókon és skorpiókon taposok. Az ellenség minden erején, és nekem nem árt semmi, mert megvan írva. Akinek szíve rátámaszkodik, megőrzöd az teljes békében. És te a békességnek, Ura Istened, megrontod a lábaink alatt a sátánt hamar. Szeretlek téged, Uram. Köszönöm, hogy ebben az időszakban élhetek. Mert fölkészítesz, hogy győztes legyek. Nem csak magamért, hanem a körülöttem levőkért, a szeretteimért, az utánam jövő generációkért, testvéreimért, Magyar Eklézsiáért, a városainkért, ezért az országért. Dicsőítsd meg a te nevedet, Uram, a Jézus nevében. Amen.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.